0: komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A Párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyház kerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palotaszállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élmény alapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Az intézmény nem csupán a Bükk különleges biológiai diverzitását és geológiai kincseit mutatja be, hanem kiemelt szerepet vállal a világhírű szeleta vagy szeletin kultúra, illetve a bükki ősember kutatás eredményeinek népszerűsítésében is, olyan neves tudósok örökségéhez kapcsolódva, mint Herman Ottó és Kadics Ottokár. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze: kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni. Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét, a Szeleta Park látogató központ volt vezetőjét, aki idén Miskolcváros napján az egyik legrangosabb kitüntetést, a Pro Urbe díjat vehette át az ünnepi közgyűlésen. Mindenek előtt szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és a gratulációt is köszönöm egyúttal, és hát a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm én is.
1: A város a díjjal azon törekvéseket ismerte el, amelyek jelentősen hozzájárultak a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez, a természeti értékek gyarapításához. Bíró Tibor vezetése alatt a Szeleta Látogatóközpont például elnyerte a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing gyémántdíját, és nemzetközi szinten is elismerték a munkáját. Az elismerések sorában mit jelent ön számára a Pro Urbe díj?
2: Hát a Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom hősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért ez egy részben nyilván a közéleti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szeleta Park Látogatóközpont effektív, operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal.
1: A 2023-ban létrejött Miskolci Szeleta Park látogatóközpont az ön irányítása alatt vált tulajdonképpen a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává. Milyen célokat fogalmaztak meg a központ elindításakor?
2: Hát ön elmondta a legfőbb célunkat, amelyet hát az a visszajelzés, hogy részben sikerült is elérjünk. Amikor én a látogatóközpont vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon. Talán ismerik esetleg Hegymeginét, aki nagyon nagy jelentős szereplője volt ennek a tevékenységnek, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek, hiszen nem csak Miskolc, hanem azért a tágabb térség számára is nagyon fontos az, hogy a Szeltepak látogató központ létrejöhetett. És amikor megfogalmaztuk ezt a célt, akkor azért nehezen tudtuk még elképzelni, hogy hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Hiszen amikor az irodát, illetve hát magát a látogató központ vezetését feladatul kaptam, akkor még törmelékeken jártam be az irodába, és el kellett kezdeni kidolgozni azt, hogy egyáltalán hogyan épüljön fel a struktúra, kiket választani a kollégákat, fel kell őket készíteni. A kiállítás befejezésében is voltak szakmai feladatok, majd ezt követően ugye a konkrét munkafolyamatokat is ki kellett alakítani. Aztán, ahogy vettük fel a kollégákat, úgy egyre könnyebb volt a dolgom, hiszen kezdtek társaim is lenni ebben, de azért ők nem dolgoztak ezen a területen részben korábban. Bár később került be olyan kolléga is, aki már igen, és akkor így ez könnyebb volt, de azért próbáltuk újszerűen megközelíteni ezt a tevékenységet, és olyan módon kiépíteni a munkánkat, amely vonzó a térség iskolái, óvodái, középiskolai és felsőfokú intézményei számára is, és hogy azt a fajta képzést, oktatást, amit szeretnének átadni, ami a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez kapcsolódik, abban érezzék azt, hogy mi nem csak, hogy egyszerűen társak vagyunk, hanem irányt is tudunk ebben mutatni, hiszen mint Nemzeti Park Igazgatóság látogató központja, azért jelentősen fel vagyunk készítve és készülve erre a feladatra. Egyrészt azért, mert a jogszabály számunkra előírja, tehát az, hogy bemutassuk és oktassuk a természet védelméhez kapcsolódó értékek fontosságát, ez jogszabály által előírt is, de hát saját misszióm is ez.
1: Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak jelenleg a Szeleta látogató központba, milyen kiállításokkal várják az érdeklődőket?
2: A kiállításunk konkrét címe az ősember természete és a Büki barlangok évezredes titkai. Ez gyakorlatilag nagyjából fel is öleli azt, hogy mit mutatunk be, de jobban kibontva, és talán nem hangzott el, de a Szeleta Park látogatóközpont az nem csak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dedikált látogatóközpontja, hanem az igazgatóság vezényletével az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a 109 település által életre hozott Bükk vidék geopark, az globális geopark címet nyert, és ennek a Bükk vidék UNESCO globális geoparknak is dedikált látogatóközpontja a Szeleta Park látogatóközpont, szóval, és ebből adódóan is, a látogatóközpontban a térség, a Bükk és a geopark élő és élettelen természeti értékeit próbáljuk bemutatni, nagyon-nagyon interaktívan, hagyományos technikákkal is, és hát a világhírű Szeleta kultúrát, amely szintén ide kötődik Miskolchoz, és pont az egyik oka annak, hogy Miskolcot a hazai ősemberkutatás bölcsőjeként apostrofálják.
1: Melyek azok a programok, amelyekkel a leginkább közelebb tudják hozni a felnövekvő generációhoz a természetet?
2: Nagyon sok ilyen programunk van, tehát próbálunk változatos programokkal közelíteni a felnövekvő generációhoz, de vannak stabil programjaink is. A Szeleta Park Látogató Központ az akkreditált természetiskola, és ezt korábban ugye az Agrárminisztérium keltette életre, és a hagyományos erdei iskolákból kinőtt, kifejlesztett olyan természetiskola, amely a hagyományos erdészeti megközelítésen egy kicsit túllépve, vagy nagyon túllépve kimondhatom. Mi próbáljuk azt az ökológiai szemléletet és azt a természetvédelmet is zászlóra tűzni, amely számunkra nagyon fontos. Tehát itt ez egy kicsit más a hagyományos erdei iskoláktól, viszont konkrét modulokat alakítottunk ki ebben az akkreditált természetiskolában. Egyrészt lehet nyári táborokra jelentkezni, jelenleg akkreditált oktatóhely, a szálláshelye jelenleg nem rendelkezik a látogatóközpont, de oktatott napközis rendszerű táborban várják a kollégákat majd a jelentkezőket, ez már meg van hirdetve. Másrészt pedig konkrét modulok vannak kialakítva, amelyre rá tudnak csatlakozni az osztályok, és attól függően, hogy aktuálisan milyen téma vagy témakör köré szeretnének egyfajta mondhatni gyakorlati oktatást, vagy ismeret, tudás átadást kérni tőlünk az iskolák, kiválasztják az adott modult, és akkor a kollégák ezt játékosan megtartják ezeket a foglalkozásokat, és nagyon-nagyon sok eszközünk is van ehhez, tehát konkrétan nem csak szellemi tudás és kapacitás, hanem fizikális eszközök is kiterjed a mi lehetőségünk. És itt el lehet képzelni például azt, hogyha vizes élőhelyet, tehát a vizes élőhelyjel kapcsolatos tudást szeretne mondjuk az adott általános iskola a tanulóknak átadni, akkor erre vannak ilyen kis mobil vízvizsgálati eszközeink, kis mobil laborunk, és ki tudnak menni például az esőkertbe, vagy a színvapatakba, és ilyen vizes foglalkozásokat kint a terepen elvégezni, bemutatni, és úgy, hogy az élmény legyen a gyerekeknek, mert hogy az a hitvallásunk, és hát a tapasztalatunk is, hogy ma már hagyományos, kifejezetten csak hagyományos oktatási módszerekkel nem tudjuk a tudást átadni, vagy mi még tudnánk az átadást, de már nem fogadják úgy be, hanem nagyon-nagyon lényeges az élmény alapú tudás átadás megosztása a gyermekek számára, és hogyha ezt így tudjuk számukra prezentálni, akkor marad meg abból, amit mi közvetítünk feléjük.
1: Nagyon sok szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal működik együtt a látogatóközpont, és szerveznek közös programokat is. Kikkel működnek együtt, illetve mennyire eredményes ez a közös együttműködés?
2: Ettől a kérdéstől azért féltem, mert hogyha elkezdem sorolni, lehet, hogy valakit kihagyok olyan sokkal, és nem szeretnék megbántani senkit, mert minden partnerünk nagyon fontos partner és együttműködő számunkra. Mi mindig próbálunk nagyon-nagyon szorosan együttműködni, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyrészt a mi tevékenységünket is segítik, és ugye itt, amit beszéltünk, az a legeslegfontosabb ebben az edukáció. Másrészt, hogy ez a partnerség, ez kölcsönös legyen, és mindkét fél számára adjon. Úgyhogy mi keressük ezeket a lehetőségeket, és gyakorlatilag mondhatom, hogy Miskolcon mindenkivel együttműködünk, akik valamilyen módon az értékrendünkkel ugye összefésülhetők. És nagyon nagy partnerünk nyilván maga város, hiszen a városi intézményekkel talán nincs is olyan, akivel nem. Tehát itt most tényleg felsorolás jellegése, valakit kihagynék véletlen, akkor elnézést kérek, de például a Városgazdával, a Midmárral, a holding legtöbb tagjával, a kulturális központtal, de a városvezetése is nagyon sok olyan programot hoztunk létre, amelyekre azt gondolom, hogy jó szívvel emlékezünk vissza. Vagy a Herman Otto Múzeummal nagyon nagy és visszatérő partnerünk egyébként a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete, az Országos Egyesülettel is van kapcsolatunk. A Miskolci Egyetemmel nagyon sok programot szerveztünk közösen. Ott voltunk a Florence-en, a Kocsonya Fesztiválon, a lehetőség szerint ezekre a városi rendezvényre kiterepülünk, a Quaterkára, még a Borangoláson is megjelenünk. Tehát, hogy szerintünk ezeken a rendezvényeken nagyon fontos, hogy ott legyünk, és túllépünk egyébként Miskolc határain is, és a térség rendezvényein is lehetőség szerint megjelenünk, sőt, nagy fesztiválokon is, hiszen kollégák a Campus Fesztivál is kitelepültünk, mert hogy ott is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, az egyetemistákat, és fel tudjuk kelteni az érdeklődést, nem csak a természet védelme iránt, vagy hogy valahogy az attitűdjük beúszson a természetvédelmének a fontossága, hanem azért is, hogy hát ha kollégák lesznek majd valamikor belőlük, tehát ebből a szempontból is nagyon fontos, tehát mi próbálunk jelen lenni, azt gondolom azt, hogy látszon, hogy létezünk, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk az elmúlt időszakban és az eltelt években.
1: És azt hiszem, hogy itt meg kell említenünk, hogy a Borsod Abaúj-Zemplén vármegyei oktató kórház gyermekegészségügyi központjával is egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen számos program helyszíne a látogatóközpont.
2: Mondtam, hogy kihagyok valakit, nem szándékosan, de azt talán egy következő pontban nyilván elmondtam volna, ezt a fajta együttműködést, ezt úgy tűnik, hogy megújítjuk, és már most a gyermeknapon, a gyermekegészségügyi központtal, a Szeretetpark látogató központban újra közös rendezvényt fogunk, gyermeknapi rendezvényt megszervezni, és ezt nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Tényleg nagyon sok szervezettel kell is a jövőben is együttműködjünk, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a felnövekvő generációnál van nekünk feladatunk, hanem a felnőttek, a vállalatok, a lakosság szemszögéből is érdemes nekünk megközelítéseket tenni, mert hogy például azért mi nem egy vidámpark vagy egy gyermekközpont vagyunk, hanem egy olyan látogatóközpont, ahol a Nemzeti Park értékeit mindenkinek szeretnénk közvetíteni és átadni, illetve hát a természet szeretetét, ezért például ESG helyszín vagyunk nagyvállalatoknak. A Nemzeti Park igazgatóságon egyébként általában is hagyományosan van abban gyakorlata, hogy például a Bossal, a Sanofival konkrétan, vagy bankokkal, biztosítókkal együtt működve olyan közös aktivitásokat hajtunk végre, amelyek kapcsán egyrészt érzékenyítjük őket, hogy a természetben mire kell figyelni, és miért fontosak bizonyos folyamatok. Másrészt pedig a közös aktivitással azt is élményszerűen próbáljuk végrehajtani, ezzel is közeledünk így egymáshoz. Harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy a nagyvállalatoknak vannak ESG kötelezettségei, és ha azt nálunk teszik, akkor ezzel mindenki nyer, és az előbb említett bemutatási kötelezettségünkön kívül a missziónknak is eleget tudunk így tenni, és a hivatásunkat jobban tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, aki Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült. Csatlakoztak az Ehető Erdő Gastro Express kezdeményezéshez, Szeleta Szerelvény Gastro Express márka néven, és ezzel hozzájárultak a brand fejlődéséhez, és hihetetlenül sikeres lett ez a program. Hogyan vesznek ebben részt, illetve

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Viski András erdélyi íróval Pünköst kapcsán. Családregényéből, a kitelepítésből olvas majd fel pünkösdi történeteket. Viski András lelkész édesapját börtönbe zárták, édesanyját és testvéreit, és az akkor 2 éves Viski Andrást egy román lágerbe deportálták. A kitelepítés című regényében ennek a történetnek állít emléket. Interjú előtt szóba került, hogy van a kitelepítés regényében is pünkösdi fejezet. Megteszi, hogy egy pár mondatot olvas nekünk belőle?
2: Igen, kikerestük az interjú előtt. Az is a cím, hogy Pünkösd egyébként. És ebben látszik ez a szentírás dialógus, amit ez a könyv folytat. Mikor Pünkösd napja eljött, mindannyian egy akarattal együtt voltunk a barakban, apánkat leszámítva, de őt már a kezdetétől le kellett számítani, bármi történés velünk, minnyájunkat ellep a rű, mondjuk, vagy megszállott tetű, kivéve őt. Nem mintha őt nem lepné el, vagy nem szállná meg, dehogy. Tetőtől talpig rühös lesz ő is, és megkörnyékezi az ő kevés haját is a szép nevű Pediculus Humanus Capitis tetű, de nem ugyanakkor, és nem ugyanazon a helyen. Nagy különbség. Mire fölmerülnének bennünk az ő rühei, meg az ő tetvei, már sem neki, sem nekünk nem számítanak sem a rühök, sem a tetvek, mert a tetűnél és őnél jóval gonoszabb skorbuttal van dolgunk éppen. Nényű az otthonon kopaszra nyírja az egész családot, és elégeti a hajunkat az utolsó tetőig, majd adok én nektek, mondja a nényű, kölcsönkért nyírógépet csattogtatva a fejünk búbján, mintha bennünket büntetne a vörösre dúzza, szemmel láthatóan boldog vérszívók helyett. És ez így ez a fejezet tovább, beolvasok máshol a fejezetbe, de most pünköst van, elvonultak a nagy hidege, mi meg életben maradtunk, anyánk kívánsára már délelőtt összegyülekeztünk, mint sátoros ünnepkor szokás, meghallgatni az ünnepi felolvasást. Egy akarattal együtt voltunk a frissen takarított barakban, a cselekedetek könyve szerint, és lőn nagy hirtelenségből az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, amely akár egy haragos, szokatlan küldetése súlyától ügyetlen mozgású angyal betöltötte az egész hajlékot, ahol együtt ültünk. De még mielőtt a pünkösdi csoda közöttünk is maradéktalanul bekövetkezett volna, mi a szökésről folytattunk vitát, Dolce Vita, szellemeskedett Feri elsőszülött testvér, aki a legalantasabb szóvicnek sem tudott ellenállni. Ne tegyünk úgy, mintha nem volnának mérlegelendő lehetőségek, igenis emelte fel a hangját. Egyéni és közös szabadságunk erőszakos megvonását nem szentesíthetjük beleegyezéssel. Arcú csaptak, igen, de mi már réges-rég odafordítottuk a másik arcunkat, több arc nincs, eljött a cselekvés ideje. És ez így megy tovább, a fejezet végére ugrottam, az égi madaraknál hatalmas égzengés hasította át a folyamatos szélzúgást, kettős tüzes nyelvek jelentek meg a fejünk felett, hirtelen áttetszővé vált a háztető. Anyánk, vagy valaki, mintha egyetlen mozdulattal repített volna ki bennünket az udvarra, mert a következő pillanatban ott álltunk egymás mellett a barak előtt, mint egy színes családi fotón, kivéve apánkat, és álmélkodva azt kérdeztük egymástól a Szentírás szavaival, hogy ugyan mi akar ez lenni. Hosszúra nyúlt, gyönyörű lángok nyaldosták a tetőgerincet. Külön-külön fogtak tüzet a reves lécekre csomózott nátszálak, hogy aztán egyetlen lobogásban egyesüljenek. A fedélszék után az emberhús színű sárból vert falak következtek, előbb pistákolva, majd egyre

0: erősebben ég, miközben a sovány fabordázat, mintha bőr alatt fölisszanának a vérerek meg a csontok, egy égő csipkebakor íme, amely a tóraadás napján bűnköstkor a szemünk előtt hangtalanul porrá ég, és nem jön belőle hang, csak füst, erőtlenül fölfösszikrázó üszök, meg égre törő pernye, és ott lebeg a lélek is, némán is tanáptalanul, mint aki eltévesztett a házszámot. Anyán kilépett a cipőjéből. Őt követte szó nélkül levetettük mi is a miénket, mert szent ez a hely, ahol állunk.
1: Köszönjük a felolvasást. Kolozsváron szokott csipkebokor égni pünköstkor? Hogy vannak az elmúlt évek pünkösdjei? Most hogy ünnepel, hogyan éli meg mostanában ezt az ünnepet?
0: Talán szabadabban és önazonosabban, mert nagyon közel került hozzám, egyre közelebb került hozzám tulajdonképpen az évek múlásával ez a Szentlélek deficit, amivel a református egyház szerintem küzd. Ezért nagyon sokszor például az élményt kritizálja az egyház, élmény kritikában részesíti azokat, akiket áthat a lélek, és gyermekként tudnak örvendezni. Az utóbbi időben, mondom, sokkal szabadabban viszonyulok ehhez, a Szentlélek gyermekké is tesz, érthetővé tesz olyan dolgokat, amelyeket korábban sohasem értettünk, mert megnöveli bennünk a bizalmat. Ez történt egyébként az első pünkösd napján is. Mi itt Kolozsváron gyakran csak énekelünk pünkösdkor, szabadon engedjük az éneklésnek ezt a különleges örömét, és a közös éneklés az persze különös ajándék, és nagyon nagy ajándék. És továbbá fölszabadítja az emberben, hiszen az apostolok cselekedete könyvének az egyik kulcsszava legalábbis az elején az, hogy a tanítványok bátrakká váltak. Én azt hiszem, az önkifejezésben is bátrakká válhatunk, vagy válunk, és elkerülhetetlenül azzá is válunk, azt hiszem, ebben a megérintettségben, ami a pünkösdnek különös ajándéka, és nem most utolsó sorban a nevetségesség vállalásában is, hiszen pünkösdkor részegeknek nézték az önkifejezésben magukat boldogan elengedő tanítványokat. Nevetségessé válni pedig jó, mert az ember közel kerül a maga gyermeki áttetszőségéhez, amire nagyon nagy szükségünk van, azt hiszem.
1: Köszönöm, még két ide kapcsolódó, de nagyon más irányú kérdésem lenne a pünkösddel kapcsolatban. Az egyik, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön erdélyi reformátusként, erdélyi magyar reformátusként, így pontos a kérdés, érteni fogja, hogy miért mondom. Mit gondol a csíksomlyói búcsúról? Volt-e valaha ezen a búcsójáráson, és mit gondol erről?
0: Nem voltam még a csíksomlyói búcsún. Csíksomlyóban voltam, legalábbis nem voltam úgy a csíksomlyói búcsón, hogy ebből ez a nagy-nagy esemény lett volna. Voltam úgy a csíksomlyói búcsón még a 80-as években, amikor egészen mást jelentett. Akkor azért, mert egyetemistaként nagyon sok és nagyon kedves, elmélyült, hívő katolikus barátom is lett, akikkel persze azóta is tartjuk és tartom a kapcsolatot. A kérdés nagyon nehéz, mert mindig nehéz az a kérdés, ami érinti a politikumot is. A csíksomlyói búcsú egy nagy politikai performance is lett, amiből nem következik az, hogy a búcsúnak ne lennének olyan momentumai, amelyek áthatják az emberi lelket, itt leginkább a katolikus testvéreinkre gondolok. Azt mindenképpen szimptomatikusnak tartom, hogy azt látom, hogy protestánsok, nem csak reformátusok frusztráltnak érzik magukat, amiatt, hogy nincsen egy csíksomlyói búcsúja a protestantizmusnak. Tehát gondoljuk meg, hogy ez a fajta irigység leginkább akkor fakadhatna tiszta lélekből, hogyha átgondolnánk azt, hogy a protestáns identitás, vagy az, amit a protestáns kinyilatkoztatás ad a világnak, az más természetű, másfajta rítusai vannak, és ha azzal önazonosnak érezzük magunkat, talán nem kellene ezt az irigységet éreznünk. Nem arról beszélek, hogy hátot kellene fordítani ennek, hanem legfőképpen arról beszélek, hogy a lélek ajándékai között szerepel, mint különös karizma, a lelkek megítélésének az ajándéka is. Ezt hív embernek kötelessége gyakorolnia az ilyenfajta megnyilvánulások esetében is.
1: És ha nem kellene hátot fordítaniukat, ha megfordítjuk, akkor az orcájukat oda kellene fordítani a protestánsoknak? Tehát mit gondol, érdemes részt venni protestánsoknak, reformátusoknak a csíksomlyói búcsón, vagy inkább csak hátat ne fordítsanak és ne irigykedjenek miatt, amit gondol erről, vagy ön tervezi-e, hogy mondjuk a következő 5 évben valamikor részt vesz a búcsón?
0: Ez nem az igennek meg a nemnek a kérdése. Nem annak a kérdése, hogy érdemes részt, nem annak a kérdése, hogy protestánsok számára le kell tiltani. Erről szó sincsen. Mindannyiunknak vannak, jó, ha vannak, nem tudom, hogy vannak katolikus barátaink, és amennyiben a testvériségünket így tudjuk kinyilvánítani, akkor mindenképpen jól tesszük, ha elmegyünk, és mindenképpen jól tesszük, hogyha részesülünk a Szentlélek ajándékaiban. Én azt meg nem tudom megmondani, hogy tervezem-e vagy. Én nagyon nyitottan élem a saját életemet. Nincsenek terveim 5 évre előre. Semmilyen értelemben nincsenek.
1: Köszönöm, és még egy kérdésem lenne megint egy éles váltás, de maradva pünkösnél. Ugye pünkös tulajdonképpen szerintem mondhatjuk azt, hogy ez az egyház születésnapja is, és emiatt kérdezem, hogy ön szerint van-e akár a református egyháznak, és ezt most értsen nyugodtan úgy, hogy akár az erdélyinek, akár a magyarországinak, akár a közös magyar református egyháznak, vagy bármelyik egyháznak itt a Kárpát-medencében, van-e oka ünnepelni, mint születésnapot?
0: A születésnapot, mint történeti kategóriát mindenképpen van oka ünnepelni. Rajtunk kívül embereken viszont van egy nagyon speciális teher, de hát ez a megajándékozottságnak a szinonimája. Mégpedig azt, hogy ünnepelni, nekünk sohasem elég csak a múltat ünnepelni, tehát nem csak a születést, hanem az újjászületést is ünnepelnünk kellene, tehát a születést csak újjászületéssel tudjuk ünnepelni.
1: Vagyis?
0: Vagyis az egyház nem csak megszületett, hanem folyamatosan születik. És ez a folyamatos születés, ez azt feltételezi számomra, hogy a háladás a megszületésért az a missziói elhívást is jelenti egyszer s mint. És ennek a lehető legkonkrétabbnak kell lennie, azt hiszem. Vagy inkább azt mondanám, hogy lehet lennie.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Viski András erdélyi írót hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europarádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europarádió.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szív, az ész a jaj.

könnyű vagy. Mást nem szabad.

Interclan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Ekkor született meg Pohris fejében az ötlet, hogy megszerzi magának az egész földközi tenger déli gyümölcs forgalmát. 3 napot tartózkodott mindössze a szigeten. A lányok, akiket a kedvét kereső görögök esténként a szállodába küldtek, Irénére emlékeztették. Ugyanaz volt a járásuk, a hangjuk, a testük. Diadalmas, keleti kényurak gőgjével dúskált szépségükben és kiszolgáltatottságukban. Tudta, hogy nem azért ajándékozzák meg szerelmükkel, mert tetszik nekik, hanem mert legyőzte őket. Legyőzte Szamoszt, megtiporta, és ez a tudat még fokozta az éjszakák örömét, hogy Szamosz lányai szerelmet kell hízelegjenek neki, az útált és megvetett zsidónak, mert félnek tőle. Aztán körülhajózta egész Görögországot, és a siker nyomon kísérte végig, mintha csak a sors is kárpótolni akarta volna az elszenvedett megaláztatásokért. Sikerült előnyös egyességet kötnie a gyümölcs exportőrökkel. A termést felvásárló kiskereskedők készségesen léptek be a vállalat szolgálatába, és a pénz úgy hömpölygött körülötte, mint egy megáradt tavaszi folyó. Athénben egy táncos nő, aki egy angol kapitánnyal vacsorázott, szó nélkül otthagyta a kapitányt egy brilliáns gyűrűért. Pedig szép pirosarcú, kékszemű szőke fiú volt a kapitány, és 3 napos hajóútra ment vele. Ciprus szigetén egy osztrák grófnő ajándékozta meg a szerelmével, alig került az egész mulatság néhány ezeresbe, és pokoli örömöt érzett, amikor az elkényeztetett előkelő hölgyet a 4. napon otthagyhatta búcsú nélkül, mint egy megunt hálóinget, hogy tovább hajókázzék Olaszország felé egy közönséges kis harmadrangú dizőzzel, akinek egyetlen szerencséje az volt, hogy valamiképpen Évára emlékeztette. Olaszországban 3 hetet töltött, ami kellőképpen beszervezte ottani képviseleteit is, aztán hazatért Bécsbe, a déli naptól barnára égve, kigyógyulva minden lelki nyavajából, elégedetten, egészségesen, öntudatosan. Bécsben már ősz volt akkor. Az első hír, amit megtudott, az Éva eljegyzésének fölbomlása volt. Először csak elcsodálkozott. Vidáman őszintén csodálkozott. Hát mi azt gondolta? A félistenek is orra buknak olykor? Aztán rátelefonált egy magándetektív irodára, és megbízást adott, hogy derítsék föl a dolog hátterét. 3 nap múlva ott volt az asztalán a részletes jelentés. A következő 3 nap kinyomoztatta a Kunzler áruház ügyeit. Kedvező értesülések futottak be. Mikor minden adat együtt volt, nagyon nyugodtan és nagyon megfontoltan megindította a támadást. Nem sietett vele. Arra is ügyelt, hogy még a saját munkatársai és alárendeltjei se vehessenek észre semmit. Lassan, de tervszerűen haladt előre a maga célja felé lépésről lépésre, mint a pók, amikor a hálóját vonja szálanként, előre kiszámított geometriai képletek szerint lassan, de pontosan és kérlelhetetlenül. Megbízottai útján összevásároltatta a Kunzler váltókat. Kerülő utakon belevitte a vállalat ilyet kapkodó vezetőit bizonyos ügyletekbe, melyeknek szálait ő tartotta nagyon messziről a kezében. Az egész olyan volt, mint egy nagyon bonyolult, de nagyon érdekfeszítő hadművelet. A légy már a hálóban volt, de még vergődött. Még összébb kellett húzni körülötte a szálakat, egyre szorosabbra. Hónapok teltek el. Eltelt 1 év, 2 év. A dél-kelet-európai bor és gyümölcs koncern kezében tartotta az összes piacot és ontotta a pénzt. A Pohris bankház valóságos hatalommá erősödött a pénzügyi piacon, és a légy már alig mozgott. A bonyolult hálószálai menthetetlenül köréje csavarodtak, már csak egy jel kellett, amire meghúzzák a hurkokat. 2,5 évig nem lépte át a Kunzler villa küszöbét. Évát néha látta az utcán. Ilyenkor köszöntek egymásnak udvariasan és hidegen, ahogy közömbös ismerősök szokták köszönteni egymást, de a legélesebb szemlélő se vehette volna észre, hogy valamilyen tervei vannak a leánnyal. Végül majdnem 3 évi várakozás után hirtelen megadta a jelt. Láthatatlan kezek egyszerre rántották meg a gondosan kiépített szálakat, és a Kunzler áruház egyik napról a másikra összedőlt. A csődöt nem lehetett elkerülni. Láthatatlan kezek gondoskodtak a jól megszervezett manipulációk során arról is, hogy a fejvesztett vezetőség végső kétségbeesésében olyan lépéseket is tegyen, melyek csőd esetén fölkelthették volna az ügyészség érdeklődését is. Mikor mindez idáig eljutott, Pohrisch Gottfried hozatott magának egy piros szegfűcsokrot, és szépen, kényelmesen átsétált a Kunzler villába. Március vége volt, a gyep zöldülni kezdett, jókedvűen nyitott be a kapun. Első pillantásra elégedetten látta, hogy a Kunzler ház ez alatt a 3 év alatt mennyire megöregedett. A falakról itt-ott omladozott a vakolat. A virágágyásokban ott száradtak még az őszi kórók, kertészkeze nem gondozta őket. Belülről is a bomlás félre ismerhetetlen jeleit viselte magán a lakás. Alrendetlen volt és takarítatlan, a szalomból hiányzott néhány értékes festmény, és a perzsa szőnyegek helye üresen ásított a parketten. Pohrisch mosolyogva átadta a piros szegfűcsokrot a gondterhelt ábrázatú szobalánynak, azzal otthonosan bekopogtatott Kunzler Adolf dolgozó szobájába. Mikor az ajtót kinyitotta, egy pillanatra maga is megdöbbent attól, amit látott. Az íróasztal mellől egy sápat, lesoványodott arc nézett feléje, szemeiben az üldözöttek riadságával. A szánalom meleg hulláma öntötte el Pohrisch Gottfriedet, aztán fölemelt a fejét, és szélesen ránevetett a megdöbbent, kétségbeesett arcra. Majd a teljhatalmú hadvezér öntudatos, nyugodt lépteivel odament az íróasztalhoz, és kinyújtotta a kezét. Hallom, hogy nehézségei vannak az üzlet körül. Miben lehetek segítségére? 4 teljes órát tárgyaltak egymással azon a napon. Kunzler Adolf és Pohrisch Gottfried. Másnap elkészültek a szerződések. Egyik a Pohrisch bankházat és a Kunzler áruházat illette, a másik egy házassági szerződés volt. Az esküvőt május 1-én tartották meg, és Éva kívánságára teljesen szűk körben. Gottfriednek mindegy volt. Diadalmámorban úszott így is. Jegyességük ideje alatt majdnem minden este színházba vitte Évát, operába vagy hangversenyre. Úgy mutogatta, mint valami ritka ékszert. Nem is ékszert, mint egy nemesi levelet. Ide néz, Bécs! Mondták apró csillogó szemei, amikor ott ült Éva mellett a páholyban. Legyőztem minden ellenségemet. Legyőztem a megaláztatásokat, a háttérbeszorítottságot. Legyőztem a szép férfiakat, a bátrakat, az erőseket, a női szívekkel bánni tudókat. Én az esetlennek csúfolt. A zsidónak ócsárolt. Legyőztem ezt a dacos, szép, kitenyésztett asszonyembert is, és alázatos szolgálommá teszem. Ti még az Ujjahegyét sem csókolhatjátok meg az engedélyem nélkül, s én akkor tépem le róla a ruhát, amikor majd nekem jól esik. Ezeket mondták a szemei, s akkora büszkeség és öntudat feszítette, hogy legszívesebben hangosan belekiabálta volna az emberek közé. Legyőztelek, világ! Aztán megtörtént az esküvő. Az első éjszakát Lozanban töltötték, egy ragyogóan pompás szállodai szobában, melynek erkélye a kéken csillogó tóra nyílt. Egy oldalú nász éjszaka volt. Éva úgy adta oda magát hidegen büszkén, összeszorított szájjal mozdulatlanná merevedve, mint egy halott. De Gottfriedet legkevésbé sem zavarta ez a passzivitás. Ő elérte, amit akart. A fő, hogy a világ látja és azt hiszi, ez a szép szőkeasszony őt ajándékozta meg a szerelmével, nem a többi gőgös emberhímet, őt választotta, a zsidót. Ez volt fontos egyedül, hogy a világ ezt lássa és ezt gondolja. A szerelem, az Pohris Gottfried számára úgy sem éva volt. Még akkor sem ő lett volna, ha tomboló érzékiséggel adja oda magát. Gottfried számára a szerelem valami egészen más volt, valami csodálatosan szép, meseszerűen távoli emlék, de szomorú és keserű emlék, amit el kellett feledni. Szamosz. Olajfaliget. Irene. Ez volt a szerelem. A többi csak harc önmagával és a világgal. És Éva mindössze egy lépcső volt ebben a harcban, egy kivívott győzelem. 3 napot töltöttek Lozanban, aztán tovább utaztak Párizs felé. Párizsban a 2. napon egy üzlet felével való tárgyalás közben megütötte a Gottfried fülét Lubovszki neve. A szomszéd asztalnál 2 fiatalember beszélgetett valami művész szalonról. Az üzletfél véletlenül ismerte az egyiket, valami norvég újságíró volt. Megérdeklődné tőle ennek a Lubovszkinak a címét, kérdezte Gottfried unott és közömbös hangon. Valamikor iskolatársak voltunk. Aztán néhány sort írt a névjegyére, és elküldte egy hordárral a megadott címre. Meghívta Lubovszkit vacsorára. Feszült izgalommal várta a percet, élete nagy percét, a teljes diadal és elégtétel percét, amikor a gyűlölt díszpéldány odalép majd az asztalhoz, és meglátja, hogy ki az, aki mellette ül. Ki az, aki csak úgy említett meg a névjegyen, a feleségem. Alig várta, hogy gyönyörködhessen a nagy ellenség eltorzuló arcában, irítségében, fájdalmában, megaláztatásában, és az arcába kacaghasson. Ide néz, Lubovszki Kazimír, életem megkeserítője. Én kaptam meg a nőt, akit te nem tudtál megszerezni magadnak. Én kaptam meg őt, én, a lenézett, a kigúnyolt, a sűn. Nagyon várta ezt a pillanatot. Nem is beszélt róla Évának, meglepetésül szánta neki is. Csak attól félt, hogy esetleg nem jön el. Hogy talán tudja már, és nem jön el. És így nem gyönyörködheti kínjában és megaláztatásában. De eljött. Eljött, és Pohris Gottfried láthatta a gyűlölt szép arcon a megdöbbenést, és valóban úgy érezte, hogy ez a pillanat mindenért kárpótolta, amit valaha is el kellett szenvedjen, és látta ugyanakkor Évát is elsápadni, és ez újra győzelem volt. Egy másik nagy győzelem. Győzelem az asszony fölött, aki az övé, és mégsem az övé egészen, de aki soha ezé a másiké már nem lehet. A győztes és a tulajdonos elégedett gőgével figyelte őket ott az asztalnál, és úgy érezte, hogy most, ebben a percben érte el élete célját, fölülkerekedett az ellenséges világon véglegesen és visszavonhatatlanul. Jó érzés volt ez, kellemes és melegítő, annyira, hogy egészen elérzékenyült tőle. Most, hogy úgy érezte, egyenlővé lett ezzel a kettővel, mert legyőzte őket. Szeretett volna jó is lenni hozzájuk, és kegyes. Szerette volna feloldani a zavarukat, és ezért beszélt, mindenfélét össze-vissza, megrendelte a vacsorát, és megvendégelte őket minden jóval, mint ahogy egy bőkezű nagybácsi megvendégeli a szegény rokonokat. Szamoszi bort hozatott, és hagyta szétfolyni az inyén a forró zöld sziget emlékének ízét, a győzelem ízét. Szamosz! gondolta, és szeme megnedvesedett a boldogságtól. Samos, mit tudják ezek ketten, ez a két legyőzött nyugati díszpéldány, hogy ki vagyok én? Ezt csak te tudod, Samos. A te forró keleti tüzet tudja, olajfaligeteid illatos sűrűi, aranykék egedó Samos. Én, a kelet fia, hogy szánom ezt a kettőt, akit leigáztam? Megrészegítően nagyszerű érzés volt emberségesnek lenni, megbocsátónak és jónak ezzel a két megalázott ellenséggel szemben. Beszélt, kedves és jó akart lenni, nagyon kedves és nagyon jó, mint a nagyúr, aki leveri lázadó rabszolgáit, de megbocsát nekik. Ivott, és egyre nőtt a kedve, áradt, mint egy szamoszi borral tert folyó. Hiába volt szótlan és hallgatok a másik kettő, ő örvendett és beszélt helyettük is. Menjünk egy mulatóba, mondta hirtelen. Te vagy a párizsi, Kazimír, vezess hát. Mindent fizetek, mindent. Majd ti ketten táncoltok, és én nézem. Én fütyülök hozzá. Moulin, azt mondod? Jó, ahova akartok. Fizetek. Kint csillogott az éjszaka. Boldog tavaszi mámoros éjszaka. Samos úr a győzelmet ünnepel, és megbocsát mindenkinek, aki valaha is rátiport. Nézd, Párizs, és halljad! Mesztelen keleti táncos nőkkel ma még körüllengjék bujatáncaikkal a világurát, és ez a két fehér rabszolga pezsgőt iszik majd, is örvend alázatosan a kegynek, hogy részt vehet-e pazar győzelmi lakomán. Ó, Samos, babonás hegy győzelmi kabala, aranyba öntetem a nevedet, és szüzeidet gyermekkel ajándékozom meg, én a keleti nagyúr, a nyugat legyőzője. Kis és sokat hívott a szamoszi borból, de kint a hotel előtt a bor is diadal enyhe szédületén keresztül is hirtelen eszébe jutott, hogy egy fontos telefonbeszélgetést vár ma estére, a marokkói gyümölcspiac bekapcsolódásáról volt szó, sorolevő lépés a világuralom felé. Egy pillanat, gyerekek, bocsássatok meg. Szólnom kell a portásnak, hogy a marokkói beszélgetést kapcsoltassa át a... Hogy is hívják, kérlek, ahova megyünk? Moulin, persze, egy pillanat. A portás följegyezte krétával az utasítást egy kis fekete táblára. Mikor újra kiért az utcára, a másik kettőt nem találta többi a szálloda előtt. Még nem gondolt semmi rosszra. Előre mentek bizonyára, igazuk volt. Éva biztosan fázott az utcán. Az esték még hűvösek. És ez a Kazimír gondos jó fiú. Nem akarta, hogy beteg legyen. Persze, hogy jó fiú. Most már jó fiú igazán. Ezentúl barátok lesznek megint. Igazi barátok, mert ezentúl ő lesz felül, és ő diktálja a barátságot. Képeket rendel majd nála. Persze, segíteni fogja. Talán Samosra is elviszi egyszer. Festőnek való hely. Megrendelhetné nála Irene képét aktban. Persze, csak is aktban. Aztán odaakasztja majd az Éva ágya fölé. Ez lesz csak a tréfa. Hadd lássa ez a gőgös jégcsap, hogy milyen egy igazi nő. Taxi? A Moulinbe? Moulin Rouge? Vagy a Petit Moulin, uram? Mi? Vagy úgy persze? Hát ezt nem tudom. Hát vigyen előbb az egyikbe, s ha ott nem lesznek, akkor a másikba. Az elsőben nem voltak, a másodikban sem. Kétszer is körül járta a mulató termeit. Nincs még valami más helyiség itt? Nincs, uram, felelt a pincér, keres valakit? Igen, telefon van, a fülkében, uram. Valami ideges nyugtalanság kezdett elhatalmasodni rajta. Az idegrendszere felől jött, egészen alattomos módon. Az elméje tiltakozott még ellene. Mit mondták a logikához szoktatott agysejtek, hova mehettek volna? Ott sétáltak valahol a szállodak körül, csak elkerültem őket, bizonyára ott várnak rám még mindig. Halló, Hotel Continental, portás? Itt Pohris, igen, Pohris. A feleségem ott van? Nem? Nézze meg kérem a szálloda előtt. Egy úrral kell lennie, igen, a szálloda előtt valahol ott várnak rám. Köszönöm. Majd végtelennek tetsző idő múlva. Haló? Mi? Nincs ott? Haló, nem értem. Igen? Jó. Köszönöm.
3: Verejték ütött ki a homlokán. Hörögve lélegzett. Érezte végig kúszni a hátán azt a zsibbadó pánikot, amit akkor Samoson érzett. Nem, ez nem történhet meg még egyszer. Most már nem. Valamit tenni kell. Átkozott bitangok, hogy egy percig is bízott bennük. Átkozottak ezek a gőgös szőkék, ezek a szélhámosok, ezek az örökké lázadó rabszolgák. Csak láncra verve lehet tartani őket, nem szabad gyönge legyen velük szemben az ember, nem szabad jó legyen egy pillanatig sem. Átkozottak. Feltelefonálta a rendőrséget. Az ügyeletes tiszt vidám párizsi szemtelenséggel kijelentette, hogyha a kikapos asszonykák találkahelyeinek a leleplezése mától fogva a rendőrség feladatát képezni, ugye a személyzet létszámát legalább 20-szorosára kellene fölemelni. Erre pedig az államnak sajnos nincs pénze, ezért nagyon sajnálja, de kénytelen megkérni monsieur-t, hogy lehetőleg a saját hatáskörében intézze el ezt az ügyet. Tapasztalatból megnyugtathatja egyébként, mondta a rendőrtiszt a telefonba, hogy az ilyen elkószált asszonyok általában egy idő múlva elő szoktak kerülni. Legjobb lesz, ha megiszik monsieur egy üveg vörös bort, és türelemmel várakozik. Időjárás és női szeszély ellen még nem találtak föl szert az orvosok. Pohris nagyokat fújt dühében. Reszkető kezekkel kereste ki tárcájából Lubovszki címét. Visszajut a taxiba és odahajtatott. A lakás zárva volt. A hosszú zörgetésre előbújt valahonnan egy borzas és álmos öregember, és érthetetlen párizsi zsargonnal jól lehordta az éjszakai csendháborításért. De Pohris nem távozott addig, amíg meg nem esküdött a mérges öreg, hogy Lubovszki úr nem jött haza sem nővel, sem anélkül.
2: Erre még egyszer végigjárta a két mulent. Kiderült, hogy egészen kint valamelyik külvárosban van még egy harmadik is, a Vieux Moulin, de abban csak részeg munkások voltak és néhány kifestett olcsó tyúk. Nem maradt más hátra, mint visszahajtani a kontinentálhoz. 2:30 volt már. Az éjszakai portás sajnálkozva rázta meg a fejét. Nem, a madám nem jött még haza. Pohrissal forgott a világ. Leült makacsul a szálloda aljában és várt. Az óra ütötte a negyedeket, a portás bóbiskolt a ketrecében, néha jött valaki és kérte a kulcsát, de Éva nem jött. Hideg kétségbeesés szállta meg, mely lassan őrjöngő düvé fokozódott. Hát ezt tették vele. Így éltek vissza a jóságával ezek az aljasok, ezek az ellenséges idegenek, ezek a telivér díszpéldányok. Vele merték ezt megtenni, vele, aki jó és elnéző akart lenni hozzájuk. Igen, már meg is akart bocsátani nekik. El akart feledni minden csúnyát és rosszat, amit tőlük kapott. Hát nem, nem, nem. Soha többé nincs feledés és megbocsátás. Soha többé. Fogat fogért, szemet szemért. Csak kerüljön szeme elé ez az asszony, ez a dög. Megkötözi és megkorbácsolja. Amíg a vére csorog, igen, amíg a vére csorog, és amíg kegyelemért könyörögve csókolgatja a lábait. Ez a gőgös szőke rongy. És ez a férfi, Lubovszki Kazimír, az örök ellenség, hogyan is tudott megbízni benne? Most ott fetrengenek együtt valahol, és röhögnek rajta. Igen, egészen biztosan röhögnek rajta, a zsidón, a megvetetten, a kiátszotton. De megállj csak, Lubovszki Kazimír, elpusztítalak, összemorzsollak. Eltaposlak, mint egy mérges rovart. Nem izommal izom ellen, nem, ne reménykedj ebben. Pohris Gottfriednek megvan a módja hozzá, hogy elpusztítson valakit egészen más eszközökkel. Jaj neked, Lubovszki Kazimír, 100-szor és 1000-szer, jaj! Lett.
4: Jöttek a takarítószolgák, és fölszedték a szőnyegeket, kinyitották az ablakokat. Nem csodálkoztak azon, hogy valaki ott ül.

0: nagymamámtól, nagymamámtól is, sőt, még amikor még dédnagymamám élt tőle is, vittem a kis mesekönyvemet, és akkor dédi mellé leültem, hogy akkor most ő mesélni fog nekem. Illetve nagyon sokat hallgattam ezeket a magyar népmeséket, én ezeken nőttem fel, és ezek alapozták meg szerintem ezt az egész
1: irányultságot?
0: Igen, hogy én ezzel mindenképpen foglalkozni szeretnék, és az ezzel kapcsolatos rendezvényeken, versenyeken szeretnék részt venni.
1: Hol tanultál, hol voltál általános iskolás?
0: Nagykállóban, a Nagykállói Általános Iskolában.
1: És ott miben nyilvánult meg ez a vonzódás, amiről beszéltél?
0: Először szavaló versenyekre kezdtem el járni, ilyen harmadik osztály környékén, akkor még igencsak válogattam a versenyek közül, mert hogy ó, most oda hosszú verset kell vinni, oda nem megyek, ott meg nehéz, viszonylag bonyolultabb szóhasználatú verset kellett volna elszavalni, akkor oda sem mentem. De aztán felső tagozatban egyre jobban kezdett bennem elmélyülni az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen terjedelmű a mű, mi a tartalma, milyen a szóhasználata, ha át tudom élni, és azt át tudom adni a hallgatóságnak, úgy, hogy ők is megértsék azt, amit például a műnek a költője, az írója át szeretett volna adni.
1: Általános iskola felső tagozat, azt mondtad, hogy ott már bátrabb voltál. Ebből következően döntöttél a továbbtanulás irányáról is.
0: Igen, ennek a versenyzésnek köze volt
1: A középiskola
0: megválasztásában, ugyanis én a Karányi Frigyes görög-katolikus általános gimnázium és kollégiumot választottam. Ott is a dráma tagozatot, hiszen engem annyira vonzott ez az előadó művészet mindig is. Úgyhogy igen, elég meghatározó szerepe volt.
1: És úgy gondolod, ennek, hogy ott kiteljesedtél ott a 4 év alatt?
0: Igen. Ugye ott az első évben ott még volt a drámatagozat, ott még darabokat csináltunk a drámapedagógusokkal, különböző beszédgyakorlatúráink voltak, úgyhogy én azokat nagyon szerettem. A maradék 3 évben pedig, amikor már nem volt a maga a tagozat, hanem már humán-reál osztályként működtünk, akkor is megmaradt ez az előadó művészség, ha kifejezhetem így magam, mert folyamatosan tanároktól kaptam felkérést, hogy akkor most itt kéne egy kis szöveget felolvasni, akkor ott kéne egy verset elmondani. Úgyhogy ez így megmaradt egészen 12-ig.
1: Igen, de mondod, hogy első után már más irányt vett ott a képzés. Ez az iskola döntése volt, vagy te tudtad, hogy ez így lesz, vagy arra számítottál, hogy ha drámapedagógiára jelentkezel, akkor minden 4 év erről fog szólni, vagy ott közben történt változás, és ezt nem tudtad még előre?
0: Hát amikor oda mentem, ezt még nem tudtam. Első év fél événél kezdett már ez a helyzet kirajzolódni, hogy itt ez most meg fog szűnni. Úgyhogy ott az első évet még végigvittük, mint drámás osztály, és utána már csak...
1: Lényegesen kevesebb alkalmat lehetett arra, hogy egy kicsit ebben elmélyedj. Akkor gondolom nem véletlen, hogy igazából mondjuk nem egy színművészetire jelentkeztél, hanem ha jól tudom, akkor óvodapedagógus leszel.
0: Így van. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem első éves hallgatója vagyok, óvodapedagógus szakon.
1: És miért pont itt?
0: Elég sok szempontból lehetne ezt a kérdést megközelíteni. Részemről a megközelíthetőség is nagyon fontos volt. Ugye én Nagykállóból bejárós vagyok, gyakran vannak buszok, csatlakozásom is van, úgyhogy ez a lehető legjobb helyzet, amit csak kívánhattam volna. Illetve én egy néptánc együttesben is tevékenykedem, a Nyírségtánc együttesben, és az nekem egy eléggé szívfájdalom lett volna, hogyha például én távolabbra, messzebbre mentem volna, és ne adj Isten, az lett volna a helyzet, hogy én nem tudtam volna bejárni a próbákra.
1: Tehát akkor a tánc is megmaradt, és igazából a humán irány is megmaradt, hogyha azt nézzük az óvodapedagógiában, mert hogy ráadásul itt azt érzékelem, hogy megint csak megtaláltad azokat a pontokat, amelyekből indultál általános iskolás, vagy egészen kicsi korodtól, inkább így mondom, egy olyan versenygyőztese lettél, amely nagyon régóta szerveződik ebben az országban, ugye a Kazinci verseny, csak így röviden szoktuk emlegetni, amely ugye arról szól, hogy ki tud a legszebben, leghelyesebben beszélni.

0: élni, és te ezen a versenyen indultál, de úgy sejtem, hogy nem először.
1: Igen, igen, nem először indultam ezen a versenyen. Én már általános iskolában is próbálkoztam ezzel a hangos olvasással kétszer is. Először 6. osztályban, akkor még nem juttathattak tovább az országosra, hanem csak a megyein tudtam maximálisan teljesíteni, de rá egy évre 7. osztályban elértem szintén azt a szintet, hogy akkor már az országosra. Rá egy évre volt szerencsém ahhoz, hogy Kisújszállásra meghívást kaptam az országos Kazinci versenyre, ahová sajnos nem tudtam elmenni, mert pont akkor volt 2020-ban a COVID időszak, amikor mindent is lezártak, minden programot eltöröltek, úgyhogy a legnagyobb készülődésben kaptuk a hírt, hogy ez sajnos nem fog megvalósulni, ez az esemény.
0: És azóta hordozod magadban ezt a fájdalmat, úgymond, hogy egyszer azért mégiscsak megmutasd, hogy ott leszel a döntőn.
1: Igen, hát kifejezetten nem nevezném fájdalomnak, hanem inkább egy ilyen elhalasztott lehetőségnek.
0: A középiskolában egyáltalán nem merült fel, hogy indulj ezen a versenyen?
1: Én megmondom őszintén, hogy én a főiskolai országoson tudtam meg, hogy középiskolásoknak is van ez a verseny, úgyhogy sajnálkoztam is, hogy nem.
0: Azóta akkor kimaradt az az
1: utána.
0: Időszak.
1: Igen.
0: Na hát ez most hogy zajlott? Ugye már itt vagyunk a Nyíregyházi Egyetemen, és rögtön kaptad a lehetőséget.
1: Egy tanóránk alatt ott az egyetemen kérdezte meg a egyébként felkészítő tanárom, hogy lenne valakinek kedve jelentkezni erre a versenyre. Hát természetesen az elsők között voltam, aki jelentkezett. Mondtam a tanárnőnek, hogy én rám mindenképpen számítson, tehát hogy én 100%, hogy ott leszek aznap az egyetemi fordulón.
0: A felkészülésre mennyi időt kellett számnod, vagy milyen mélységében szántatok időt egyáltalán?
1: Én úgy hiszem, hogyha egy szöveget át tud élni maga a felolvasó, maga az előadó, akkor nem igényel szerintem túlságosan sok, viszonylag hosszabb idejű felkészülést. Például én ezzel a szöveggel, amivel indultam az egyetemi fordulón, és szabadon választottként is vittem magammal tovább az országosra, elég hamar átjött a szövegnek az értelme, a mondani valója.
0: Alapból jól tudsz hangsúlyozni?
1: Én úgy vallom, hogy igen.
0: Egy rövid részletet hallgassunk meg abból a szövegből, amelyet előadtál az országos versenyen is. Ha nem is végig, mert arra nem lesz időnk, de úgy egy kicsi ízelítőt kaphatunk-e, hogy milyen az a szép beszéd.
1: Vas Albert jönnek. Részlet. Aztán megszólalt a rádió. Éreztük. Nem. Tudtuk, hogy valami nagyot fog mondani. Egy pillanatig olyan volt, mintha meredek sziklát tetején álltunk volna, mely alatt fekete mélységben hömpölygött a semmi, s a szikla inogni kezdett. Nagyot mondott. A bécsi döntést mondta. Felugráltunk. Tülekedtünk a térkép körül, kezünk reszketve markolta a ceruzát. Azt hittük, elpattannak az idegeink. S egy női hang mondta az új határt. Kötegyán, Várad alatt, Gyalu alatt, Kolozsvár alatt. Kolozsnál észak-keletre fordul. Szent Gotthárd alatt, falunk nevére még a csendis jégtömbé fagyott, s mondta tovább. Köbölkút, Bánt, Nyárátő, Balavásár. Már akkor jéggé és kővé fagyva álltunk. A könny is, mely elindult, szemünkbe dermedt. Soha ennyi súlyos érzés nem viharzott át egyszerre szívünkön. Ekkora öröm, s ekkora fájdalom. Hallgatott rég a rádió, s a falunk neve még ott sajgott a szoba négy falán, szúrt és égetett, s mi álltunk kereken a térkép körül, izzó, könnyes szemmel, csak néztük egymást, és nem szóltunk semmit.

Molnár Viktóriát, a Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus hallgatóját hallották, aki az Esztergomi Szép Magyar Beszéd versenyén Kazinczy érmet kapott. A szövegmondó versenyekkel arra szeretnék ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjen a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

és kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget. Az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások, köztük térségünkből is, akik több mint 500-an gyűlnek össze a tervek szerint május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekord kísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyományok előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni, írják közleményükben a szervezők. A kezdeményezés előző egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja, mivel most a cél a Guinness világrekord felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül fel az 500 fős citera együttes előadásában. A zenei anyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre határon innen és túl. Az együttes koncertmestere ezúttal is Nauner Agárdéjéval lesz, akinek vezetésével szólal meg a műsor. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint a határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeznek Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviselnek, többek mellett Miskolcot és Nyíregyházát is, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, mely generáció és országhatárokat köt össze. A legidősebb résztvevő 87 éves lesz. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartás végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többlet menetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak majd. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervezi utazását, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről, mondta a vezető. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mikor tud használni Isten? Rólam tanúskodnak az írások. János evangéliuma 5. fejezet 39. vers. Ahhoz, hogy Isten használhasson, két dolgot kell tudnod. Először is azt, hogy kicsoda Isten. Egy kislánytól megkérdezte a tanítója a vasárnapi iskolában, hogy mit rajzol, mire az így felelt. Istent. De hát Istent még soha senki sem látta, okította a tanító, ám a kislány magabiztosan ezt válaszolta. Majd meglátják, ha kész leszek a rajzommal. Fontos, hogy tudd, lehet olyan ember a környezetedben, aki csak is azzal az Istennel találkozik, akit te mutatsz be neki nap mint nap. Ahhoz, hogy jól ismert Istent, időt kell töltened vele. Nem a fennmaradó, fölös idődet, hanem naponként odaszánt, prioritást élvező, minőségi időt. Másodszor azt, hogy te ki vagy. Mózes két dolgot kérdezett Istentől, amikor elhívta, hogy szabadítsa ki Izraelt Egyiptomból. Az első, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Így szólj Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem hozzátok. Mózes második könyve 3. fejezet 13-as verstől a 14-es versig. Ahhoz, hogy megtudd, ki is vagy, először azt kell tudnod, hogy Isten kicsoda, ekkor leszel hiteles. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra. Mózes második könyve 4. fejezet 1. vers. De az Úr erre megkérdezte tőle, mi van a kezedben? Egy bot, felelte. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr. Mózes második könyve 4. fejezet 2. verstől az 5. versig. Ennyi elég is volt Mózesnek, és elég lesz neked is. A lényeg, hogy tudd, kicsoda Isten, és ki vagy te, akkor használni tud téged az Úr. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk adásunkat az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójából. Köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be adásunkba. Május 26-a van kedd. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Demeter Zsuzsa. Jó reggelt, jó napot kívánok! Adásunkat rövid tartalom ismertetővel folytatjuk. Először a hétvégi debreceni református napokra hívjuk fel figyelmüket.
2: Azért gondoltuk, hogy most, ha újra elkezdjük, és nem is elkezdjük, folytatjuk ezt a hagyományt, akkor próbáljuk meg kinyitni egy picit, és a hajdubihari reformátusoknak is rendezzük meg ezt a napot, és őket is hívjuk, őket is várjuk, és valóban így van, hogy nem csak azokat várjuk, akik reformátusok, hanem mindenkit, akit ez érdekel, és ezért a programokat is igyekeztünk és igyekszünk úgy összeállítani, hogy mindenki számára színes legyen, és amellett, hogy egy nagyon komoly istentisztelet van, a középpontban egy úrvacsorás istentisztelet, amellett ilyen szabadidős program szerű lehetőségeik is legyenek.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított.
3: Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az élet is akár ilyen területen helyezkednének el.
1: Adásunk végén a nyári vizitúrákra vonatkozó hasznos tudnivalókról hallhatnak. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Református napokat szerveznek a Hajdú-Bihari megye székhelyen a hétvégén, pénteken és szombaton, és a korábbi alkalmakhoz képest a debreceni mellett hajdúvidéki és bihari egyházmegyék híveit is hívják. Az első napon ifjúsági találkozó lesz, valamint fordított ige címmel biblikus irodalmi est a nagy templomban. Szombaton az emlékkertben és környékén egyháztáji vásár, főzőverseny és gyerekudvar várja a résztvevőket, a központi esemény pedig a szabadtéri úrvacsorás istentisztelet lesz. Beszercei András szervező lelkipásztort, a nagy templom lelkészét Olá Ilona kérdezte.
2: Talán a debreceniek már mondhatjuk megszokhatták, hogy ha május, akkor valamilyen nagy református rendezvény az itt a városban megjelenik és hívogatja a híveket, nem híveket egyaránt. A debreceni egyházmegyei napoknak már van egy története, ahogy a magyar reformátusok találkozójának is, néha ez a két dolog összefonódik. Most tulajdonképpen egy újra értelmezése van ennek a programnak, hiszen egy szélesebb kört fogtak össze az idei rendezvénye.
3: Valóban így van, ezért is lett a mostani református napoknak is az a neve, hogy Hajdú-Bihari református napok. Elmúlt esztendőben ez a formáció elmaradt, hála Istennek sikerült az egységnap, a református egységnap, ami a Kárpát-medence reformátusságát gyűjtött össze. Előző esztendőben a egységnap is elmaradt, meg a református napok is elmaradtak, de azt megelőző évben pedig megtartottuk ezt a debreceni református napokat. És azért gondoltuk, hogy most, ha újra elkezdjük, és nem is elkezdjük, folytatjuk ezt a hagyományt, akkor próbáljuk meg kinyitni egy picit, és a hajdú-bihari reformátusoknak is rendezzük meg ezt a napot, és őket is hívjuk, őket is várjuk, és valóban így van, hogy nem csak azokat várjuk, akik reformátusok, hanem mindenkit, akit ez érdekel, és ezért a programokat is igyekeztünk és igyekszünk úgy összeállítani, hogy mindenki számára színes legyen, és amellett, hogy egy nagyon komoly istentisztelet van, a középpontban egy úrvacsorás istentisztelet, amellett ilyen szabadidős programszerű lehetőségeik is legyenek.
2: Hajdú-Bihari reformátusok mégis szerkezetileg vagy logisztikailag hogy áll össze ez, milyen körbe ment ki úgymond a meghívás?
3: Azt tudnunk kell, ugye hát ez természetes módon nem mindenki tudja, hogy Hajdú-Bihar megye tulajdonképpen három egyházmegyéből áll. Van egy debreceni egyházmegye, aminek mi is itt a tagjai vagyunk, van egy hajdú-vidéki egyházmegye, és van egy bihari egyházmegye, és közigazgatásilag pedig akkor Hajdú-Bihar vármegyéről beszélünk. Innen várjuk és innen kérjük az espereseket és a lelkipásztorokat, hogy mozgósítsák az egyháztagokat, hogy jöjjenek el Debrecenbe. A földrajzi közelség mindenképpen adott, szerintem az utazás így könnyen megoldható, a programok pedig mindannyiuk számára nyitottak, és nagy felelősség ebből a szempontból tényleg az, hogy a lelkipásztorok, a helyi gyülekezetek lelkipásztorai mennyire érzik magukénak ezt a rendezvényt, és mennyire tudják úgy a egyháztagjai között is elhinteni, hogy jó lesz, gyertek, együtt leszünk, és mutassuk meg, hogy milyen jó reformátusnak lenni Debrecenben.
2: Az, hogy nem csak Debrecennek vagy debreceni egyházmegyének szól ez a rendezvény, ez talán kézenfekvő, hiszen hogyha azt nézzük, hogy tényleg a református egységnapi megemlékezések és ünnepségek, programok is itt vannak. A Debrecen ugye nem csak a debreceni egyházmegye, sőt nem is csak Hajdú-Bihar központja, tiszántúli reformátusság, sőt mondhatjuk, azt hiszem nagyzolás nélkül, hogy a magyar reformátusság fellegvára, szóval érthető, hogy egy szélesebb kör próbáltak megszólítani. Van arra becslésünk, hogy felmérésünk, hogy hány gyülekezet, hány hívő egyébként, aki ebbe a három egyházmegyébe tartozik?
3: Én most egy nagyon hozzávetőleges számot akarok csak mondani, tehát tulajdonképpen ez körülbelül 90 gyülekezet, de lehet, hogy valamivel több, valamivel kevesebb. Szerintem ez több ezres egyháztagságot is jelenthet, de 10 000 alatti fő szerintem. Itt erre a rendezvényre pedig mi azt számoljuk, hogy azért istentisztelet jön, megy, megfordul, itt van velünk, körülbelül 1000 emberre számítunk, akik tartósan itt lesznek közöttünk és velünk.
2: Semmiképpen nem lehet ráfogni, hogy ez is egy kis rendezvénynek ígérkezik, szóval megpróbálják mozgósítani, megmozdítani a református közösségeket. Nézzünk egy kicsit bele a programokba, hogy milyen terepet, felületet próbálnak ehhez biztosítani.
3: Május 29 és május 30 az a két nap, amikor várjuk szeretettel mindazokat, akik úgy érzik, hogy együtt akarnak velünk lenni. Május 29-én pénteken délután 16 óra 30-tól rendezzük meg az ifjúsági találkozót, mi ennek neveztük, a Szent Molnár Albert református diákotthonban. Ide várjuk az ifjakat és a fiatalokat. A egyházmegyi ifjúsági lelkészei azok, akik ezt összefogják, különösen a Debrecen egyházmegyi ifjúsági lelkész csapata fogja össze ezt az alkalmat. Itt számíthatnak a fiatalok játékra, jókedvű vacsorára, dicsőítésre, közös éneklésre. Tehát ez egy nekik célzott, nagyon jó program lesz szerintem.
2: Elsősorban az együttlétet erősítendő.
3: Pontosan így van, mert fiatalkorban, ifjúként szerintem mi is élveztük azt, amikor csapatba összeverődve, és jaj, de jó, hogy mi együtt vagyunk. Ez ifjúkorban még fontosabb, és tinédzsereknek még fontosabb, és kicsit ezt is megéreztet velük, hogy milyen jó íze van annak, amikor szintén csapatba vagy, közösségbe vagy, társaságba vagy, de ez egy kicsit más. Nem az a klasszikus kis szabadidős buli, így van, de szerintem ez is szép lesz, és jó lesz, és nagyon jó tartalma lesz.
2: Hasonló gondolkodású, hasonló lelkületű fiatalok között együtt lenni, ahol nem kell magyarázni például ezt a kereszténységet, vagy a hívő hozzáállást, ugyanakkor lehet megélni ugyanúgy a fiatalságot, ez egy nagyon fontos része szerintem egy ilyen találkozónak, annál is inkább, mert a fiatalok a jövő gyülekezeti tagjai, tehát nagyon fontos, hogy ők érezzék azt, hogy reformátusok, és mit is jelent ez a közösség.
3: Így van, én szerintem ez a kulcsa mindennek. Készítettek egy felmérést jó pár évvel ezelőtt, ahol megkérdeztek gyülekezeti tagokat, hogy miért fontos számukra ez a gyülekezeti közösség. És nagy szórások nem voltak a különböző válaszokban. Általában azt mondták, hogy hát egy intellektuális közösséget is szeretnék, ahol tudok épülni, tanulni, azt úgy mind a két korosztály elfogadta. Hogyha a hagyományőrzésben úgy benne akarok lenni, és én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy ezt a hagyományokat ápoljuk, mind a két korosztály elfogadta. Azután volt egy olyan szempont is ebben a felmérésben, hogy azt szeretném a gyülekezetemtől, az egyházamtól kicsit gondoskodjon rólam, figyeljen rám. Na ezt az idősebb korosztály tette fókuszba, és most jön a következő, ami nagyon fontos. Amikor azt fogalmazták meg, hogy én azt szeretném az egyházközségemtől, a gyülekezetemtől, hogy fogadjon el engem úgy, ahogy vagyok, és adjon nekem egy közösséget, azt pedig a fiatalabb korosztály tette oda. És ezt nagyon fontosnak tartom, kicsit valóban ebbe elgondolkodni, hogy egy olyan közösséget, egy olyan csoportot, Isten szép ege alatt egy olyan csoportot szervezni, ahol a fiatal azt érezheti, hogy jöhetek. Jövök semmit nem hozva, jövök keresztetbe fogózva, jövünk együtt, és te fogadnak minket. Ezt szeretnénk itt is megvalósítani.
2: Nem is maradhat ki egy ilyen egyházi napok, református napok programjából az ifjúságnak szóló kezdeményezés. Lépjünk tovább.
3: Szintén péntek, május 29, este 18 óra. Ide a nagy templomba várunk minden régóta fiatalt, vagy éppen ha valaki fiatalként inkább idejön, akkor is szeretettel várjuk. Tehát 18 órakor este a nagy templomba fordított ige címmel tartunk egy biblikus irodalmi estet, mi így neveztük el. Gyönyörű prózai, verses szövegek fognak elhangzani zenei kísérettel, és neves művészek fognak fellépni. Balsai Móni, Hámori Gabriella és Csorba Lóci. Ők a mai fiatalabb generáció számára már nagyon nagy vonzó nevek. A mi középgenerációk számára pedig azt hiszem, hogy olyan művészek, akik hitelesen tudják képviselni mindazt, amit most itt el fognak nekünk mondani. Úgyhogy ide a nagy templomba várunk szeretettel mindenkit Hajdú-Bihar megyéből nyugodtan. De ha valaki az Európa Rádióban hallgatja ezt az adást, és nem csak Hajdú-Bihar megyében hallgatja, akkor bárhonnan lehet jönni, május 29-én este 18 órára a nagy templomba. Természetesen ingyenes a belépő, itt még regisztrálni se kell.
2: Ez is talán kézenfekvő, hogy a művészet, a kultúra és a nagy templom világa szépen össze tud simulni, és ilyenkor derül ki, hogy a kultúra és a művészet nyelvén, a művészek nyelvén az, amit az egyház akar mondani, az még jobban szíven tudja talán találni azokat, akik hallják.
3: Igen, mert az én véleményem is az, hogy a művészetek által, akár legyen a zene, akár képzőművészet, akár irodalom, az emberi léleknek olyan kis fiókjait nyitjuk ki, amik csak úgy természetes módon nem nyílnak ki, és ezekbe a fiókokba belehelyezett egy-egy kis hitmag, egy-egy kis csöpp, lelkiség, lélek, az nagyon tud hatni. És talán másképp éli meg az ember ezeket a pillanatokat. És abban, hogy ezen az estén is például próza és zene együtt lesz, ez különösen jó hatással lehet emberekre, és talán úgymond katarzis is előfordulhat.
2: Fontos feladata egy-egy ilyen rendezvénynek, programnak, hogy nyitogassa a szíveket, a lelkeket, és ehhez az utakat meg kell találni. A következő nap, május 30-a, ami szintén tartogat rendezvényeket, és a már említett úrvacsorás istentisztelet is ennek a napnak a része.
3: Így van, május 30-án tulajdonképpen már 9 órától várjuk az érdeklődőket a nagy templom mögötti emlékkertbe, valamint szintén a nagy templom mögött található püspöki hivatal és emlékkert közötti parkoló részbe. 9 órától itt a parkolóban egyháztáji vásár lesz, főzőverseny lesz, amit meghirdettünk az egyházmegye gyülekezeteinek. A gyermekeket pedig várjuk a püspöki hivatal és az egyházkerületi szakkönyvtár levéltár közötti udvarra, amit a Református Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából gyermekprogramokkal fogunk megtölteni. Az emlékkertben pedig egy egyszerű köszöntő és dicsőítő koncert után 11 órakor kezdjük az úrvacsorás istentiszteletet, melynek keretében a három egyházmegye lelkészei fognak szolgálni, a három egyházmegye gyülekezeti tagjainak és mindazoknak, akik itt szeretnének lenni. És ezután az istentisztelet után pedig 13 óra körül mi így számoljuk, szeretettel várunk mindenkit ebédre. Az ebéd ez most azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit a főzőversenyen főztek a csapatok, azt el lehet fogyasztani, ezért pusztán csak annyit kérünk, hogy egy kb. 1000 forintos adományjeggyel támogassák a testvérek azt, hogy itt most itt együtt vagyunk, és ennek a rendezvénynek a megvalósítását. Szerintem ez egy nagyon méltányos dolog, és akkor jól lakhat mindenki.
2: Azt remélik, hogy ezen az úrvacsorás Isten tiszteleten koncentrálódik majd az a mintegy 1000 fő, akit várnak erre a rendezvényre, tehát ez lesz az a közös központi program, ami ha érdekel a kultúra, ha érdekelnek az ifjúsági programok, ha érdekel a főzés, ha érdekel az egyháztáj, ki kimegy a maga által kiválasztott programelemekre, de itt lesz majd, ahol koncentrálódik az ereje a református közösségnek?
3: Igen, számunkra reformátusok számára egy ilyen Isten tisztelet mindig valahol a központ. Ahogy az egységnapok alkalmával is, így ezeknek a református napok alkalmával is a legfontosabb, amiért az egész van, az az Isten dicsősége és az Isten tisztelete. És ezért tartottuk most is fontosnak, hogy a napnak tulajdonképpen a csúcsa, ahová megérkezünk, ahol tényleg együtt vagyunk, testben és lélekben is, az egy úrvacsorás Isten tisztelet legyen. És ennek szerintem nagyon nagy hatása és nagyon nagy áldása van minden közösség életére.
2: Onnan indultunk, hogy Debrecenben már van gyökere, hagyománya a májusi református alkalmának, és ott azért megtapasztalhatták már ezt az azokon résztvevők, akár a református egységnapon, akár a korábbi debreceni egyházmegyei napokon, hogy egy-egy ilyen istentisztelet valóban mit tud adni. Gondolom ezt várják most ettől az alkalomtól, és hogy megerősödve a közösség tudatában, a helyünkkel a világban tudnak majd innen hazatérni a hívek.
3: Igen, és ezért nagyon fontos része ennek az istentiszteletnek az úrvacsora közössége. Mert az úrvacsorában hitünk szerint egymással és Istennel vagyunk élő kapcsolatban és élő közösségben, és egy ilyen asztalhoz összegyűlni, ahol Isten is ott ül és mi is ott vagyunk, ez mindig nagy áldás és mindig nagyon fontos az ember számára.
1: Hajdú Bihari református napokat szerveznek a hétvégén Debrecenben. Erről kérdeztük Vesztercei András szervező lelkipásztort, a nagy templom lelkészét.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihály beszél Pokrovenszki Gergely mikrofonja előtt.
4: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keretében kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
5: Ez most indult, milyenek az első visszajelzések?
4: Most indítottuk a programot magával a szakmai gyakorlattal együtt. Nagyon jók a visszajelzések, igények vannak, tehát már vannak iskolák, ahol voltunk bemutatót tartani, valamint már jelezték kisebb csapatok azt, hogy igénybe vennék a hallgatói mentor támogatást.
5: Mit tudnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói segíteni, milyen mélységi tudást tudnak átadni?
4: Ugye elsősorban programozásról beszélünk és robotikáról, nem csak tanárszakos hallgatók vannak, tehát nem csak informatika szakos hallgatók vannak, tanárszakos hallgatók, hanem programtervező informatikusok és mérnök informatikusok is részt vesznek ebben a programban. Ők kifejezetten szakmai részen próbálják meg támogatni a gyerekeket, tehát hogy például egy adott robotnak hogyan kell működni, egy adott feladatot hogyan lehet végrehajtani, és itt facilitátorként működve segítenek nekik, támogatják őket.
5: Miért tartja fontosnak az egyetem ezt a fajta képzést és lehetőséget?
4: Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az élet is akár ilyen területen helyezkednének el.
5: Milyen tudást szereztek itt, és szereznek itt a hallgatók a robotika terén?
4: A hallgatók, ugye mivel több csoportot érintünk, tehát az informatika tanártól teljesen a mérnök informatikusig programtervezőn keresztül rengeteg hallgatót elérünk. Az informatika tanároknál ugye egyértelműen, ami az ő tudásterületükbe illeszkedik be, tehát az alapvető általános iskolai Lego robotoktól teljesen eljutunk utána a mérnökök által és programtervezők által használt NAO robotokig, vagy MakeBlock robotokig, vagy Arduino robotokig, de nem csak ezek a csoportok, tehát már mint maga a mentor csoport szakmai gyakorlaton nem csak ezzel foglalkozik kizárólag, hanem projekt szinten különböző kutatásokban is részt vesznek. Most is van egy már félkész pilot projektünk, de erről majd később szeretnék inkább mondani pontos dolgot.
5: A diákok és a szülők mennyire ismerték fel ezt a lehetőséget, hogy egyre nagyobb teret kap a robotika, az informatika és a programozás az életben?
4: Egyre több szülénél látszik az, hogy már otthonra is vesznek robotot. Nagyon sokan keresnek meg személyesen, hogy milyen otthoni robotot vegyenek, milyen olyan eszközt vegyenek, amivel otthon a gyerek nem csak játszani tud, hanem fejleszteni is tud, akár programozni is. És nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok családban már ott van az okos otthon, és ott van a programozás lehetősége, és a gyerekek nagyon könnyedén illeszkednek be ezekbe a területekbe, és nagyon könnyedén használják ezeket a területeket is formálják.
5: Hogy látja ön személy szerint a következő 5-10 évben hová fog fejlődni ez a terület?
4: Hát az elmúlt 5 év is nagyon eredményes volt, és nagyon nagy mértékben változott. Az elkövetkezendő 5 év annyiban változni fog, ugye, hogy program írás területén a szakemberek változni fognak. Nem programíróra lesz szükségünk, hanem programvalidálóra, ugyanis a mesterséges intelligencia már pillanatok alatt megírja ezeket a programokat, és elég nagy pontossággal végzi ezeket. Viszont ezeket ellenőrizni kell, olyan szakemberekre lesz szükség a robotikában és a programozás területén, amelyek ezeket ellenőrzik és engedélyeztetik majd.
5: Az önök munkáját mennyire segít és mennyire gyorsítja meg a robotika, illetve a mesterséges intelligencia jelenléte?
4: A mesterséges intelligencia nagyon nagy segítség. Ötletelünk, tanulótársként használjuk, építőtársként használjuk. A jelenlegi projektünkben is volt olyan pont, amit már 5-6-an néztünk, és nem tudtuk megoldani több napi próbálkozásra sem, majd megkérdeztük a tanulótársunkat, és 2 másodperc alatt kidobta azt, amire mindenki a homlokára csapott, és azt mondta, hogy úristen, tényleg így kellett volna. Tehát nagyon nagy segítség, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kreativitás és a probléma megoldó képesség az a sajátunk, és nem más oldja meg helyettünk ezeket a feladatokat.
5: A diákok hogyan tudják megtartani a saját kreativitásukat, saját tudásukat úgy, hogy a mesterséges intelligencia, mondhatjuk, hogy sokszor kiváltja, hogy ne kelljen gondolkoznia egy-egy hallgatónak, egy-egy diáknak.
4: Nagyon jó a felvetés, ugyanis nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy hirtelen gyors megoldásként használják a mesterséges intelligenciát, nem figyelve a hallucinációra, nem figyelve arra, hogy pontos-e az a program, vagy pontos-e az a szövegrész, amit ő visszaad. Viszont miután foglalkozunk a hallgatókkal is, és próbáljuk jó irányba terelni őket, így az okos felhasználásra, az értelemszerű felhasználásra hívjuk fel a figyelmet, megpróbáljuk megtanítani őket arra, hogy hogyan promptoljanak, mikor kérdezzenek, mikor ne kérdezzenek, és hogy milyen irányba kezdjék el használni inkább a mesterséges intelligenciát, tehát nem a megúszásra, hanem a tudásfejlesztésre.
5: A robotikára térjünk vissza, mondta, hogy sok szülő megkérdezi önt, hogy milyen robotot alkalmazzon az otthonában, milyeneket szokott javasolni?
4: Mivel elsődleges ugye a Nyíregyházi Egyetemnek társ szervezete a LEGO, így általában a LEGO-nak a saját készleteit szoktuk ajánlani, viszont attól függően, hogy milyen szinten van már a gyermek a robotikával és a programozással, úgy egyre magasabb szintű Arduino alapú eszközöket, vagy már magasabb Python programozási szintű eszközöket szoktunk ajánlani.
5: A diákok mely területet szeretik a legjobban, milyen robotikai gyakorlatokat szeretnek végezni, és milyen új projekteket próbálnak maguktól vagy a tanárok segítségével mentorálni?
4: A legkisebbek ők egyértelműen a játékos színes irányokba mennek el. Ugye most két fő irányzatunk van, a First LEGO League, valamint a World Robot Olympiad. Mind a kettőben a kicsiket céloztuk meg elsőnek, de már ugye eljutottunk oda, hogy gimnáziumi szinten is alkalmazunk, tehát középiskolai szinten is mennek. Ott már azért a komolyabb programozás van, sőt a hallgatók többsége és a tanulók többsége már olyan robotokat próbál készíteni, amihez saját maguk nyomtatják, akár az alaplapokat, akár az eszközöket, vagy kiegészítőket.
5: A mentor programmal indultunk, és ezzel is szeretnénk befejezni a beszélgetést. Hogy látja a mentor program, hová juthat el, mire van predesztinálva?
4: Nagyon pozitív megerősítést kaptunk az iskoláktól is, a gyerekektől is, valamint a kollégáktól is. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a hallgatók, akik ebben a mentorprogramban részt vesznek, ők is egy magasabb szinten tudják űzni magát a szakmát, valamint későbbiekben munkahelyi beilleszkedésnél azért ez a csapatmunka, ez a segítőkészség, ez nagyon-nagyon nagy előnyt jelent majd nekik.
5: Hogy látja ez a mentorprogram, mennyire segítheti az itt tanulókat a továbbfejlődésben?
4: A hallgatók többsége, ugye szoktuk mondani, hogy Covid generáció elég zárkózott. Az, hogy egy csapatot alkotunk és csapatként dolgozunk, nagyon segíti őket, nem csak oktatási szinten, hanem lelki szinten is. Sokat beszélgetnek, sokat járnak együtt, és tényleg közös csapatot alkotnak, valamint miután külső intézményekkel is felveszik a kapcsolatot, és kifejezetten ők foglalkoznak velük, így egyre jobban nyitnak a világ felé, tehát nagyon jó irányba haladunk most.
5: Ön szerint mi az a projekt, amit közeljövőben az egyetem hallgatói meg tudnak majd a középiskolásokkal valósítani, és a általános iskolásokkal?
4: Az elsődleges célunk az, mint mondtam, a First LEGO League és a VR

0: próbálják indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
1: Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
0: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, hogy is mondjam, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
1: Hogyan telnek mostanában a napjai, a nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
0: Hát próbálok írni, megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészítés alatt két könyvem is, egy verses kötetem és egy próza kötetem, amely elbeszélésekből áll. És próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet. Hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, amely gondozott.
1: Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem írt meg?
0: Hát ez az, ami nehezebb, a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen. A kis ujjamban ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem. Az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
1: Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
2: Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg, és tartotta fent tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila Díjas, Kossuth Díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészet.

0: rétegben táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet is még sorolhatnám. És ő volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti. De egy ilyen lap, hogyha rendszeresen megjelenik, akár csak negyed évente, mint ahogy most ez az Észak fog megjelenni, annak költsége van. Szakmai szervezetek támogatásukról biztattak bennünket, de ezek inkább elvi támogatások voltak. Mondták, hogy jó az irány, valóban fontos lenne egy ilyen lapot alapítani, de hosszú évekig forrást nem találtunk ennek a kiadványnak a megszületéséhez, és a tavalyi esztendő végén lett egy sikeres pályázatunk az Artisiusnál, és tulajdonképpen az Artisiusnak köszönhetően sikerült elindítani ezt a lapot. Gyakorlatilag a lap alapításról annyit szeretnék mondani, hogy olyan december végén kezdtük a munkálatokat, akkor kértük fel a szerzőket, hogy versekkel, prózával, kritikákkal jelenjenek meg ebben a lapban, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy József Attila díjas, Kossuth díjas alkotók szerepelnek már az első lapszámunkban. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy regionális kiadású alapunk, miskolci egészen konkrétan, a szerkesztő bizottság, szerkesztő kollégáim, tervező kollega, a lapkiadónk is mind-mind miskolci, de nagyon fontos számunkra, hogy országos kisugárzásúvá tudjunk válni. Picit felül reprezentált a helyi érték alapban, de nincsen arról szó, hogy csak a helyi értéket mutassuk be. Szeretnénk egy országos kisugárzású lappá válni, és azt gondolom, hogy az első lapszám már mutatja nagyjából azt a koncepciót, aminek mentén haladnánk.
1: Az előszó Szimbától az óceánik címmel szól. Mit rejt ez a cím, mit jelent tulajdonképpen?
0: Ugye ez a folyóirat Adihoz meg annyi módon kapcsolódik, hiszen maga a folyóirat cím is, amit az irodalmi rovatvezető Filip Tamás álmodott meg, konkrétabban Adi már megálmodta, de Filip Tamásnak jutott az eszébe, hogy ez a cím egyszerre utal az irodalmi törekvéseinkre, a tematikánkra, hiszen alapvetően azért 70-80% mégiscsak irodalmi szövegeket közöl az Északfok, és egyszerre utal a mi régiónkra, hiszen Észak-Magyarországon vagyunk, itt adjuk ki ezt a folyóiratot. Nagyon irigyeltük is, hogy ilyen klassz nevet talált ki, illetve címet ennek a folyóiratnak, és ez ugye Adihoz kapcsolódik, de valóban az én szerkesztői beköszöntőmben úgy szintén egy Adi vers van, az Értől az óceánik című. Én egy picit itt játszottam a helyszínekkel. Ez egy nagyon nagy verse Adinak, aki ugye Érmincszenten született, és én éppen tavaly jártam ott a férjemmel meglátogatni a szülőházát, és egy néhány vers, nem sok, az egész életműből 5 vagy 6 vers van nagy poszterre kinyomtatva a szülőház falán, és ez a vers ott van, azért is örültem neki, mert az egyik kedvencem, és amikor arra gondoltam, hogy tudnék szólni a szakmához, az olvasó közönséghez, mindazokhoz az emberekhez, akik kezükbe veszik majd remélhetőleg ezt a folyóiratot, akkor ez a gondolat jutott eszembe, hogy ha Adi mert ekkorát álmodni, hogy abból a csöpp érmincenti faluból eljut a Szent Egységbe az óceánig, ugye áthallásosan, metaforikusan, akkor nekünk egy ilyen remek csapattal, amit sikerült felépítenem, miért ne sikerülne eljutni? De mi ugye nem Érmincszenten vagyunk, hanem Miskolcon, nekünk itt nem az Ér folyik, hanem a Szimva, így lett aztán a Szimvától az óceánig.
1: Mik a tervek, célok?
0: Most, hogy az első lapszám kijött, most egy pici ünnep lesz, de nem sokáig, hiszen sajtótájékoztatókat tartunk, lapszámbemutatókat fogunk tartani. Tehát alapvetően szusszanunk egy picit, és azt követően a lap terjesztésén fogunk dolgozni, és jönnek a lapszámbemutatók, illetve hát tulajdonképpen elkezdjük a következő lapszámnak az összeállítását. Szóval ad munkát bőséggel, de hála Istennek, örömmel vagyunk fáradtak.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A negyedévente megjelenő Északfok irodalmi művészeti kritikai folyóirat piacra vezetése megkezdődött, ennek részleteiről, valamint a lapszám tartalmáról és a szerkesztőbizottság tagjairól sajtótájékoztatón adtak információt, az itt készült összeállításunkat hallották.
2: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek a fókuszban a mai kormányülésen, közölte a kormányfő, aki szerint a kormányülésen szó lesz a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzési adatokról is. Az oktatás területén a klik és a tankerületek felülvizsgálata, az iskolaigazgatói jogkörök bővítése, a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjogok visszaadása szerepel napirenden, tette hozzá. Emellett szó lesz egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről sorolta Magyar Péter. A kormányülésen tárgyalandó pénzügyi kérdések között pedig említette a magántőke alapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinó koncesszió rendszer felülvizsgálatát és annak is a megadóztatását. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója, már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gólya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanár képző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumban, a Verespálné gimnáziumban, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán, a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Református Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodákban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként, teljesen a szívemig behatolt ez a muzsika. megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarába, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindezek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladása és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezett, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsengetén. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály Műveltségi Versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló, gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjba menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem. Az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból. Miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat, tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjuk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten látta, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség is. Ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanárhúnynak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, ott hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastatok valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecen, Nyíregyházán vezeti, az kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungaricum vegyeskar, ami egy gyönyörű, szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungaricum vegyeskarral a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nincs messze a Psaltémur Hungaricumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltárfordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a Szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy néznek ki tehát Szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc Zsoltár a tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy Zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a Zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan Zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a Zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor Zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni. Hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. Zsoltár az egyik, 6. bűnbánati Zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. Zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel nőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritikus.

0: tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízén ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elege van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a boka ízületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, ha megnézek egy sportközvetítést, a befutók hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez, a Tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó életed döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, na, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzunk meg a halakkal, és akkor azt szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy a gyarlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon és többre jussak általa. De hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccendést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni, tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot.

0: az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja, a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezetének vezetője. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Nemzeti Színházban, ahol a Miskolci Önkormányzat kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetét, több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként adományozták neki Miskolc Pro Urbe díját.
2: Rendtelen megtisztelő. Úgyhogy nyilván a díjátadó az már nem volt meglepetés, hiszen előtte ugye vannak ennek jogi folyamatai, amikor tájékoztattak arra, hogy engem erre jelöltek, akkor nyilvánvalóan nagyon meglepődtem. És utána született ez a döntés az önkormányzat, vagy a kuratórium részéről, vagy gondolom az önkormányzat részéről. Úgyhogy nagyon izgultam a díjátadónál, inkább ugye a másik oldalon szoktam más szerepben lenni, de nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt támogatta. Készül egy kisfilm ilyenkor, már korábban, ugye ezt leforgatták korábban, én nem láttam a kisfilmet, csak hát ugye nyilván szereplője voltam, de maga azt az 1 percet, vagy 1/2 perc, nem tudom mennyi ideig tart, azt előzőleg nem láttam, a színpadról mi ezt nem is láttuk igazándiból, úgyhogy ezt utána néztem meg, de nagyon megható pillanat volt, úgyhogy mondom még egyszer, nagyon szépen köszönöm, biztos egy meghatározó élmény eddig életemben. Nekem az életem valahogy úgy alakult, hogy minden a Vöröskereszthez kapcsolódik, nyilván a életem összes ilyen mérföldköve ide kapcsolódik, azért mert 16 éves korom óta valahogy úgy alakult ki, hogy ez egy elsődleges elhivatottsági pont lett a Vöröskereszt már középiskolás koromban is, és utána is már fiatal felnőttként is, és utána a Vöröskereszt mellett végeztem el a főiskolát. Tehát, hogy mindent oda tudok kapcsolni, hát akkor az volt a Vöröskereszt, amikor nem tudom, ide költöztem. Egy szempontból én szerintem biztos nehézség, vagy lehet, hogy egy ilyen beszűkültség is, a másik oldalon viszont az, mondom, a minőségnek viszont ez a javulását, tehát a jó minőséget viszont ezt tudja. Tehát én egyáltalán nem bánom azt, hogy nekem egyetlen munkahelyem volt eddig.
1: Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békéscsabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
3: Ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát fenntartható közlekedést. És egy felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motiváció az tulajdonképpen úgy, motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és ilyen matricákat mindenki gyűjti saját magának is. Vannak borsodi iskolák is, a Balázs Győző Református Gimnázium, Szaggimnázium és Általános Iskola, ő a miskolci iskola.
1: Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: lépést óva tesz. Reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersin Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Aztán ott állt a vendéglő előtt. Délután volt. A tenger az apró kis vendéglő lábáig nyúlt be az öbölbe, és hullámaival halkan verdeste a part köveit. Erősen dobogott a szíve, amikor a vendéglőbe benyitott. Mi lesz, ha azt mondják, hogy a szobájukban vannak? Egyszerűen fölmegy, és rájuk nyitja az ajtót, vagy lehívatja őket? Talán csak Évát egyedül? Igen, ez lesz a legjobb, hiszen tulajdonképpen csak Évával lehet dolga, a másikhoz semmi köze sincs. De nem voltak a szobájukban. Madame és Monsieur sétálni mentek, felelte kérdésére a bozontos bajuszú vendéglős, és apró szúros szemeivel gyanakodva mérte végig. Hallott már valamit arról, hogy a délfranciák mindig a szerelmesek pártján vannak, és sohasem megcsalt férjekén, és ezért kellemetlenül érezte magát a vendéglős kutató pillantásai alatt. Leült az üres étteremben. Kávét és vajas kenyeret rendelt, egy tojást is hozzá. Aztán csak leült és ült. Az idő telt. Irattáskájából elővett az Évával kötött szerződést, és a Pochris bankház szerződését is, amit a Kunzler áruházzal kötött. Újra és újra átolvasta őket, Isten tudja hányadszor már. A kerek üzleti nyelven írt mondatok lassan megnyugtatták, és biztonsággal töltötték el megint. Fegyverek voltak ezek a szerződések, azt tudta, éles és legyőzhetetlen fegyverek. Éva meg kell hajoljon előttük, és az a másik semmivé, porszemmé törpül mellette. A szerződés pajzs. A szerződés biztonság, élet és valóság. Minden más komolytalan handabanda. A vendéglős becsoszogott ócska papucsában is meggyújtotta a lámpát. Túl a söntésbe halászok jöttek, és hangos szóval vörös bort rendeltek. Az idő telt, kint sötét volt már. Aztán egyszerre csak lépteket hallott, és valaki kinyitotta az ajtót. Oda nézett. A küszöbön ott állt a gyűlölt ember, a nagy ellenség. Egyik kezében hatalmas méretű kép, a másikban állvány és festékdoboz, és mellette Éva. Időtlenül hosszúnak tűnő pillanat volt, amíg azok ketten ott álltak, s ő az asztalnál ült és nézték egymást. Az első, amit meglátott Éva, valószínűtlen szépsége volt. Mint egy kinyílt, kiteljesedett, egzotikus virág, olyan volt az asszony ott az ajtóban. Piros ajkairól kacagtak az elcsókolt csókok. És mellette ott állt a férfi, aki ezt az asszonyi szépséget előcsalta belőle. Ingújban állt ott, borzolt hullámos sörénnyel, mint egy ókori görög isten, mint a fiatal Poszeidon maga. Szépek voltak, ahogy ott álltak egymás mellett, olyan szépek, hogy Pochris Gottfriedben felhördült az irítség, és a hím féltő bosszúja, és belesápadt ebbe a szépségbe, mely nem az övé, mely nem is lehet az övé soha, ha a világ valamennyi pénzét megszerzi magának, akkor sem. Végtelennek tűnő pillanat volt. Aztán a fiatal Poszeidon ott az ajtóban megmozdult. Lassan a falnak támasztotta a képet, letette az állványt és a kazettát is, és súlyos léptekkel megindult feléje. Szemében sötét éjszaka volt, viharos, szörnyű sötétség. Lába alatt felnyögött a padló, ahogy jött, és jött. Félelem fogta el. Érezte a rémületet ránehezedni az agyára, és minden erejével védekezni próbált ellene. Beszélni kezdett. Nos, jó estét! Mondta a szája gúnyos egykedvűséggel, de a szíve halálos ijedten vert, és a gégéje összeszorult, Alig engedte ki a szavakat. Arra nem gondoltatok, ugye, hogy rendőrség is van a világon? Van, van. A rendőrség csak úgy véletlenül akadt a nyelvére, de görcsösen belekapaszkodott ebbe a szóba, mert védelmet, biztonságot, jogrendet jelentett. Ez a mi kettőnk dolga, öregsün, nem a rendőrségé, hallotta a másik hangját nagyon messziről, és elméje úgy kapaszkodott bele a szavakba, mint a vízbe fúló. Az ember már akkor ott állt mellette magasan, hatalmasan, félelmetesen és sötéten. Olyan volt, mint egy eleven fenyegetés. Kettőnké, dadogta Pohris Gottfried, és szemei kapkodva jártak körül az alacsony mennyezetű kis étteremben, de nem találtak semmit, amiben megkapaszkodhattak volna. Éva még mindig ott állt, kissé csodálkozva és kissé ijedten, és az asztalon ott voltak a szétteregetett papírok, a szerződések. Nem tudom, mi dolgunk lehetne nekünk egymással, Lubovszki Kazimír, hallotta saját hangját iszonyú magasról, és roppant fölényesen. Nekem csak a feleségemmel van dolgom. Azzal odafordult az asszonyhoz, mintha csak a Pohris bankház valamelyik tisztviselőihez beszélne, és most már teljesen nyugodtan, a pénzember öntudatos biztonságában mondta. Kérlek, Éva, foglalj helyet, igen? Néhány üzleti ügyben van szükségem a véleményedre. Maga is elcsodálkozott azon a száraz nyugodt üzleti hangon, amivel ezeket a szavakat mondta. Az üzleti tárgyalások megszokott hangjával együtt visszatért a nyugalma is. Hidegen, szinte közömbösen nézett az asszonyra, ahogy lassan és tétován odajött és megállt az asztal mellett egy szék támlájába fogódzva. Az idegen embert, aki ott állt oldalt, zsebretett kezekkel, meg sem látta, mintha nem is lett volna jelen. Megköszörülte a torkát, és elkezdte felolvasni a szerződéseket lassú, unott hangon. A szerződéseket, melyeknek minden szavát kívülről tudta, de amelyekről Éva is tudott. Tudott róluk akkor is, amikor azon az estén elszökött egy idegen emberrel, és ezzel kiszolgáltatta magát neki, Pohris Gottfriednek, az óvatos és előrelátó üzletembernek, mint ahogy kiszolgáltatja magát az, aki megszegi a szerződéseket. Amennyiben pedig ezen házasság, olvasta unottan, de jól megnyomva a szavakat, bármely fél hibájánál fogva és bármely fél kívánságára felbomlana, a Pohris bankház által a Kunzler áruháznak nyújtott teljes hitelkeret törvényes kamataival együtt egy összegben esedékessé válik. Nos, erre vonatkozólag szeretném hallani a véleményedet, Éva. Elégedetten dőlt hátra a széken. A helyzet világos volt és tiszta. Vagy így, vagy úgy, de rizikó nincs. Az üzletre nem lehet ráfizetni. A szerződés minden vitát kizár, s a vesztesnek fizetnie kell. És akkor hirtelen megszólalt az a másik ember ott mellette, akiről szinte sikerült teljesen megfeledkeznie már. Megszólalt, és azt mondta. Mit gondolsz, Sün, ha most agyonütnélek? A hang tompa volt és félelmetes. És ahogy ott állt, zsebre dugott kezekkel is nézett, Pohris Gottfried hátgerincén végigfutott a hideg halálfélelem. Józannak lenni, józannak kell lenni, verdesett benne lázasan az életösztön, és érezte, hogy a kétségbe esett elszántság valami torz vigyort erőltetett az arcára, és hallotta saját hangját is nagyon messziről, de higgadtan is erőltetett fölényességgel. Életfogytiglanra ítélnének, nem hiszem, hogy megérné. A félelem hirtelen elmúlt a megtalált szavak varázsától. Egyszerre megérezte maga mögött újra a törvényes világrendet, és a szavak magától jöttek a szájára, higgadtan, fölényesen, ahogy üzletemberhez illik, akit nem érhetnek meglepetések, mert a mérleget már előre elkészítette. Ami megtörtént, megtörtént, én nem akarok még nagyobb botrányt. És azt sem akarom, Éva, hogy a szüleid a szegényházban végezzék az életüket, vagy még rosszabb helyen. Tudod, mire gondolok. A csőtömegben voltak bizonyos dolgok, amiket az ügyészség... Na, de mondom, én eltekintek a retorzióktól. Igen, ez jó volt. Érezte, hogy jól mondta, jól esett ezeket kimondani, megmutatni ennek a két gőgös embernek, hogy csak egy úr van itt, aki dönt, és ez ő, a megvetett. Fizetek! A vendéglős előcsúszogott és zsebrevágta a pénzt. Aztán becsukódott mögötte újra az ajtó. Az iratokat összeszedte és betette a táskájába. Még kényelmesen elérjük a vonatot, gondolta. Reggel Marseille-ben vagyunk, este Madridban. Az asszony még mindig ott állt halálos sápadsággal az arcán, és fogta a szék támláját. A halvány lámpafény még szürkébbé tette az arcát. Ekkor megmozdult mellette az a gyűlölt ember, és mondott valamit a maga goromba, diákos modorában. Pohris nem is hallgatott oda. Nem vagyok kíváncsi a stílusára, Lubovszky úr, szólt rá nagyon fölülről, és nagyon kimérten, mint ahogy egy alkalmatlan cseléddel beszél az ember. Akkor fölállt, és állával intett az asszonynak, kurta parancsoló mozdulatta. Gyere, Éva! Egy lépést is tett még, és abban a pillanatban újra meglátta Poszeidont, a rettenetes tengeri istent. Vadság és erő volt abban a mozdulatban, ahogy elállta az útját, és a tekintetében halál. Látta maga előtt a rettenetes ellenséget, látta meglendülni az öklét, és még egy ilyet mozdulattal megpróbálta eltakarni az arcát előle, de aztán egy szörnyűséges ütés érte, és elsötétült előtte a világ. Mikor magához tért, a padlón feküdt, és a bajuszos vendéglős föléje hajolva vakarta a fejét, arca rettenetesen fájt, kezével odanyúlt, és érezte, hogy ujjai nyírkosak lettek. Vér, gondolta felnyilalló ijegységgel. Vér, talán meghalok. Érezte, hogy a vendéglős a hóna alá nyúl és fölemeri. Széket toltak alája. Aztán ott ült előre lógó nehéz fejjel, és a kezeire merett. Valóban véresek voltak. Valahonnan nagy sötét vércsöppek csöpögtek alá a cipőjére. A szájából és az orrából csöpögött a vér. A vendéglős elkezdett fölszedni valamit a földről, és látta, hogy tányércserepek voltak, amiket fölszedett. Lassan jutott eszébe, hogy mi történt. Körülnézett, Éva ott állt még mindig, és kimeredő szemekkel nézte őt. Minden erejét összeszedte és fölállt, zsebkendőjét az arcához szorította. Éva még mindig nem mozdult, csak bámult rá, elszörnyedve némán. Nem lenne jobb lefeküdni most, monsieur? Hallotta vendéglős hangját, és megérezte benne a kár örömet. Menni kell, mondta gyorsan a vonat. Néhány lépést tett Éva felé, a zsebkendőt erősen az arcához szorítva. Indulj! Szólt rá gorombán, és meglökte. Előttem, hogy lássalak, az állomáshoz mozogj! Az asszony egy kétségbe esett mozdulattal fölemelte a kezeit, mintha védekezni akarna, vagy ütni. Pohris önkéntelenül hátra kapta a fejét, és rásziszegett az asszonyra gyűlölködve vadul. Vagy juttassam börtönbe a szüleidet, te dög! Éva rámerett, és rettenetesen sápat volt. Aztán lehajtotta a fejét, halkan felzokogott, és megindult az ajtó felé. Szó nélkül ment, egyszer se nézett hátra. Így jutottak ki az állomásig. Éppen akkor futott be a vonat is. Mikor Marseille-be megérkeztek, egyenesen orvoshoz ment. Az arca iszonyúan megdagadt és fájt. Állkapocs törés, mondta az orvos, és megkérdezte, gépkocsi baleset? Igen, hazudta. Legjobb lesz azonnal kórházba menni. 3 hétig kellett kezeltesse magát a marseilli kórházban, amíg állkapcsa helyre jött, és a hiányzó fogakat is berakták. A spanyolországi út elmaradt, a német érdekeltség megelőzte őt közben. Ugyanezt történt Marokkóval is. Pohris dühöngött, és Évát tekintette minden bal szerencse okozójának. Amíg a kórházi kezelés tartott, nem közeledett Évához, nem is szólt hozzá 3 hétig. Szégyelte a törött állkapcsát és a hiányzó fogait talán, de lehet az is, hogy csak a bosszúra készült, és meg akarta várni vele a pillanatot, amikor teljesen a hatalmában tudja ezt a gyűlölt asszonyt, mert gyűlölte Évát. Rettenetes, keserű gyűlölettel. 3 hét múlva aztán hajóra ültek. Ugyanaz a hajó volt, amelyen annak idején győzelmi körútját tartotta a görög partokon a Poszeidon. Bort szállított Marseille-be, és útban volt vissza Görögország felé. Erre a hajóra vitte föl Pohris Gottfried a feleségét. Mikor újra lába alatt érezte a saját hajóját, kitört belőle a rabszolgatartó, bosszúálló, vérig sértett kényúr. Alig hagyták el a kikötőt, leparancsolta Évát a kabinba. Az asszony vonakodott lemenni vele. Fent álltak a parancsnoki hídon a kapitány mellett, és a kapitánynak úgy tűnt föl, mintha félelmet látott volna az asszony arcán. Szép itt kint, vetette ellen. Jól esik a friss levegő, de Pohris megragadta a karját. Gyere! Mondta ellentmondást nem tűrő hangon, is húzta magával. A kapitány később sokszor visszaemlékezett arra rémült, könyörgő pillantásra, amit a szép szőke asszony feléje vetett, és amit akkor nem tudott sehogyan sem megérteni. Amikor Pohris egy fél óra múlva újra megjelent, az arca piros volt és dagadt, mintha összepofozták volna, és karmolások nyomai is látszottak rajta. Elestem, magyarázta a kapitánynak bosszúsan, és egész nap rossz kedvű volt. Az asszonyt nem is látta többet a személyzet az egész út alatt. Este a kabinszolga suttogva mesélte a legénység hálóhelyén, hogy az úr bezárva tartja a feleségét, és ételt se volt szabad vinni neki. A feleségem beteg, jelentette ki Pohris másnap a kapitánynak. De a hajó személyzetek között elindult a suttogás, és akadtak, akik esküdtek rá, hogy ütéseket hallottak a kabinból, és asszonyi jajgatást. Pohris elérte, amit akart. Éva először szembeszállt vele, arcába ütött és leköpte. Szemébe kiabálta, hogy Kazimírt szereti, igenis Kazimírt. Ahogy gondolod, felelte erre, és rázárta az ajtót. Éva három napig nem kapott enni, inni sem. Rab volt. A negyedik napon azt tehette vele, amit akart. Ájult volt és engedelmes, mint egy rabszolganő. A hajó személyzete a kapitánytól a legutolsó matrózig, az első görög kikötőben beadta a felmondását. Pohris nevetett és új személyzetet fogadott föl. A szóbeszéd eljutott a hatóságokhoz is, és mielőtt a hajó elhagyta volna a kikötőt, egy rendőrtiszt jelent meg a fedélzeten, és beszélni kívánt azzal az asszonnyal, aki állítólag beteg és nem hagyhatja el a kabinját. Pohris udvariasan mosolygott. Tessék, mondta kissé gúnyosan, egyébként az a hölgy a feleségem. A rendőrtiszt megütődve nézett rá, de azért kitartott tovább is amellett, hogy személyesen akar beszélni a hölgyel. Pohris levezette a kabinokhoz. A rendőrtiszt valóban egy beteg asszonyt talált a hajón. Rózsaszín selyemágyban feküdt, és nagyon szenvedőnek látszott. Amikor közelebb lépett az ágyhoz, fölnyitotta a szemét, és egy pillanatig leírhatatlan rémület volt a tekintetében. Van valami panasz, asszonyom? Kérdezte a rendőrtiszt. Az asszony szeme Pohrisra nézett, aztán alig észrevehetően megrázta a fejét. Köszönöm, felelte halkan betegen. Meg akarok halni, más semmi. Ideg baj, mondta Pohris, amikor a rendőrtisztet visszakísérte a partra, és még sóhajtott is hozzá. A fiatal tiszt szánakozva csóválta meg a fejét. Ilyen fiatal és ilyen szép, mondta, és mégis beteg. Mihelyt az új személyzet együtt volt, tovább mentek. Egyenesen Szamoszra. Ott Éva még két napig a hajón maradt, s Pohris ez alatt berendeztette a már régebben megvásárolt fehér villát fent a hegyen. Ez a vakító fehér épület egy félreeső emelkedésen állott, magasan a tenger fölött, és sötét-zöld ciprusok vették körül. Egy kivénült angol operaénekes építette magának valamikor, és potomolcson került a Pohris bankház tulajdonába a szamoszi spekuláció alkalmával. A harmadik napon hordszéken vitték föl Évát izmos görög kikötőmunkások, és esküdtek utána, hogy a szép idegen úrnő a kikötőtől föl a házig sírt, hang nélkül, csak a könnyei peregtek folyton a szeméből. Fent a házban egy idegen nő várt rá gyerekkel a karján. Ez Irene, mondta Pohris, és a szája gúnyos mosolyra torzult. Irene a szeretőm, a gyerek az én gyerekem, ha kíváncsi vagy rá. Köszönöm a kellemes nászutat, és ezentúl nincs rád szüksége, mint nőre. Ezzel itt úgy sem mérheted össze magadat soha. Németül mondta ezeket. A szép görögnő meghajtotta Éva előtt a fejét, és a szemében mélységes részvét volt és mélységes tisztelet. 8 évig élt Éva abban a házban a sötét ciprusok között. 8 hosszú-hosszú évig egyedül. Soha talán még asszony ezen a földön nem élt olyan egyedül, mint Éva, ez alatt a 8 év alatt az örök tavasz szigetén, a szerelem szigetén, Szamoszon. Egész nap az erkélyen ült és nézett alá a tengerre. Talán várt valakit, várt egy hajót. Hajók jöttek és mentek a halványkék vizen, és az asszony ült és nézett a messzeségbe. A sziget lakói úgy tudták, hogy a gazdag idegen úr felesége nagybeteg. A fejében van valami baj, mondták, azért olyan szótlan, és azért néz egész nap olyan szomorúan ki a tengerre. Sajnálták és tisztelték. A gyermekek olykor virágot vittek neki, és ő pénzzel ajándékozta meg őket. Időnként Pohris is megjelent a szigeten. Töltött néhány napot fönt a ciprusok közötti házban, jókedvű volt, sok bort ivott és eltréfált az emberekkel. Voltak, akik arról suttogtak, hogy ilyenkor Irenét szereti a halász feleségét, akit cselédül fogadott meg a beteg asszony mellé, és hogy ezért kapta ajándékba a szép új bárkát is az úrtól. Sok mindenfélét suttogtak az emberek, a kocsmák ivóiban s az apró halászkunyhók födelei alatt. De arról, hogy valójában mi is történt azokon a fűszerillatú bujai szakákon, fent a ciprusok közötti villa sejempárnás szobáiban, arról senki se tudott. Arról csak Irene tudott volna beszélni, de Irene hallgatott, és sötét szemében alázattal őrizte a borzalmas titkokat. Egy büszke asszony vérig aláztatásának pokoli titkait. Aztán a 8. év végén a szép idegen asszony levetette magát a tengerbe. Éjszaka történt, vihar alatt, senki se látta. Kalergosz a halász lelte meg a holttestét másnap a sziklák alatt. Az úr repülőgépen jött meg, és gyönyörű temetést rendezett. De Kalergosz a halász, Irene ura, a temetés estéjén azt beszélte részegen a kocsmában az embereknek, hogy az úrnőt a férje ölte meg, a zsidó. S hogy Irene sokat tudna beszélni erről, ha akarna. De az emberek nem hittek neki. Kalergosz az utóbbi években egyre részegesebb lett, és ki hisz annak, aki részeg? Meg lehet, hogy haragudott is az úrra a felesége miatt, a bolond. Ahelyett, hogy örült volna a szerencsének, így mondták az emberek Szanuszon. Pohris Gottfried ez alatt a 8 esztendő alatt még jobban meghízott. Hasa teresztett és elkezdett kopaszodni is, és babonás lett. Erre minden oka megvolt. Attól a perctől kezdve, hogy Éva előidézte azt a botrányt Párizsban, amelyről sajnos tudomást szerzett rendre mindenki, akinek valamilyen dolga volt a Pohris vállalkozásokkal, attól a perctől kezdve semmi sem sikerült többé úgy, mint azelőtt. A pontos kalkulációinak és élelmes szimatjának olykor mutatkoztak is eredményei, azok rendszerint mégiscsak fél eredmények és fél sikerek maradtak. A spanyol üzlet megbukott, ugyanúgy a marokkói is. Jaffát elütötték a kezéről, s egy évre rá a palesztínai üzlet is felbomlott. A hithű zsidó érdekeltségek kifogásolták, hogy Pohris nem zsidó nőt vett el feleségül, tehát itt is Éva miatt volt a baj. És Pohrisban lassan megerősödött a tudat, hogy minden bal szerencséjének egyedül Éva az oka. Éva volt az átok, amit magára vett. Sokat gondolkodott a 8 esztendő alatt, hogy vajon érdemes volt-e. Olyan perceiben, amikor őszinte tudott lenni önmagához, be kellett ismernie, hogy ebben a házasságban csak a gőg, a bosszú és a sértett hiúság vitte bele. Először csak Irenének akarta megmutatni, hogy sokkal különb asszonyt is kaphat magának, mint egy görög paraszt leányt. Aztán meg akarta mutatni a világnak és Lubovszkinak, hogy meg tud mérkőzni velük, hogy egyenrangú fél. És végül meg akarta mutatni Évának, hogy pénzért vette meg rabszolganőnek, akit akkor tépett le magának, amikor jól esett, és utána eldobta, mint megunt rongyot. Hogy még csak nem is szerelemből vásárolta meg, hanem szeszélyből csupán, mert a szerelem Irenéhez húzza, és ez a mezítlábas görög parasztleány az első feleség mellette. Kuncler Éva pedig a gőgös patricius leány, csak olyan másodrangú rabszolganő. Ezeket akarta megmutatni. Meg akarta mutatni mindenkinek, aki valamiképpen is megalázta és megsértette, hogy ő a zsidó különb és hatalmasabb mindenkinél. De vajon érdemes volt-e? És vajon megmutatta-e valójában mindezeket? És néha, ha őszinte volt magához, be kellett ismerje, hogy nem sikerült semmit se megmutatnia ebből. Valahol hiba csúszott a számításaiba, de nem tudott rájönni, hogy hol. A világ számára továbbra is a dús gazdag üzletember maradt. A világ szemében semmi sem változott azáltal, hogy magához kényszerít.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 10 évvel ezelőtt 2 dobozkönyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját, a kezdetekről. A riporter Bálint Enikő.
2: 2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
3: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
2: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
3: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
2: Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
3: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud.

0: nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
1: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és mesekuckó?
0: Nem is tudom. Én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a mesekuckó mindig is az életem része volt. A gyerekeim poénkodtak, hogy a mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele. Úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
1: Hogyan működött a mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is? Hogy működjön?
0: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet. A gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, hogy mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem két, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
1: A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, a gazdát cserélnek a könyvek.
0: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári, óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
1: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
0: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrés lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek megfelelő.
1: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
0: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebben a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időn szánni.
1: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult, és itt vagyunk?
0: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtár, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
1: Brem Ágnessel, a Mesekuckó alapítójával beszélgettünk a Mesekuckó alapításáról és a könyvek fontosságáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Büntetőeljárást indított a csíkszeredai rendőrség 3 ember ellen, miután pünkösd vasárnap délután gépkocsikkal felhajtottak a csíksomlyói hegynyeregben található szabadtéri 3-as halom oltárra, közölte kedden a Hargita megyei rendőrség. A civil Csíkszereda Facebook csoportban közzétett fényképen azt látható, amint 3 terepjáró parkol a szabadtéri oltáron, miközben utasaik, több felnőtt és gyerek az oltár lépcsőjén nézelődnek. A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást az ügyben vallási helyek és tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A felvétel alapján beazonosított 3 elkövető Hargita megyei lakos. A Székelyhon portál keddi beszámolója szerint az egyik elkövető bocsánatot kért az incidensért, hangsúlyozta, hogy tettüket nem rossz szándék vagy gúny, hanem inkább meggondolatlanság vezérelte. A csíksomlyói hegynyeregben található 3-as halomoltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, melyen több százezer zarándok szokott részt venni a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológia Intézet közlésére hivatkozva a Szlovák Közszolgálati Hírügynökség. Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati Kárpátok, illetve Árva régióban és a Zemplén térségében. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a Fogyasztóvédelem keddi közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, melyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése, figyelmeztetett a hatóság. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy a Békéltető Testülethez fordulni, javasolta a Fogyasztóvédelem. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. 2 nagy volumenű munkába kezdenek, közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többlet menetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mikor tud használni Isten? Rólam tanúskodnak az írások. János evangéliuma 5. fejezet 39-es vers. Ahhoz, hogy Isten használhasson, két dolgot kell tudnod. Először is azt, hogy kicsoda Isten. Egy kislánytól megkérdezte a tanítója a vasárnapi iskolában, hogy mit rajzol, mire az így felelt: Istent. De hát Istent még soha senki sem látta, okította a tanító, ám a kislány magabiztosan ezt válaszolta: majd meglátják, ha kész leszek a rajzommal. Fontos, hogy tudd, lehet olyan ember a környezetedben, aki csak is azzal az Istennel találkozik, akit te mutatsz be neki nap mint nap. Ahhoz, hogy jól ismert Istent, időt kell töltened vele. Nem a fennmaradó, fölös idődet, hanem naponként odaszánt, prioritást élvező, minőségi időt. Másodszor azt, hogy te ki vagy. Mózes két dolgot kérdezett Istentől, amikor elhívta, hogy szabadítsa ki Izraelt Egyiptomból. Az első: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Mózes második könyve 3. fejezet 13-as verstől a 14-es versig. Ahhoz, hogy megtudd, ki is vagy, először azt kell tudnod, hogy Isten kicsoda, ekkor leszel hiteles. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra. Mózes második könyve 4. fejezet 1. vers. De az Úr erre megkérdezte tőle: mi van a kezedben? Egy bot, felelte. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr. Mózes második könyve 4. fejezet 2. verstől az 5. versig. Ennyi elég is volt Mózesnek, és elég lesz neked is. A lényeg, hogy tudd, kicsoda Isten, és ki vagy te, akkor használni tud téged az Úr. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Május 26-a kedd van, az Evelinek és a Fülöpök ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a Svéd Asztal kínálata 16 óráig röviden. Tunyog-Matolcs község önkormányzatának dolgozói egy pályázati forrásnak köszönhetően a határon túli Nagyváradra utaztak, ahol megcsodálták a város nevezetességeit és fontos helyszíneit. A lelkes-szatmári csapatot Romániában Mihálka Nándor régészmuzeológus fogadta.
2: Hogy miért érdemes ide eljönni? Azért, mert ugye Nagyvárad, a Peceparti Párizs, Szent László városa, Janus Pannonius városa, Pázmány Péter városa, Ady Endrét ne is felejtsük ki nyilván ebből a felsorolásból, amit holnap reggelig lehetne folytatni. De jelen pillanatban azért érdemes eljönni Nagyváradra, mert ugye a történelem mellett, tehát a belvárosi, a katolikus központ olyan épületállománnyal rendelkezik, amely tényleg csodálatra méltó. A város ügyel is ezekre az épületekre. Van egy város által 15 éve indított program, amelyben 4-5 épületet minden évben elkezdenek helyreállítani. Ugye az épületállomány az hatalmas, a teljes városközpont az védett övezet minőségében működik, mind építészetileg, mind pedig régészetileg. Ugye ezek nem uniós forrásból vannak, mint például az útépítések vagy hídépítések, hanem ezek gyakorlatilag úgy működnek, hogy a lakóépületeket, azokat a tervezési részt, azt a város finanszírozza egy alapítványon keresztül, magát a felújítást viszont az ott lakók lakás arányosan finanszírozzák.
1: 16 évvel ezelőtt még kevesen hallottak Magyarországon a zumbáról, ma pedig szinte nincs olyan fitnessterem vagy közösségi esemény, ahol ne találkoznánk ezzel a lendületes, latin ritmusokra épülő mozgásformával. Nyíregyházán az elsők között kezdett el foglalkozni vele Lesz Zsófia, aki nem csak oktatóként, hanem afile úttörőként is sokat tett azért, hogy a zumba ismerti és szerethetővé váljon a városban.
3: Magyarország legelső zumboktató képzésére jelentkeztem, és ez 2010. április első hétvégén volt, így van, Budapesten. Igazából magához a zumba végzettséghez, hogy az ember elmenjen és ezt el tudja végezni, nincsen ilyen megkötöttség vagy bármi előképzettség, amit kérnek, hanem annyi kell, hogy kifizeti a részvételi díjat, részt vesz, és utána ezt így szerintem a Zumba Direkt így is képzeli el, hogy valaki ezt magáévá tudja tenni, és ezt a jövőben oktatóként tud létjogosulni. Mindig is szerettem mozogni, a sportot, a táncot nagyon szerettem, nem voltam benne biztos, nyilván nem tudhattam, hogy ez a mozgásforma mennyire fog itt Nyíregyházán bejönni az embernek, mármint megkedvelni, de reméltem nagyon. Én nagyon megszerettem, és akkor úgy gondoltam, hogy én majd, hát ha megfertőzöm, ilyen jó irányba az embereket.
1: Ez tehát a mai Svéd Asztal kínálata 16 óráig. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Tunyog-Matolcs község önkormányzatának dolgozói egy pályázati forrásnak köszönhetően a határon túli Nagyváradra utaztak, ahol megcsodálták a város nevezetességeit és fontos helyszíneit. A lelkes-szatmári csapatot Romániában Mihálka Nándor régészmuzeológus fogadta, akivel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Tunyog-Matolcs község önkormányzata a magyarországi szatmári részről utazott Nagyváradra egészen pontosan, ahol Mihálka Nándor, mint történelemtanár, régész, történész és mondhatni idegen vezető fogadta a csoportot, és megismerhettük a városnak a szépségeit és nevezetességeit. A következő percekben erről is beszélgetünk, meg arról is, hogy miért érdemes idejönni, hiszen most már a schengeni határ megnyílásával azért nagyon könnyen lehet utazni és A-ból B-be eljutni. Ha valaki ellátogat Nagyváradra, ahogy már nagyon sok gyerekcsoportot határtalanul programban vezettél, vagy felnőtt csoportot, akár időseket, akkor mit mondanál, miért érdemes ebbe a nagyon szép városba eljönni?
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy miért érdemes ide eljönni. Azért, mert ugye Nagyvárad, a Pece Parti Párizs, Szent László városa, Janus Pannonius városa, Pázmány Péter városa, Ady Endrét ne is felejtsük ki nyilván ebből a felsorolásból, amit holnap reggelig lehetne folytatni. De jelen pillanatban azért érdemes eljönni Nagyváradra, mert ugye a történelem mellett, tehát a belvárosi, a katolikus központ olyan épületállománya rendelkezik, amely tényleg csodálatra méltó. A város ügyel is ezekre az épületekre. Van egy város által 15 éve indított program, amelyben 4-5 épületet minden évben elkezdenek helyreállítani. Ugye az épületállomány az hatalmas, a teljes városközpont az védett övezet minőségében működik, mind építészetileg, mind pedig régészetileg. Ugye ezek nem uniós forrásból vannak, mint például az útépítések vagy hídépítések, hanem ezek gyakorlatilag úgy működnek, hogy a lakóépületeket, azokat a tervezési részt azt a város finanszírozza egy alapítványon keresztül, magát a felújítást viszont az ott lakók lakás arányosan finanszírozzák, úgyhogy a váradiaknak ilyen szempontból nincsen könnyű dolguk, főleg azok, akik a belvárosban laknak. Ugye és rengeteg még a kis nyugdíjas, és hát nekik azért be kell segíteni elég komolyan a családnak ahhoz, hogy ezeket a finanszírozásokat a hátukon el tudják cipelni, de ugye ilyenkor a város, illetve a műemlékvédő alapítvány el kell magyarázni, és el is szokta magyarázni, egy kicsit pszichológia is nyilván, hogy ugye az épület az nem csak a tiéd. Tehát ugye van egy homlokzata, amelyet ha helyreállítanak, akkor a turisták, a látogatók csodájára járnak, hogyha leesik róla egy tégla, és fejbe kólint valaki, akkor az is a te problémád. És nyilván, hogyha van egy helyreállított homlokzatod, akkor a benne lévő ingatlanod is többet ér, mint előtte. Tehát ezek olyan dolgok, amelyeket meg kell értetni, és nyilván így fejlődik, és így megyünk előre. Nem egy egyszerű történet, mert azért vannak itt is kirívó esetek, és érdekes módon, ahogy említettem neked, nem a szegényebb sorsú kategóriáról van szó, hanem jól szituáltabbak azok, kötözködnek és kekeckednek ezekkel a felújításokkal kapcsolatban. Ugye nagyon sok olyan magáncég, ügyvédi iroda, fogorvos is beköltözött a belvárosba, akik nyilván az épület szépsége, a turisták jelenléte, a nagy embertömeg vonzott be. Nem egyszerű eset egyik sem, de nyilván ezeket a felújításokat, ezeket át akarod vinni, hiszen Nagyvárad már évek óta komoly hangsúlyt fektet arra, hogy turisztikai célpont legyen, nem csak hazai, hanem külföldi irányba is, és ennek az az egyik kitétele, hogy nyilván egy rendezett belvárost kell bemutatni, tehát az mindenhol így működik.
2: Én nagyon büszke voltam arra, hogy azért nagyon sok épületet, amelyet megmutattál, azt még valamikor a magyarok építették. Tükrözi azokat a stílusokat, amikor az osztrák-magyar monarchia idején ugye azok a kitűnő építészek megalkották ezeket a remek műveket. Jó visszatekinteni ezekre az időkre is, egy kicsi időutazást is tettünk azáltal, hogy bemutattad az épületeket és a hozzáfűzött történeteket. Melyek azok, amelyeket mindenképpen érdemes megnézni, hogyha valaki idejön?
3: Körülbelül 20 éve tartok honismereti vezetéseket Nagyvárad belvárosában, a Nagyváradi vár környékén, sőt, nagy ritkán a megyébe is ki szoktam menni, mert ugye nyilván nekem ez egy hobbim, ez egy passzióm, de nem a hivatásom. Ugye nagyon megváltozott az utóbbi 2-3 évben a trend, tehát itt az egész napos kirándulásokból most már ilyen 3 órás, 4 órás kirándulásokba megyünk át. Először is azért, mert nyáron rendkívül, tehát rekkenő hőség van Váradon is. Ugye a fiatalok se, idősek se bírják a meleget. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig egyre inkább az fordul elő, hogy több napra érkeznek a látogatók, és akkor délelőttönként ugye városnéző program, délután pedig szabad program. Na most egy ilyen 3 órásba általában úgy szoktuk megszervezni a programot, hogy vagy a Nagyváradi vár, illetve a másik oldalon a katolikus centrum az kerüljön bele, tehát Nagyboldogasszony Székesegyház püspöki palota kanonok sor, és mindenféleképpen egy másfél-két óra, de ha nem a lehetséges még többet, akkor a belvárosba is sétálni, hiszen ugye a Várad belvárosában 78 szecessziós ingatlan van, többségük önállóan is védett, illetve a váradi belváros is védett, és akkor ilyenkor azért van egy olyan általunk már jól bejáratott útvonal, hogy akkor közös parton megállunk az autóbusszal, a gyalogos hídon átsétálunk, ott az Ezredévi emléktéren először Szacsó Imre szobrán állunk meg, akkor utána megyünk az Adi Múzeumba 2 utcával arrébb. Ugye az Adi Múzeum, a Müller-áj az egy kötelező megállóhely minden Adi Endre és Arany János nyelvét beszélő számára, és akkor onnan ugye a sétáló utcán, a volt Rákóczi úton lecsorgunk tulajdonképpen a szecessziós paloták között. Először a Honnaposok szobránál állunk meg, amelynek óriási kultusza van a mai napig Váradon, utána ugye jön a Bémer tér, a Szigligeti Színházzal, az Emke palotával, ahol a Holnapos mozgalom elindult, akkor a Pojnár házzal és a idősebb Rimanócinak a luxus szállodájával, és akkor innen megyünk át ugye a Darvasházba, hát a Darvasházat soha nem hagynám ki, ha lehetséges, hiszen ugye a nagyváradi szecesszió egyik ékszerdoboza, ugye Vágó testvérek egyik mesterműve, illetve amit el tudok róla még mondani, tehát a belső, a külső-belső helyreállítás, a belső bútorzat, az tökéletesen bemutatja azt, hogy 130 évvel ezelőtt hogy nézett ki egy polgári, egy gazdag polgári lakás a régi Váradból, hogy fogalmazzak így, és akkor innen megyünk át, aztán Szent László tér, Saspalota, hát az megint egy kötelező megállóhely, Neológ zsinagóga, és akkor úgy szoktunk visszacsorogni a Körösparta, és akkor autóbuszra ülünk, és akkor természetesen hát a Váradi vár az megint egy kötelező dolog. Én úgy szoktam javasolni mindig, hogy ebből tehát a vár, illetve püspöki székhelyből az egyiket nézzük meg és a belvárost, és akkor legalább a csoportnak lesz egy jó oka, hogy 2 év múlva miért jöjjön vissza Váradra.
2: Hála jó Istennek, Nagyváradon már nem első ízben vagyok, és mindig jól esik magyar hangokat is hallani. A városnak most hány százaléka magyar?
3: Ha hihetünk a legutóbbi népszámlálási adatoknak, akkor körülbelül 186 ezer lakosa van Váradnak, és ebből hát a népszámlálási adatok szerint 23-24%, én még mindig úgy gondolom, hogy a 25%-nál többen vagyunk. Az igazság az, hogy cserélődik a város lakosságot, de ezt bármelyik városra elmondhatjuk, nem csak a Párciumban, nem csak Erdélybe, hanem Romániában is. Ugye nagyon sokan vándorolnak ki, még ha nem is rengetegen, tehát már nincs olyan, mint a 90-es években vagy a 2000-es években, hogy több kisvárossal lett kevesebb az országnak a lakossága, de még mindig rengetegen mennek ki, és ugye a betelepülő lakosság, ők már nem Adi Endrét a nyelvét használják. A Váradon óriási ingatlan fejlesztések vannak, és látjuk azt, hogy akkor ki, hogy miként, és tudjuk azt, hogy nyilván a városnak a magyar lakossága az szépen lassan és biztosan, de húzódik össze, de hát amíg lehet, addig csináljuk, addig kitartunk, addig van és lesz magyar élet. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig. Kell egy olyan aktív fiatalság, aki felvállalja ezt a részt, és itt nem csak a politikára, vagy a történelem tanárokra, vagy a régészekre gondolok, hanem aktívak kell legyenek azok is, akik például gyárakba dolgoznak, vagy magáncégeknél dolgoznak, rajtuk múlik.
1: Tunyog-Matolcs község önkormányzatának dolgozói egy pályázati forrásnak köszönhetően a határon túli Nagyváradra utaztak, ahol megcsodálták a város nevezetességeit és fontos helyszíneit. A lelkes szatmári csapatot Romániában Mihálka Nándor régész muzeológus fogadta, akivel Széles Szabolcs beszélgetett.
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzus

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: 16 évvel ezelőtt még kevesen hallottak Magyarországon a zumbáról, ma pedig szinte nincs olyan fitnessterem vagy közösségi esemény, ahol ne találkoznánk ezzel a lendületes, latin ritmusokra épülő mozgásformával. Nyíregyházán az elsők között kezdett el foglalkozni vele Lesz Zsófia, aki nem csak oktatóként, hanem afile úttörőként is sokat tett azért, hogy a zumba ismerté és szerethetővé váljon a városban. Pokrovenszky Gergely interjúját hallják.
2: Idén áprilisban 16 éve hogyan elkezdte Nyíregyházán a zumbát, és hogyha jól tudom, ön volt a városban az első.
3: Igen, ez így van. Magyarország legelső zumboktató képzésére jelentkeztem, és ez 2010 április első hétvégén volt, így van Budapesten.
2: Akkor nézzük meg először azt az oktatást, hogy mi kellett ahhoz, hogy ön részt vehessen, és egyáltalán a városban miért gondolta, hogy van létjogosultsága.
3: Igazából magához a zumba végzettséghez, hogy az ember elmenjen és ezt el tudja végezni, nincsen ilyen megkötöttség vagy bármi előképzettség, amit kérnek, hanem annyi kell, hogy kifizeti a részvételi díjat, részt vesz, és utána ezt így szerintem a Zumba Direkt így is képzeli el, hogy valaki ezt magáévá tudja tenni, és ezt a jövőben oktatóként tud létjogosulni. Mindig is szerettem mozogni, a sportot, a táncot nagyon szerettem, nem voltam benne biztos, nyilván nem tudhattam, hogy ez a mozgásforma mennyire fog itt Nyíregyházán bejönni az embernek, már mind megkedvelni, de reméltem nagyon. Én nagyon megszerettem, és akkor úgy gondoltam, hogy én majd, hát ha megfertőzöm ilyen jó irányba az embereket. Ez...
2: 16 éve Magyarországon milyen cipőbe járt a zumba?
3: Igazából pont most ünnepli a zumba, mert 2001 óta van. A 25 éves évfordulját, hogy ez ugye egyáltalán ez a mozgásforma, ez a fitness program megalakult, és Magyarországon akkor, mivel még nem volt ugye oktatóképzés, két oktató volt összesen ez is Budapesten, és akkor végül is úgy kezdődött, hogy elmentem az órájukra, és akkor mondták, hogy lesz abba az év, vagy azután évbe képzés is, hogy gondolkozzak el rajta, hogy szeretném ezt oktatni, és így alakult ki, így indult ez a szerelem nálam.
2: Miért lett önnél ekkora szerelem, és miért gondolta, hogy ebbe tényleg sok időt, energiát fog ölni?
3: Hát minden e felé tartott, szerelem volt első látásra, megérzetre. Maga nagyon tetszik a programban az, hogy nincsen kötöttség, mármint ez a vendégek részéről mondom, meg az enyémről is. Tehát nem, abszolút nem monoton, ez az egyik legjobb. Ugye, mivel latin-amerikai zenékből áll az óraanyaga, ez is teljesen magával ragadó, kikapcsolja az embert, lelazítja mindennapi stresszek után. És nem, tehát mindenféle sportot, meg mozgást én is nagyon szeretek, meg buzdítom az embereket, de ez a, tehát nincs ilyen 4x8, na még egy kicsit, tehát hogy tényleg úgy tudom mondani, hogy ki tudnak kapcsolni, és le tudják vezetni a stresszt, és úgy, hogy ezt egy ilyen partiként, buliként fogják fel, úgyhogy én látom azért minden órán a tükörbe a vendégeim arcán, hogy ő, tehát na boldogok, tehát mindenféleképpen jól érzik magukat, úgyhogy így gondoltam meg, hogy ez a program, ez mindenképpen jó lesz.
2: Kik azok, akik elkezdik?
3: Igazából ugye azért a 16 év alatt már mindent láttam, úgy mondom. Nem lehet kimondottan azt mondani, hogy bekategorizálni, hogy most a nem tudom hány évesek, vagy a szakmák alapján. Én úgy gondolom, hogy... Tehát mindenfélt láttam úgy, hogy eljönnek, valaki elhív barátnőket, és a barátnőik maradnak, és aki elhívta őket, azok nem. Akkor van, aki eljön, és mondja, hogy járni fog, és látom, hogy nem fog. Tehát azért látja az ember. Én úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy a táncot szeretni kell, ezt a típusú zenét szeretni kell, és onnantól kezdve meg szerintem majd jön magával az, hogy tehát kialakul az emberekben. Egy kicsit az, ami nehezebb benne, és nyilván, hogy minden az óraanyagban, most mondok valami, 13 szám fér bele körülbelül a Satzper kb. 60 percbe, és nyilván minden számnak van egy adott koreográfiája, és nagyon sok ember úgy érzi jól magát, hogy ő ebbe sikeres, hogy ezt tudja teljesíteni, és a zumba viszont tehát az nem egyből nyújt sikert, hogyha az ember valaki ilyen sikerorientált, hogy így tudom mondani, hanem egy kicsit ezt el kell tudni engedni, és jól kell magát érezni, át kell adnia magát a zenének, az órának, és innentől kezdve akkor szerintem megfogta az embereket.
2: Mitől különbözik egy zumba óra egy sima táncórától?
3: Na most azért, azt, ahogy többször is említettem, hogy én klasszikus balettoztam, akkor én két műzikelben táncoltam, akkor itt mandaláztam, és mindenféle volt. Tehát én alapból úgy gondolom, hogy és minden táncot nagyon kultiválok, tehát és buzdítok mindenkit arra. A szép megfogalmazása az a zumbának, ugye, hogy latin-amerikai zenére táncolunk, és a tánclépések között aerobik nehezítő elemek vannak. Tehát abban különbözik, hogy ugyanúgy, ahogy szalszát, regatont, vagy merengét, vagy bármilyen más kumbia, és stb., ez ugye ezek az alapok, tánclépéseket használ, amellett nehezítő elemek vannak. Tehát ez egy kardió mozgás, nem azt jelenti, hogy akkor a magát a táncok azok nem lehetnek kardió jellegűek, vagy ha intenzívebben csináljuk, de azért ezt tudni kell hozzá, hogy ez egy intenzív és kardió mozgás és mozgásforma, és ezáltal válik egy ilyen speciális mozgásformává a zumba, úgyhogy...
2: A nők szeretnek olyan sportágot tűzni, amelytől lehet fogyni, ettől lehet-e?
3: Azt tudni kell, mert ugye ez is egy az úgy gondolom, hogy minden nőnek, meg minden, aki sportot oktat, vagy valamilyenféle mozgásformát oktat, tudnia kell, és ezt azért a vendégeknek is tudnia kell, hogy minden mozgás nagyon-nagyon hasznos, de az egy tévhit, hogy magától, hogyha az ember mozog, akkor az már, tehát szokták mondani, hogy azért nem tud fogyni valaki, mert hát mitől fáj valamilyen, és nem mozog. Tehát legfontosabb az, hogy 70% az étkezésen múlik. És ez így önmagamon is nagyon látom, mert amikor több órám volt, tehát a hét minden napján, és nem figyeltem oda az étkezésre, úgyhogy ezt így saját példából is teljesen meg tudom erősíteni, addig egy deka nem megy le az emberről. Tehát kérdésedre válaszolva, nagyon fontos a mozgás, de először a táplálkozás, és utána egymás hatását erősítik, de például azzal egyáltalán nem értek egyet, amikor például most csak mondok valamit, valaki 100 kiló körül van, és elkezdik neki mondani, hogy kezdjen el futni. Hát ne kezdjen el futni, mert azzal ugye az ő ízületeit is terheli és tönkreteszi. Tehát mindenki a korának, edzettségi fokának és a testsúlyának, az adottságainak megfelelően kell elkezdeni mozogni. Ez még így kiegészítőként, tehát egyébként formál nagyon a zumba, tehát ez nem azért mondtam, mert nem, mert ez így van, de oda kell figyelni mindenképpen a mozgásra hozzá.
2: Hogyha most szeretné megismertetni a zumbát azokkal a hallgatókkal, akik nem próbálták ki, milyen mozgásformára, milyen lépésekre számíthatnak?
3: Előjában annyit mondanék, mert ezzel én nem értek egyet, meg ilyen nincsen, hogy tehát a zumbának nincsen egy kezdő zumba óra, mert sokszor látok ilyet kiírva, és ez elnézést, de hülyeségnek tartom. Tehát tudni kell, hogy azért a zumbának, ugye aki óráról órája jár, ezért szoktam én is mondani, hogy van egy állandó, mondjuk egy hónapig egy állandó óraanyaga, és akkor éppen azért, hogyha valaki vagy, tehát jár óráról órára, akkor szoktam mondani, hogy ebből a számból már ez a kézismerős, az a lábismerős, és jönnek a sikerélmények, és akkor jobban érzi magát, hogy már ezt is tudtam, mert az elején nehéz követni, és stb. Úgyhogy tehát ez eleve fix, és utána nyilván változtattuk, hogy aki régóta jár, az is ne unatkozzon meg, legyen mindig egy kicsit új. Tehát alaplépésekben a zumbában, amit mondtam is, az egyik a merenge, a másik a szalsza, a regaton és a kumbia. Ez a négy alaplépése a zumbának, de ezen felül, tehát ezeket mindenféleképpen, de van egy csomó olyan táncstílus, amivel ilyen dancehall, meg ezek ugye a mostani számok, amik amik sikeresek, amikkel még szintén lehet számítani, úgyhogy én például az óraanyagban mindenféleképpen használok nyilván mindegyiket, ből igyekszek, meg eredeti zumba zenére is igyekszek, mert ez a zumbának egyik előírása egyébként, hogy az a 60 perces órában kell eredeti, tehát ne csak mondjuk popslágereket legyen, vagy ilyenek, meg én szerettem a retro zenéket, meg a csapatom tudom, hogy miket, van, amit visszaveszek, mert szerették, mondjuk 5 év múlva, meg ilyenek, úgyhogy most is a Flashdance is ott van például, és nagyon szeretjük.
2: Heti hány órát érdemes zumbára fordítani, hogy sikereket érjen el az ember, vagy legalábbis fejlődni tudjon?
3: Hát én egyébként ugye már nem ez a fő munkám, hogy úgy mondjam, mert mondjuk azt sem szeretem azt mondják, hogy jó munkát, mert a munkát nem, tehát a zumbát nem érzem munkának, tényleg, mert az szerelem, az a szenvedély vezet engem, meg a tánc szeretet, meg a vendégeim iránti szeretet, de most már csak heti 2 órám van, mert a többibe ugye dolgozom. Ez így alakult ki, én igyekeztem 2010 óta az igényeknek, meg ahogy a vendégeim igényeinek megfelelni. Én úgy gondolom, hogy lehet ezt kombinálni. Tehát ha zumbában mindenki elfoglalt, ha egyszer eljut, az is nagyon jó, ha kétszer nyilván még jobb, de én amondó vagyok, hogyha valaki például, tehát nem kell kizárni, valaki mit tudom én, görkorcsorázni szeret, menjen oda, ha spinningelni szeret, akkor oda is mehet, vagy jóga, egy zumba, egy jóga, de igazából inkább a rendszeresség lenne, tehát nem is feltétlenül a heti 2, hanem ha heti egyszer is elér, de minden héten elér, az már szerintem mindenféleképpen önmagán érzi az, hogy ő fejlődött. Ami még nagyon jó benne, hogy az emberek kötöttek, tehát ugye sokan ülnek, ülőmunka, és a zumba megpróbálja őket ellazítani, ugye ez rámegy a csípő meg a hasi, hogy el tudjuk magunkat engedni, és olyan jó látni egyébként, hogy nagyon sok olyan vendégem is volt egyenben, hogy ők mondták, hogy annyira tisztelték az ütemet, hogy nem léptek rá, és fél év alatt olyan változás

0: Gondolkoztam, hogy nem tudom, meddig lehet, de a 20 éves oktatói jubileumot azt még mindenféleképpen szeretném ezt elérni. Ami az egyik kérdésre válaszolva most az oktatói részről először, ugye mindig azt mondtuk, hogy 0 és 90 jó, nem, de 3 és mondjuk 80 év között érdemes ezt, tehát bárki kortól és nemtől függően, tehát a zumbára órán részt venni. Na most nyilván azért ezt tudni kell, hogy a zumba alapképzésen felül lehet, specializációk vannak, tehát van az akvazumba, ami a vize, tehát ugye a vízi zumbát jelenti, van a zumba gold, ami az idősebbeknek, ez mindegy ráképzés, meg van a toning, ami a súlyzós edzés, én például olyan oktató is vagyok, van külön gyerekzumba oktatói, tehát ilyen junior, meg kisebb, idősebb korosztály, meg most egy új fajtája van, ez a széke, a Center, Zumba Szentau, ez egy székes edzés. Tehát kérdésedre válaszolva, mindig kitalál valamit a zumba, és ezekre mindig lehet pluszt ráképzést, és lehet specializálódni, hogyha az embernek erre energiája, ideje meg lehetősége van. Én igazából azért nem csináltam meg a többit, mert végig kell azt gondolnom, hogy nincs is időm, a műfázban sincsen hely, és de ezt a székeset el fogom kezdeni, hát ha már júniustól nem is, de megpróbálom minél hamarabb, és úgyhogy azt remélem, hogy azt is fogják szeretni, mert hogy azt hiszik az emberek, hogy ez egy ilyen lassabb, de nem, ez ugyanúgy a zumba alapokat, csak annyi, hogy a széke, az erősítés székkel történik közben, és akkor egy csomó olyan izmot is tudunk még edzeni és erősíteni, amit egyébként egy sima órán nem. Az, aki meg rendszeresen jár, van olyan vendégem, igen, több is, aki már most 15 éve, vagy 14 éve, vagy a kezdetektől fogva, ne éppen ezért mondtam azt, hogy mindig azért van, tehát ilyen egy havonta, vagy másfél havonta vannak újak, hogy mondjuk 4-5 számot lecserélek, és ez azért is kell, hogy egy az magam miatt is, kell a régebbi vendégeim miatt is, mert ugye az újaknak az minden új, de kell, hogy a régiek se unatkozzanak. Amiket nagyon szeretek, és látom, hogy ők is, akkor azt tovább visszük, és mindig egy kicsit innen-onnan csipegetek, hogy mivel tegyem jobbá, és még élvezetesebbé, mint zeneileg, mint koreográfiailag az óraanyagot. Úgyhogy így lehet, úgyhogy nem nagyon hiszem, tehát nem úgy tűnik. Most például az óraanyagomban van a végén két toning szám, de azokat is ki fogom cserélni, úgyhogy minden izomcsoportot is igyekszünk, és akkor így. Úgyhogy semmilyen szempontból nem is hagy meg magunkra sem a zumba, hogy ebben mi beleunjunk, meg a vendégeinket se hagyjuk arra, tehát a lehetőségre, hogy ők unatkozzanak, vagy meg ne érezzék jól magukat az órán, úgyhogy én mindent megteszek.
1: Az elmúlt 16 évben ön miben változott, miben fejlődött, és miben változott a zumba?
0: Hát én azt hiszem, azért sokan nem tudják, hogy azért tényleg elsőként kezdtem Nyíregyházán a zumbát oktatni, és igazából nekem most már 8 végzett oktató vendégem van, aki oktatóként, tehát mindenki hozzám járt szinte, akik itt az elején elkezdtek utánam zumbát oktatni, és az elején is próbált minket a zumba segíteni, de tehát ezekben a képzésekkel, majd mindjárt azt gyorsan még elmondom, de most már még több mindenben. Tehát ugye minden, ahogy fejlődik a világ, a lehetőségek, ezt mind informatikailag mondom, meg technikailag is minden szempontból segítenek minket. Van egy ilyen, hogy havonta az a neve, hogy ZIN tagság, ez Zumba Instructor Network tagságot jelent, és ezért a Zumbától kapunk minden hónapban egy mix CD-t, az azutáni hónapban, tehát váltogatva, pedig egy CD-t meg egy DVD-t, ahol nagyon szuper számok vannak, és minden számra van egy DVD, vagy pedig ezt lehet kérni úgy is, hogy nem csak DVD-t, hanem hogy online felületen tölthető le. Különböző koreográfia az a lényeg minden számra, aminek az a lényege, hogy ő a zumba segítsen minket, hogy mi jobbá tegyük az óráinkat. És ezt bele lehet tenni az óraanyagba, de ugyanakkor, és akkor mindenre ezen kívül még sajátokat is készíthetünk. Úgyhogy a zumba az csak, amikor én kezdtem, akkor még azért nagy meló volt azt, hogy a saját óraanyagomat elkezdjem, mert nem volt ennyi segítségem, úgyhogy most minden minden azzal segítik az embert, ami tényleg, tehát szuper, egy csomó minden lehetőség van, úgyhogy akkor még 2 hét volt, mire meg összeraktam az órát, úgyhogy de szerintem

0: Szerintem ez nagyon jó. Én azt hiszem, nyilván ez kell is, hogy jöjjön meg az emberrel, hogy most már azért jó pár éve sokkal könnyebben sajátítom el a koreográfiát, tehát az ember fejlődik, de ez azért kell arra is, hogy az ember önmagával szembe támaszol föl ilyen igényt, tehát hogy ne ragadjon le egy ponton. Vannak egyébként olyan képzések, vannak ilyenek, hogy Zumba Jammer, nekik az a feladatuk, ilyen 3 órás képzéseket, ilyen sessionöket tartanak, ők a profik, igen, az egyik profi csoport, és nekik az a lényeg, hogy a már meglévő zumba oktatóknak képzést, profi koreográfiákat tanítsanak, és amit az óraanyagunkba betehetünk, tehát minket is mindig fejlesztenek.
1: 16 évvel ezelőtt még kevesen hallottak Magyarországon a zumbáról, ma pedig szinte nincs olyan fitnessterem vagy közösségi esemény, ahol ne találkoznánk ezzel a lendületes, latin ritmusokra épülő mozgásformával. Nyíregyházán az elsők között kezdett el foglalkozni vele Lesz Zsófia, aki nem csak oktatóként, hanem afile úttörőként is sokat tett azért, hogy a zumba ismerté és szerethetővé váljon a városban. Pokrovenszky Gergely interjúját hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek a fókuszban a mai kormányülésen, közölte a kormányfő, aki szerint a kormányülésen szó lesz a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzési adatokról is. Az oktatás területén a klik és a tankerületek felülvizsgálata, az iskolaigazgatói jogkörök bővítése, a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjogok visszaadása szerepel napirenden, tette hozzá. Emellett szó lesz egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről sorolta Magyar Péter. A kormányülésen tárgyalandó pénzügyi kérdések között pedig említette a magántőke alapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinó koncesszió rendszer felülvizsgálatát és annak is a megadóztatását. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A mikrofonnál Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a Nyíregyházi Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A témában Szabó József Mihállyal, a Matematikai és Informatikai Intézet mesteroktatójával beszélgetünk majd, fél öt után nem sokkal. Ez a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Perzselje a

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Önök a május 26-ai nap kalendáriumát hallják. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrben a Szojusz fedélzetén. Ez 1980. május 26-án volt. Társa a nagy tapasztalattal rendelkező szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. 1894-ben született Lukács Pál, azaz Paul Lukács, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és Hitchcock is rendezte. 1921-ben Bárdi György, érdemes és kiváló művész született. 1926-ban, május 26-án Miles Davis, amerikai jazz muzsikus, komponista, a jazz rock megteremtője látta meg a napvilágot. 1966-ban Tamási Áron Kossuth Díjas író, akadémikus hunyt el, az Ábel trilógia szerzője. Első novellája 1922-ben jelent meg, 23 és 26 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 25-ben jelent meg első novellás kötete Lélek indulás címmel. Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. És 2002. május 26-án hunyt el Orbán Ottó, Kossuth Díjas költő, esszéíró, műfordító, a Magyar PEN Klub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kedves hallgatóink, a május 26-ai nap kalendáriumát idéztük.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

túró tanár úr. A szoba makulátlanul tiszta volt. Egyszerű berendezései között egyből otthonosan éreztem magát. A kis kávézó asztalra lefektette hatalmas kofferét, és katonás renddel elrakodott, hajnali 3-at mutatott a fehér számlapos fali óra, amikor elnyúlt az ágyon, de aludni nem tudott. Ölébe vette laptopját, hogy megnézze postafiókját. Ám új levele nem érkezett, ezért kikereste azt, ami miatt úgy döntött, hogy hazajön. Úgy kezdődött minden, hogy érettségi találkozóval kapcsolatos levelezés kezdődött osztálytársai között, aminek a végére valaki odaírta, a túró állítólag nagy beteg, és üzent, hogy nem jön. Túrót, eredeti nevén Túróti Sebestyén, fizika és matematika szakos tanár, aki szinte az egész osztály életét megkeserítette a gimnáziumi évek alatt, nemigen szerették, ezért lelkiismeretfurdalás nélkül átlépett rajta a további szervezkedés. Az érettségi találkozót végül egy mindenkitől nagyjából egyenlő távolságban lévő panzióban tartották, ahol egykori osztályfőnöke felesége beszámolt Túró állapotáról. Tüdőrákja van, nagyon lefogyott, meg akarták ugyan műteni, de nem engedte, mindenkitől elzárkózott. A hallott hír elvette a kedvét a felszabadult bulizástól, és a találkozó további részét egyedül töltötte, keveset beszélgetett egyre jobb hangulatba kerülő osztálytársaival. Túróci Sebestyén a nemesi származású katonatiszt, későbbi pedagógus sokat jelentett neki. Alig volt 12 éves, amikor, mint riadt tekintető elsős gimnazista, megijedt a második padban. Osztály, vigyázz! Hangja és a hozzátartozó szálfa alkat úgy rántotta fel őket a padokból, mint a nyegle marionett bábukat a művész keze. Onnantól kezdve úgy nézett erre a hatalmas emberre a lelkében, mint egy közkatona a hadvezérre. Irgalmat nem ismerve, olyan tempót diktált az órákon, hogy időnként a tanártársai is igyekeztek enyhíteni rajta, ám de sikertelenül. Kedves kolléga, hallotta nem egyszer a határozott választ, gimnazistának lenni kiváltságos teher, és én azt akarom, hogy ők ezt átérezzék. Kezdetben rettegtek tőle, és utálták az elvárt kiváltság érzést, de a szigora hatott rájuk végül, fegyelmezettek lettek és összezártak, először pont véle szemben, és együtt lázadtak föl a rengeteg házi feladat miatt. Túró tudomásul vette a lázadást, az órából alig telt még el 5 perc, amikor becsukta az osztálykönyvet, felállt és sétálni kezdett a tábla előtt, mint egy díszszemlén, végül megszólalt. Örülök a lázadásuknak, látszik, hogy van önökben tartás. Büszke vagyok önökre. Egy életre tanulják meg, hogy jó, ha igát hordoznak ifjúságukban. Csak a teher teheti önöket erőssé. Ezzel kiment a teremből, a meglepett kisdiákok a feszültségtől és a nem várt reakciótól egy pisszenés nélkül ültek, néhányan pedig csendben elsírták magukat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. május 26-án kedden 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget. Az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkő olajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Tunyog-Matolcs önkormányzatának dolgozói egy pályázati forrásnak köszönhetően a határon túli Nagyváradra utaztak, ahol a város nevezetességeit és fontos helyszíneit keresték fel. A szatmári csapatot Romániában Mihálka Nándor régész muzeológus fogadta.
2: Ugye Nagyvárad, a Peceparti Párizs, Szent László városa, Janus Pannonius városa, Pázmány Péter városa, Ady Endrét ne is felejtsük ki nyilván ebből a felsorolásból, amit holnap reggelig lehetne folytatni. De jelen pillanatban azért érdemes eljönni Nagyváradra, mert ugye a történelem mellett, tehát a belvárosi, a katolikus központ olyan épületállománnyal rendelkezik, amely tényleg csodálatra méltó. A város ügyel is ezekre az épületekre, van egy város által 15 éve indított program, amelyben 4-5 épületet minden évben elkezdenek helyreállítani. Ugye az épületállomány az hatalmas, a teljes városközpont az védett övezet minőségében működik, mind építészetileg, mind pedig régészetileg. Ugye ezek nem uniós forrásból vannak, mint például az útépítések vagy hídépítések, hanem ezek gyakorlatilag úgy működnek, hogy a lakóépületeket, azokat a tervezési részt azt a város finanszírozza egy alapítványon keresztül, magát a felújítást viszont az ott lakók lakás arányosan finanszírozzák, úgyhogy a váradiaknak ilyen szempontból nincsen könnyű dolguk, főleg azok, akik a belvárosban laknak. Ugye és rengeteg még a kis nyugdíjas, és hát nekik azért be kell segíteni elég komolyan a családnak ahhoz, hogy ezeket a finanszírozásokat a hátukon el tudják cipelni, de ugye ilyenkor a város, illetve a műemlékvédő alapítvány el kell magyarázni, és el is szokta magyarázni, egy kicsit pszichológia is nyilván, hogy ugye az épület az nem csak a tiéd. Tehát ugye van egy homlokzata, amelyet ha helyreállítanak, akkor a turisták, a látogatók csodájára járnak, hogyha leesik róla egy tégla, és fejbe kólint valakit, akkor az is a te problémád. És nyilván, hogyha van egy helyreállított homlokzatod, akkor a benne lévő ingatlanod is többet ér, mint előtte. Tehát ezek olyan dolgok, amelyeket meg kell értetni, és nyilván így fejlődik, és így megyünk előre. Nem egy egyszerű történet, mert azért vannak itt is kirívó esetek, és érdekes módon, ahogy említettem, nem a szegényebb sorsú kategóriáról van szó, hanem jól szituáltabbak azok kötözködnek és kekeckednek ezekkel a felújításokkal kapcsolatban.
1: Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások, köztük térségünkből is, akik több mint 500-an gyűlnek össze a tervek szerint május 30-án a Budai Vár Oroszlános udvarában, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekord kísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyományok előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni, írják közleményükben a szervezők. A kezdeményezés előző egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja, mivel most a cél a Guinness világrekord felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül fel az 500 fős citera együttes előadásában. A zenei anyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre határon innen és túl. Az együttes koncertmestere ezúttal is Nauner Agárdéjéval lesz, akinek vezetésével szólal meg a műsor. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint a határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeznek Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviselnek, többek mellett Nyíregyházát is, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, mely generációkat és országhatárokat köt össze. A legidősebb résztvevő 87 éves lesz. Hivatalosan is elindult a vízitúra szezon, és egyre többen pattannak kajakba vagy kenuba, hogy a vízről fedezzék fel a környék természeti szépségeit. A nyári kikapcsolódás azonban nem csak élmény, felkészülést is igényel. Egri Kis Gábor vízitúra vezetőt hallják.
3: Érdemes olyan csoportos szervezésen részt venni, szervezőirodák vagy utazásirodák keretében, akik biztosítanak minden felszerelést, plusz oktatást is tudnak. Ilyen Tiszabecsen is található több ilyen cég, tehát akik a Tisza felső részén tevékenykednek, de ugyanígy található Tokaj környékén is vízitúráztató cég. Ezeket érdemes először felkeresni, ők adnak megfelelő biztonsági felszerelést, mentőmennyire gondolok, a megfelelő hajó lapát, és akkor hozzá a egyéb kellékeket. Hát a legkézenfekvőbb dolog az iskolai vagy ilyen csoportos szervezés. Ugye nagyon, nagyon jó dolog az, amikor a család el tud menni, és akkor a szülők egy mintát mutatnak a gyerekek részére. Úszni tudás az nagyon nagy előny, tehát hogyha valaki tud, de ha nem, de nincs víztől olyan félelme, olyan iszonya, természetesen akkor a mentőmellény használatát mindenképpen kötelező használni. A 14 év alatti gyereknek amúgy is kötelező a mentőmellényt a hajókba, csónakokba felvenni, a felnőttek részére pedig csak abban az esetben kell, hogyha nem tud úszni, amúgy kötelezően ott kell lenni a mentőmellénynek. Tehát gyakorlatilag a családi és baráti társaságoknak az összejövetele, ez egy nagyon kellemes szabadidőben eltöltött idő, úgyhogy ezt a csoport, meg a hangulat, az esti esetlegesen, ha több napos túra, akkor esti tábortűz, szalonnasütés, ilyesmi, ez nagyon kellemes és jó dolog tud lenni. Mióta az eszemet tudom, azóta ugye vízitúrázom, 1971-től van írásos dokumentum, hogy részt vettem már a nemzetközi tiszatúrán, úgyhogy ez a 4-5 éves kortól, már 6 éves, 7 éves koromtól pedig már önállóan is kajakoztam. Ez az életemben egy meghatározó élmény.
1: A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencs és Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartás végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak majd. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervezi utazását, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről, mondta a vezető. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
2: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keretében kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
3: Ez most indult, milyenek az első visszajelzések?
2: Most indítottuk a programot magával a szakmai gyakorlattal együtt. Nagyon jók a visszajelzések, igények vannak, tehát már vannak iskolák, ahol voltunk bemutatót tartani, valamint már jelezték kisebb csapatok azt, hogy igénybe vennék a hallgatói mentor támogatást.
3: Mit tudnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói segíteni, milyen mélységi tudást tudnak átadni?
2: Ugye elsősorban programozásról beszélünk és robotikáról, nem csak tanárszakos hallgatók vannak, tehát nem csak informatika szakos hallgatók vannak, tanárszakos hallgatók, hanem programtervező informatikusok és mérnök informatikusok is részt vesznek ebben a programban. Ők kifejezetten szakmai részen próbálják meg támogatni a gyerekeket, tehát hogy például egy adott robotnak hogyan kell működni egy adott feladatot, hogyan lehet végrehajtani, és itt facilitátorként működve segítenek nekik, támogatják őket.
3: Miért tartja fontosnak az egyetem ezt a fajta képzést és lehetőséget?
2: Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az élet is akár ilyen területen helyezkednének el.
3: Milyen tudást szereztek itt, és szereznek itt a hallgatók a robotika terén?
2: A hallgatók, ugye mivel több csoportot érintünk, tehát az informatika tanártól teljesen a mérnök informatikusig programtervezőn keresztül rengeteg hallgatót elérünk. Az informatika tanároknál ugye egy

0: a diákok és a szülők mennyire ismerték fel azt, ezt a lehetőséget, hogy egyre nagyobb teret kap a robotika, az informatika és a programozás az életben?
1: Egyre több szülinél látszik az, hogy már otthonra is vesznek robotot. Nagyon sokan keresnek meg személyesen, hogy milyen otthoni robotot vegyenek, milyen olyan eszközt vegyenek, amivel otthon a gyerek nem csak játszani tud, hanem fejleszteni is tud, akár programozni is. És nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok családban már ott van az okos otthon, és ott van a programozás lehetősége, és a gyerekek nagyon könnyedén illeszkednek be ezekbe a területekbe, és nagyon könnyedén használják ezeket a területeket és formálják.
0: Hogy látja ön személy szerint a következő 5-10 évben hová fog fejlődni ez a terület?
1: Hát az elmúlt 5 év is nagyon eredményes volt, és nagyon nagy mértékben változott. Az elkövetkezendő 5 év annyiban változni fog, ugye, hogy programírás területén a szakemberek változni fognak. Nem programíróra lesz szükségünk, hanem programvalidálóra, ugyanis a mesterséges intelligencia már pillanatok alatt megírja ezeket a programokat, és elég nagy pontossággal végzi ezeket. Viszont ezeket ellenőrizni kell, olyan szakemberekre lesz szükség a robotikában és a programozás területén, amelyek ezeket ellenőrzik és engedélyeztetik majd.
0: Az önök munkáját mennyire segít és mennyire gyorsítja meg a robotika, illetve a mesterséges intelligencia jelenléte?
1: A mesterséges intelligencia nagyon nagy segítség. Ötletelünk, tanulótársként használjuk, építőtársként használjuk. A jelenlegi projektünkben is volt olyan pont, amit már 5-6-an néztünk, és nem tudtuk megoldani több napi próbálkozásra sem, majd megkérdeztük a tanulótársunkat, és 2 másodperc alatt kidobta azt, amire mindenki a homlokára csapott, és azt mondta, hogy úristen, tényleg így kellett volna. Tehát nagyon nagy segítség, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kreativitás és a probléma megoldó képesség az a sajátunk, és nem másolja meg helyettünk ezeket a feladatokat.
0: A diákok hogyan tudják megtartani a saját kreativitásukat, a saját tudásukat úgy, hogy a mesterséges intelligencia, mondhatjuk, hogy sokszor kiváltja, hogy ne kelljen gondolkoznia egy-egy hallgatónak, egy-egy diáknak.
1: Nagyon jó a felvetés, ugyanis nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy hirtelen gyors megoldásként használják a mesterséges intelligenciát, nem figyelve a halucinációra, nem figyelve arra, hogy pontos-e az a program, vagy pontos-e az a szövegrész, amit ő visszaad. Viszont miután foglalkozunk a hallgatókkal is, és próbáljuk jó irányba terelni őket, így az okos felhasználásra, az értelemszerű felhasználásra hívjuk fel a figyelmet, megpróbáljuk megtanítani őket arra, hogy hogyan promptoljanak, mikor kérdezzenek, mikor ne kérdezzenek, és hogy milyen irányba kezdjék el használni inkább a mesterséges intelligenciát, tehát nem a megúszásra, hanem a tudásfejlesztésre.
0: A robotikára térjünk vissza, mondta, hogy sok szülő megkérdezi önt, hogy milyen robotot alkalmazzon az otthonában, milyeneket szokott javasolni?
1: Mivel elsődleges, ugye a Nyíregyházi Egyetemnek társ szervezete a LEGO, így általában a LEGO-nak a saját készleteit szoktuk ajánlani, viszont attól függően, hogy milyen szinten van már a gyermek a robotikával és a programozással, úgy egyre magasabb szintű Arduino alapú eszközöket, vagy már magasabb Python programozási szintű eszközöket szoktunk ajánlani.
0: A diákok mely területet szeretik a legjobban, milyen robotikai gyakorlatokat szeretnek végezni, és milyen új projekteket próbálnak maguktól, vagy a tanárok segítségével mentorálni?
1: A legkisebbek ők egyértelműen a játékos színes irányokba mennek el. Ugye most 2 fő irányzatunk van, a First Lego League, valamint a World Robot Olympiad. Mind a kettőben a kicsiket céloztuk meg elsőnek, de már ugye eljutottunk oda, hogy gimnáziumi szinten is alkalmazunk, tehát középiskolai szinten is mennek. Ott már azért a komolyabb programozás van, sőt a hallgatók többsége és a tanulók többsége már olyan robotokat próbál készíteni, amihez saját maguk nyomtatják akár az alaplapokat, akár az eszközöket, vagy kiegészítőket.
0: A mentor programmal indultunk, és ezzel is szeretnénk befejezni a beszélgetést. Hogy látja a mentor program, hová juthat el, mire van predesztinálva?
1: Nagyon pozitív megerősítést kaptunk az iskoláktól is, a gyerekektől is, valamint a kollégáktól is. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a hallgatók, akik ebben a mentorprogramban részt vesznek, ők is egy magasabb szinten tudják űzni magát a szakmát, valamint későbbiekben munkahelyi beilleszkedésnél azért ez a csapatmunka, ez a segítőkészség, ez nagyon-nagyon nagy előnyt jelent majd nekik.
0: Hogy látja ez a mentorprogram, mennyire segítheti az itt tanulókat a továbbfejlődésben?
1: A hallgatók többsége, ugye szoktuk mondani, hogy Covid generáció elég zárkó,

0: hozott. Az, hogy egy csapatot alkotunk és csapatként dolgozunk, nagyon segíti őket, nem csak oktatási szinten, hanem lelki szinten is. Sokat beszélgetnek, sokat járnak együtt, és tényleg közös csapatot alkotnak, valamint miután külső intézményekkel is felveszik a kapcsolatot, és kifejezetten ők foglalkoznak velük, így egyre jobban nyitnak a világ felé, tehát nagyon jó irányba haladunk most.
1: Ön szerint mi az a projekt, amit közeljövőben az egyetem hallgatói meg tudnak majd a középiskolásokkal valósítani, és a általános iskolásokkal?
0: Az elsődleges célunk az, mint mondtam, a First Lego League és a VRO, a World Robot Olympiad. Itt szeretnénk elérni azt, hogy saját csapatot indítsunk. Ez lehet akár a gyakorlóiskolánkból, valamint lehet az is, hogy kiemelünk majd egy-két olyan erősebb diákot, akik tényleg az egyetem csapata és égisze alatt tud majd tovább versenyezni. És mivel a World Robot Olympiad, jól emlékszem, 22 éves korig megy, így miután egyetemre eljönnek, és természetesen hozzánk jönnek, így innentől kezdve még folytathatják tovább is majd ezt a versenysorozatot.
1: Jelenleg a Nyíregyházi Egyetemnek hány mentorátja van, és hány mentora van ezen a területen?
0: Mivel a program most indult, így még keressük az iskolákat, már úgy néz ki, hogy az ötvös, vagy biztosak vagyunk benne, hogy az ötvös gyakorló általános iskolával már szövetségre léptünk, és onnan már lesznek gyerekek, de több iskolából is látjuk az igényeket. Nálunk most jelen pillanatban emlékeim szerint 5 mentor van, akik egész magas szinten űzik ezt a robotikát. Általában ezek a mentorok mind a nagy versenyeknek főbírói, valamint zsűriei.
2: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Már túl vagyunk a pünkösd ünnepén, néhány napig mégis időzzünk el ennek áldásain. Pünkösd áthidalta a kiváltságosak és nem kiváltságosak közötti különbséget is. A jelenlévőknek mind adatott a lélek ajándéka, nem csak a 12-nek. Pünkösd óta nincsenek fokozatok vagy különbségek. A gyülekezetben nincs hierarchia, sem monarchia, sem anarchia. A Szentlélek az egyes személyek értékét tanítja, tekintet nélkül fajra, nemre, színre, rangra, hivatásra. Isten népe között a nézeteltérés, a viszály, az összeütközés, a civakodás, vagy éppen szakadás nem a Szentlélek munkája. Krisztus nem osztódott részekre. Csak egyetlen egyetemes anyaszentegyházat hiszünk, ami a szentek közössége. Nincsenek kiváltságosabbak és kevésbé kiváltságosak. Mindenki veheti a Szentlélek ajándékát. Egyenlő feltételek mellett. Isten készségesen és szemrehányás nélkül adja. A mai égemagyarázat Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a boldvai gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békéscsabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy világszerte egyre nő az érdeklődés az egészséges, tiszta élelmiszerek iránt? Nem csoda hát, hogy újraélednek az egykor elfeledett kiskertek. De hogyan érdemes elkezdeni? Melyek azok a módszerek, amelyek alkalmazásával kertünk természetes ökoszisztémáját támogatjuk amellett, hogy egészséges élelmiszerrel látjuk el a családunkat? Ha kíváncsiak mindenre, akkor tartsanak velem és Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
2: A legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, ami most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Tulajdonképpen ennek az ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Növénytársítás. Ez a természetes és egyszerű módszer tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan növényeket ültetünk egymás mellé, amelyek segítik a növekedést és az egészség megőrzését. Az egyik legjobb példa a körömvirág és a sarkantyúka. Ha ezeket a zöldségek közé ültetjük, akkor a kert nem csak szebb lesz, de a virágok árnyékolják is majd a talajt, és visszaszorítják a gyomok növekedését, miközben bizonyos kártevőket is távol tartanak. Ugyanakkor Divéki Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójának elmondása szerint vannak olyan társítások, amelyek kifejezetten előnytelenek, azaz amikor két növény rossz hatással van egymásra.
2: A tervezés előtt a legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, ami most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Úgyhogy a tervezés előtt mindig érdemes ezt először megfigyelni, és tulajdonképpen ennek az ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való, tehát egy árnyékos helyre ne akarjak napraforgót tenni, és egy teljesen napsütötte száraz helyen pedig ne egy árnyékkedvelő esetleg spenótot vagy málnát tervezzek, mert akkor nagyon-nagyon sokat fogok küzdeni azért, hogy azok a szegény növények megéljenek és jól érezzék magukat. Tehát ez a legfontosabb, először a megfigyelés, és akkor utána következik a tervezés. Ugye eldönteni, hogy mit szeretnék. Ugye nagyon sokfélék vagyunk, sokféle kertképünk van. Van, aki azt szereti, a nagyon katonás a kert, minden fűszál a helyén van, minden ágyás szegély egyenes. Van, aki meg azt szeretné, olyan kertje legyen, mint hogyha egy teljesen természetes virágos mező lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez is meghatározza majd a növények választását. Van, aki csak zöldséget szeretne a kertjében látni, van, aki azt mondja, hogy nem akar ilyennel foglalkozni, csak dísznövényt, vagy minden legyen, a legtöbb ember zöldség is, gyümölcs is, dísznövény is, hogy minden változatos legyen. Tehát ez a következő, hogy válasszuk ki, mik azok a típusú növények, amiket szeretnénk, hogy a kertünkben teremjenek, és utána következik a tervezés, hogy akkor mit hova teszünk, és mit teszünk egymás mellé. Van, hogy tavasszal vagy ősszel fogjuk telepíteni a növényeket, vannak olyan növények, mondjuk itt a gyümölcsfáknál, különösen egy évelő kultúránál is fontos, hogy kora tavasszal, vagy lehet, hogy inkább egy kora őszi időszakban érdemes, és folyamatos öntözéssel. Nincsenek olyan nagyon hideg teleink ma már, hogy egy zártabb kertben a növények nagyon veszélyeztetve legyenek, viszont könnyebben megerősödnek, biztosabban ered egy mondjuk egy őszi telepítés.
1: De gondolom, hogyha megfigyeljük, mert ugye erről beszéltünk, hogy az első és legfontosabb, hogy figyeljük meg a kertünket, és utána kezdjünk bele a továbbiakba. A talajnál kezdjük utána, hogy milyen talajunk van, és abban milyen növényeket érdemes ültetni?
2: Hát igen, nyilvánvalóan, tehát a talajjal kezdjük, illetve több opciós, szerencsére végtelen lehetőségünk van, mert nem feltétlenül tudunk, vagy akarunk a saját talajunkon termeszteni. Mondjuk itt elsősorban zöldség, vagy virág dísznövény termesztésnél lehet magaságyásokban, vagy kiemelt ágyásokban gondolkozni, gyümölcsfák esetében nyilvánvalóan nem. De minden növénynek, elsősorban a gyümölcsfáknál megvan, hogy milyen típusú talajt kedvenek. Egy őszi barack, a mandula, a megy, az a meszes talajokat kedveli. Alma, vagy szilva, az egy kötöttebb, agyagosabb talajt. De hogyha az ember sétál egyet a saját utcájában, és megnézi, hogy ott milyen gyümölcsfák vannak, és látni a fán, hogy mi az, ami jól érzi magát, mi az, ami szépen virít, vagy szépen mutat a szomszéd kertjében, mert a szomszéd kertjében mindig zöldet szoktuk mondani. Tehát ha látjuk, hogy mi az, ami a környéken jól megy, szép, akkor érdemes ezekkel a fajokkal elkezdeni. És aztán természetesen lehet kísérletezni, mert mindig vannak meglepetések, mert a növények nagyon-nagyon sok mindenhez képesek alkalmazkodni, de érdemes azzal kezdeni, ami úgy tűnik, hogy biztosan jól megy, hogy egy sikerélménnyel kezdjük, és utána a kísérletezés meg már sok minden eredményt hozhat. Tehát igen, a talaj gyümölcsfák esetében, ugye a zöldségnövényeknél miután, ha nem akarunk kifejezetten milyen gyökerező vagy gyökérzöldségeket termeszteni, bár azt is lehet magaságyásban, akkor ott vihetünk mi ugye egy egészségesebb vagy egy más típusú talajt a területre. Ja, vannak olyan települések, ahol valamiért szennyezett esetleg a talaj, vagy egy korábbi ipari tevékenység miatt, vagy nem javasolják, sajnos Magyarországon is vannak ilyen helyek, ahol nem javasolják a saját talajban való termesztést, akkor itt is megoldás egy magaságyás, ahova ugye olyan ismert helyről származó termőföldet tudunk hozni, amiben biztonságos és egészséges a zöldségnövények termesztés.
1: De gondolom a talaj jellemzői mellett nagyon fontos, hogy milyen a területnek a kitettsége, tehát a széliránytól kezdve a napsütésig, ez mind befolyásolja az eredményeinket.
2: Igen, ez mind befolyásolja, ugye ezeket változtatni nem tudjuk, tehát ez alkalmazkodni tudunk, és például mondjuk itt egy kitettség, vagy akár a benapozottság szempontjából is jönnek már a növénytársítások vagy a növényi elrendezések. Mert ugye, amikor vegyes kultúráról vagy növénytársításról beszélünk, akkor a legtöbb embernek a növényvédelmi hatás jut az eszébe, hogy tudjuk, hogy a büdöske védi mondjuk a növényeket, vagy a bazsalikomnak van növényvédő hatása, de ezeknek a növénytársításoknak nagyon sok más egyéb hatása is van, például itt a szélvédelem, vagy akár egy támasztó funkció. Tehát, hogyha egy kitett területünk van erősen széljárta, és nem akarjuk ezt megtörni, hogy ugye akár egy sövénysorral a kerítés mentén, hogyha azt felnevelünk, akkor azzal már a szelet is elég komolyan tudjuk csökkenteni, de szeretjük, ha átfúj a szél, vagy valami másokból, akkor például azokat a zöldségnövényeket, amelyek szélre érzékenyek, általában a tökfélék, az uborka, tehát ezek a kis törékeny, erősen szőrözött levelű zöldségnövényeink, ezek a szélre például kifejezetten érzékenyek, akkor érdemes mindig a szél felőli oldalra egy magas növésű, robosztusabb, például napraforgót vagy csemege kukoricát tenni mellé sorba, mert ez ugye védeni fogja az érzékeny növényeinket. De ugyanígy ugye az erős napsütés szempontjából is árnyékolni is tudunk növényeket, olyanokat, amiket velünk. Tehát ugyanígy egy alacsony növény, mondjuk egy saláta, egy spenót, egy sóska mellé, paradicsomot, padlizsán, tehát megint egy magas növésű, nagyobb levélfelülettel rendelkező kultúrát teszünk, és akkor ezzel tudjuk a növényt védeni az erős napsugárzástól.
1: Igen, nem tudom, hogy például azt tudják-e a laikusok, hogy a zöldbab, ugye az pillangós növény, és nitrogénnal tölti fel a talajt, például az uborka számára.
2: Így van, a bab, a borsó, minden, ami ilyen hüvelyes növény, tulajdonképpen. Hát ugye a magyar kertekben az a kettő, de itt nem csak a zöldbabra kell gondolni, hanem a tűzbabra, a juliskababra, vagy ha már egyre többen találkoznak, vagy akár foglalkoznak a méteres babbal, ez megint egy másik család, de ugyanúgy pillangós növénynek számít, cukorborsó, akár ugye most már zöldségszója is néha megjelenik a kertekben. Ezek a növények, ezek képesek a levegő nitrogénjének a megkötésére, amit nyilván azért csinálnak eredetileg, hogy saját maguknak használják föl, talajban fölhalmozzák, és ezért a körülöttük lévő növények is képesek ezt a nitrogént fölvenni, és a nitrogén az egyik legfontosabb tápanyag a zöldségnövényeink számára, ebből épülnek föl, ebből lesznek szép zöldek, és lesz nagy dúslevelük. Nem véletlen, hogy például egy nagyon klasszikus dél-amerikai növénytársítás, az úgynevezett három nővér, lehet, hogy erről is sokan hallottak, ahol a kukoricát, a babot és a tököt társítják, ültetik egy területre, aminek pontosan az a funkciója, hogy a kukorica támasztékot nyújt a babnak, a tök takarja a talajt, ugye előbb beszéltünk, nem csak a növény, a talajtakarás is egy fontos szempont, és a bab a tököt is, és a kukoricát is nitrogénnel, tápanyaggal látja el. Tehát itt megvan a támasztó, a fizikai funkció, a talajtakarás és a tápanyag utánpótlás is, mint funkció a növénytársításokban.
1: Igen, az eller is nagyon sokoldalú, és a káposztafélékkel nagyon jó szomszédságban tudnak lenni, mert ugye az eller véd a rovart kártevők ellen. És ugye bármennyire szeretjük a káposztalepkéket, a gyerekek ugye imádják és kergetik a káposztalepkéket jobbra-balra, és hát nem igazán értik, hogy miért védekezünk ellenük, de azt olvastam, hogy a kakukkfű az nagyon jó lehet a káposztalepke hernyői és molytetvek ellen.
2: Tulajdonképpen minden nagyon erősen illatos és aromás növényünk. Tehát mondhatnánk, hogy összes mediterrán fűszer és gyógynövényünk, szurokfű, a borágó, ezeket mind használjuk a növénytársításokban is. Minden olyan növényemnek erős illatanyaga van, az vagy csalogató, vagy üző hatással van ugye a kártevőkre, ezt is ki szoktuk használni. Ugyanígy ugye a fokhagymát is szokták klasszikusan akár egy szamócával, vagy sárgarépával együtt ültetni, vagy vetni, mert hogy ott a fokhagymának is az illatanyagai, tehát aminek erős illata van, az mindig űző vagy csalogató hatású, általában az űző hatás az, ami jellemző. De ugye, ha például, amikor paradicsomot szedünk, ugye a paradicsomnak is van az a nagyon jellegzetes szaga, a szárának is, tehát ugye a kezünkön is érezzük azt a nagyon erős paradicsom illatot, annak is van egy érítő hatása. Vagy nem véletlen, hogy például a bazsalikom általánosan elterjedt, nem csak az ételeinkben, hanem ültetéskor, még fóliasátorba is az ökogazdák gyakran tesznek bazsalikomot a paradicsom sorokba, mert nem csak a kártevők, de a kórokozók, tehát gombás betegségek ellen is pozitív hatása van. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megfigyeljük, hogy azok a fűszerek, amit főzéskor párosítunk az ételeinkkel, azok nagyon gyakran a kertben is jó páros nyújtanak, tehát ott kedvelik egymás és egymás fejlődését valamilyen okból, vagy azért, mert elűzik a kártevőt, vagy azért, mert a növekedésére pozitív hatással van, pozitív párost alkotnak, tehát lehet így is gondolkozni.
1: A növényvédelemről beszélünk itt, mert ugye egyik növény védi a másikat, vagy egyik növény segíti a másikat, de ha az ökogazdálkodást folytatókat nézzük, tehát akik biogazdálkodást folytatnak, vagy éppen biokertet gondoznak, akkor ott korlátozottabb azok a növényvédőszerek, amiket felhasználhatunk. És akkor ott nagyon fontos, hogy mondjuk előnyben részesítsük a kertünk tervezésénél a rezisztens fajtákat, meg azokat a tájfajtákat, amelyek a hazai klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodnak, mert így mondjuk elkerülhetjük azt, hogy erősebb növényvédelmet kelljen használnunk.
2: Igen, tehát az ellenálló fajták az az alapja a növénytermesztésnek. Egyébként nem csak az ökoban, hanem a hagyományos, vagy konvencionális, vagy intenzív mezőgazdaságban is nem véletlen, hogy a nemesítés mindenféle vírus meg kártevő elleni ellenállóságra nemesít. Ez az ökológiai gazdálkodásban alap, tehát ez nem kérdés. Természetesen a tájfajták is nagyon jó alapot biztosítanak a termesztésre. Arra azért figyelnünk kell, hogy gyakran elhangzik, hogy jól alkalmazkodtak a klimatikus viszonyokhoz. Hát most is látjuk napjainkban, hogy a klimatikus viszonyok azért sajnos változnak. Inkább a tájfajtákkal szemben az a kicsit a nehézség, hogy a tárolhatóságuk az, ami általában gyengébb, mint az új modern fajtáknak. Ugye amikor azokat a fajtákat termesztették, akkor nagyon gyakran az azonnali vagy friss fogyasztásra készült. Nem hurcolták, nem szállították napokon át, nem szedték le, előbb nem tárolták napokon át, hogy majd egyszer a piacra kerül. Ezért is finomabbak nagyon gyakran a tájfajták, mert vékony héjúak, puhább húsúak éretten. Éppen ezért viszont a tárolhatóságuk gyengébb. Tehát lehet, hogy a termeszthetőségük könnyebb, vagy esetleg ellenálló, bár ugye nagyon sok új betegség meg kártevő megjelent azóta, hogy a régebbi tájfajtákat termesztettünk bizonyos körzetekben, viszont sajnos a tárolhatóságuk az általánosan elmondható gyengébb. Ettől függetlenül, ha azonnali fogyasztásra, tehát akár egy kiskerti termesztésre, vagy egy azonnali piacra vitelnél a gazdálkodó meg tudja oldani, hogy óvatosan szállítja, azonnal hűti egy kicsit, és úgy viszi a piacra, akkor egy nagyon-nagyon finom és nagyon fontos alapanyag a biogazdálkodásnak is, de ezért erre mindenki figyelni kell, de az ellenállóság a kártevőkkel és a kórokozókkal az az alapja.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Divék Jercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológia Intézet közlésére hivatkozva a Szlovák Közszolgálati Hírügynökség. Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati Kárpátok, illetve Árva régióban és a Zemplén térségében. A fogyasztóvédelmi hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a fogyasztóvédelem keddi közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, melyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése, figyelmeztetett a hatóság. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulni, javasolta a fogyasztóvédelem. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával a növénytársításokról.
2: Az árnyékolás is nagyon fontos, mert ugye pontosan ezeken a forró nyarakon látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk olyan növényeket ültessünk egymás mellé, amelyik, ha árnyékot biztosít, az bírja a tűző napot, és nem égnek meg a levelei. És itt az öntözés sem mindegy, mert hogyha valaki fölülről öntözi a növényét, és víz marad rajta, akkor nagyon nagy esélye van annak, hogy megperzselődik, megég a levél.
3: Hát egyrészt megperzselődik, másrészt pedig a víz egy része, amit kiöntözünk, az nem a talajba fog jutni, hanem elpárolog a levegőbe. Bár ugye most már ott tartunk ezekben nagyon forró napokon, hogy néha azra is szükségünk van, hogy a levegő páratartalmát növeljük az öntözéssel, mert hogy amikor nagyon-nagyon forró napok vannak, látjuk például, hogy a cukkini gyönyörűen virágzik, és nincs rajta termés, nem köt. Vagy akár a babról is tavalyi évben nagyon gyakran volt, virágzott egész nyáron, de alig volt rajta kötött termés, aminek az az oka, hogy úgynevezett légköri asszály van. Tehát a levegőnek nem elég magas a nedvességtartalma, nagyon-nagyon száraz, nagyon meleg a levegő, és ezért nem tudnak a virágok beporzódni. Tehát lassan tényleg ott tartunk, hogy napközben is locsolni, vagy öntözni kell, hogy a levegő páratartalmát növeljük, de azért még mindig az a legfontosabb, hogy a lehető legvíztakarékosabban öntözünk. Kora reggeli órákban, minél közelebb a talajfelszínhez, lehetőleg csepegtető öntözéssel, és ritkábban nagyobb mennyiséget, tehát nem érdemes naponta öntözni a növényeket, mert ha nagyon gyakran öntözzük, akkor meg elkényeztetjük őket. Megszokja, hogy mindig van elegendő nedvesség, ezért a töltségnövények gyökerei a talajfelszín közelében fognak elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy ha elutazunk mondjuk egy hétre, és nincs automata öntözőberendezésünk, vagy nem tudjuk megoldani, hogy valaki oda jöjjön nekünk locsolni, akkor egy hét alatt a növények tönkre mennek, mert megszokták, hogy mindig van a talajfelszínhez közel víz. Ha ritkábban öntözünk, akkor ugye mélyebbre vonulnak a növények gyökerei, és a mélyebb rétegekben lévő nedvességet használják fel, sokkal jobban ellenállnak egy több napig tartó szárasságnak vagy melegnek. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan öntözünk, nem csak az, hogy mikor. A korahajnali órák meg azért jó az öntözés szempontjából, mert ugye akkor még kevésbé van meleg, kevésbé párolog el, viszont amikor jön a napközbeni felmelegedés, a növények levelei leszáradnak, és a gombás betegségek nem fognak elterjedni rajta. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy éjszaka vagy a korahajnali órákban öntözni, mert az a legkisebb vízveszteség, és a növény egészség szempontjából viszont utána tud a növény száradni, hogyha a leveleire is víz került.
2: És gondolom az is nagyon fontos, hogy a beteg növényi részeket távolítsuk el, mert hogy egyik növény megbetegítheti a másikat.
3: Így van, tehát beteg növényt mindig el kell távolítani, és hogyha esetleg a beteg növényt metszőollóval vagy késsel vágtuk el, vagy vágtuk ki, vagy dolgoztunk vele, akkor a szerszámokat mindig alkohollal fertőtleníteni, ne vigyük át a betegséget a következő növényünkre. Ez az otthoni dísznövények ápolásánál is egy ilyen alap feltétel, mindig tiszta és fertőtlenített eszközzel. Majd aztán ugye a fák metszésénél is fontos kritérium.
2: Az utóbbi aszályos évek kapcsán hallom nagyon a talajtakarást, a mulcsolást, vagy ha nem is mulcsolunk, akkor valamiféle talajtakaró maradjon a földön, pontosan azért, hogy a talaj ne veszítsen annyi vizet. Na most a homoktalaj jutott eszembe, ott meg aztán pillanatok alatt el tud futni a víz.
3: Pontosan, ha takarunk, akkor a takarás alatt a talaj kevésbé szárad ki. Tehát a homok is azért lehet, hogy elfut benne a víz, de azért ugye az nyirkos marad. Tehát nyilván most, ha nagyon tiszta kvarchomok jut ilyenkor az ember eszébe, de azért a homoktalajok jobb esetben nem csak egy sima kvarc talaj, hanem valamennyi szerves anyag tartalma esetleg van, bár ugye vannak területek, ahol tényleg nagyon kevés. Tehát ott a minimális szerves anyag is valamennyi vizet azért rövid távon meg tud kötni. Tehát a takarásnak egyrészt az a feladata, hogy ne párologjon el az a víz, amit esetleg a talaj befogadott, hanem a talajban maradjon minél hosszabb távon. Másrészt, hogyha szerves anyaggal takarunk, tehát mondjuk egy szalmával, vagy egy szénával, vagy akár egy lucerna szénával, tehát bármilyen élő növényi anyag, vagy elhalt növényi anyaggal, akkor az, ugye, ahogy lebomlik a talajban, a talaj szerves anyagtartalmát fogja növelni, ami a homoktalajok esetében nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a szerves anyag mennyiséget tudjuk növelni, mert azzal a szerkezetét, a vízmegtartó képességét javítjuk a talajnak. Tehát a talajtakarásnak nagyon sok funkciója van. Segíti, hogy könnyebben megtartsa a vizet, a fölfele a talajból a kapillárisokon följövő és elpárologni készülő vizet is visszatartja, mert ugye lezártuk a talajfelszínt, szerves anyagot is biztosít, táplálékot biztosít a talajban élő mikroorganizmusoknak, a földi girisztáknak, a bogaraknak, a gombáknak, a baktériumoknak, mert azok mind ebből táplálkoznak, és ugye majd ebből csinálnak szerves anyagot. És nem forrósodik úgy fel a talajfelszín, ami megint csak a talajegészséget, meg a talajélővilágát támogatja.
2: De pont ez jutott eszembe, ha mondjuk babot termesztünk, vagy borsót termesztünk, akkor amikor leszedtük már a babot, meg a borsót, és nincs rajta több, akkor azt takaró növényként használhatjuk utána?
3: Tökéletes, nagyon jó. Babot is, meg a borsót is kiszoktuk nyűni, kihúzzuk ugye gyökerestől a talajból, mert sokkal könnyebb utána leszedni. Nyilván sokkal nagyobb kézimunka, meg időigény, de jobb lenne, hogyha a talajfelszín fölött mondjuk metszőolóval vágnánk el, mert akkor a gyökerei ezekkel a nitrogénkötő gümőkkel, amikről beszéltünk az elején, ezek ott maradnak a talajban. Ugye a gyökerek elkezdenek korhadni, a gyökér is szerves anyagot jelent a talajnak. Nagyon sok funkciója van az elkorhadt gyökereknek is. Nyilván most itt egy kis hobbikertről beszélünk, nem egy piacra termelő gazdasági méretről, akkor azt javaslom, hogy inkább vágjuk el a gyökérnyaknál a növényt, szedjük le róla a hüvelyeket, és utána fektessük, vagy föl is aprítatjuk, de nem kell, hanem úgy, ahogy van a növény, szépen fektessük be a sorok közé, ez a gyomelnyomást is segíti, tehát gyomosodás ellen is jó, a szerves anyagot biztosítja, és a vízgazdálkodást is segíti.
2: Egyre több kertben látom ma azt, hogy vegyes kultúra termesztést készítenek, tehát magyarán zöldségek mellé virágos növényeket vetnek, és ugye láthatjuk azt, hogy a káposzták például gyönyörűen ott fejlődnek, és ez nem csak virágos növény lehet, hanem másfajta, tehát például csak zöld növény. Ezt jól látom, hogy egyre jobban terjed, mert hogy nagyon hasznos?
3: Hát én nagyon remélem egyébként, és nagyon örülök neki. Igen, egyrészt hasznos, másrészt szép. Tehát, hogy egy kert az esztétikai élményt is nyújthat, vagy kell, hogy nyújtson, legalábbis szerintem. Emellett ugye nagyon sok olyan virágos növényünk van, aminek szintén növényvédelmi hatása van, például egy büdöskének, vagy a körömvirágnak, vagy a sarkantyúkának, van fonálféreg, meg talajfertőtlenítő hatása, olyan gyökérváladékaik vannak, de egyébként ez a káposztafélékre is jellemző, ami a talajból fertőző kórokozók vagy kártevők ellen hatékony. Tehát ebből a szempontból is egy tudatos társítással a virágokat tervezzük, vagy tervezhetjük a kertbe. Amellett mondjuk például a sarkantyúka virága ehető. Tehát ugye vannak ehető virágaink. Kóstoltál már, kicsit ilyen retekre hasonlító íze van a sarkantyú virágnak, néha salátákban is előfordul, nagyon finom. Illetve hát a virágoknak ugye a megporzók, a méhek és az egyéb megporzók támogatásában is hatalmas szerepe van. Ugye ma is egyre többet hallunk most már a médiában is, hogy gond lesz a beporzással, pusztulnak a méhek, nagyon komoly gond van a megporzók.

0: legyengülnek a méhek, nincs mivel táplálkozniuk, hogy aztán térre megerősödjenek. Tehát mi a kedben ezeknek a virágos növényeknek a betervezésével és betelepítésével pontosan ezt az időszakot tudjuk megnövelni, és ezzel a kertünkben lévő hasznos rovarokat tudjuk támogatni, és tudjuk etetni. És még oda is vonzuk őket, tehát vannak olyan hasznos rovarok, amik ugye a kártevőink akár egy katicát, vagy akár egy lepkéket vonzunk oda a kertbe, amiknek a hernyői számunkra akár hasznosak is lehetnek. Tehát mindenképpen javaslom is, hogy a virágokat tervezzük nyugodtan az veteményesbe. Ha akinek ez nagyon erős, akkor a veteményes köré, akár szegény növénynek nagyon szép látványt nyújt.
1: Ha a gyümölcsfákat nézzük, akkor a gyümölcsfákat milyen növényekkel érdemes társítani? Főleg azok esetében kérdezem, akik nem akarnak erős növényvédőszereket használni, tehát inkább ökológiai gazdálkodást folytatnak, akár a hobbi kertben is. Én évek óta nem tudok jó ízűen medgyet enni, mert nincs az a medgy a fán, ami benne lenne kukac. Tehát tudom, hogy gyerekkoromban mi megettük a kukacos medgyet, nem figyeltünk rá. Fölnőttként már valahogy nincs olyan gusztusom hozzá. Szóval mivel lehet segíteni a gyümölcsfákat abban, hogy egyrészt ne legyen annyi károsító kórokozó rajtuk. Vannak itt is olyan növények, amik segítik ezt? Vagy ez nehezebb, mert hogy nagyon nagy a lombja, és nagyon magasan vannak a gyümölcsfák?
0: Igen, tulajdonképpen a sorközöknek a bevetésével és a sorköz takaró növények összeállításával tudjuk ezt valamilyen szinten támogatni. Tehát, hogy most az UMK-ben, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben is van egy olyan kutatás, ahol a szőlő és gyümölcs és sorköz keverékeket tesztelünk, tehát egy különböző fűfajok és egyéb pilangos és egyéb fajok magjait keverjük össze, és azokat vetjük ki a sorközbe, és pont azt nézzük, hogy a rovar diverzitása, a rovar sokféleségre milyen hatással van. Tehát a hasznos rovarokat, amelyek akár ugye mondjuk a kártevőket gyérítik, arra milyen hatással van, illetve ugye ott az előbb említett megporzókra is milyen hatással van. És úgy tűnik, hogy már azzal, hogy nem szántjuk, vagy nem tárcsázzuk az összes sor közt ugye a gyümölcsben, vagy a gyümölcsösben, vagy a szőlőben, hanem valamilyen virágzó keverékkel betelepítjük, egyértelműen megnöveljük a diverzitását a rovaroknak, meg a hasznos és haszontalan élőlényeknek, de ezzel egy egyensúlyt tudunk beállítani, és kevésbé fertőzöttek a gyümölcsfáink. A másik, ugye az nem a növénytársítás, hanem egy nagyon klasszikus védekezési mód, az a tyúkok a gyümölcsfák alatt, mert hogy például a gyümölcslegyek nyűvök után a talajba húzódnak be, és a talajból fogják újból fertőzni a fákat, hogyha tyúkokat engedünk a gyümölcsfák alá, ez vidéken inkább jellemzőbb lehet, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban, akkor ott az egy nagyon komoly növényvédelmi tevékenység vegyszer nélkül. De mondjuk ennyire konkrét növénytársítás, mint amilyen a zöldségesekben jellemző, a gyümölcsösökben kevésbé van. Van egy klasszikus példa, Magyarországon mondjuk kevésbé használják, Franciaországban elterjedt, vagy akár az amerikai borvidékeken, hogy rózsát telepítenek a szőlősorok végébe, mert hogy a rózsának hasonló betegségei lisztharmateronoszpóra van, mint a szőlőnek, és viszont hamarabb jelzi, tehát érzékenyebb, mint a szőlőfajták, és így tulajdonképpen a rózsa az egy indikátor, egy jelző növény, ami mutatja a gazdának, hogy érdemes egy védekezést elkezdeni, mert kezd megjelenni az a kórokozó, ami a szőlőt is majd károsítani fogja. Tehát jelző növényként vannak, de ennyire klasszikusan, mint a zöldségben nincsen. Ugye volt gyümölcsösben is igen hagyományosan, hogy a szőlőtőkék közé mondjuk babot vagy tököt vetettek, aminek az előnye az nagyon racionális paraszti észjárás volt, hogy ha már úgyis megkapálom a szőlőt, mert ugye minden szőlősort kapáltak, akkor azzal együtt már a tököt is megkapálom, és az mind a kettőnek nagyon jó, és kihasználom tulajdonképpen az üres teret, ami a szőlőben van, tehát mást is tudok termeszteni, nem csak a szőlőterem. És így mondhatjuk, ez is egy vegyes társítás, mert itt a fizikai munkaerőt, amit beleteszünk, azt akkor már kettős hasznosítással tudjuk használni.
1: Egy dologról nem beszéltünk még, ugye a talajról beszéltünk, de a talajbolygatásról nem. Ugye az is nagyon fontos, hogy ezt minimálisra csökkentsük, például az ásást.
0: Igen, erről nagyon sokféle vélemény van, nagyon sok fórum van, pro és kontra, hogy talajbolygatás, ásás, ugye elsősorban itt a forgatás és a lazítás a két nagy nézet, ami között zajlik a vita, ugye egy ásásnál, amikor belegondolunk, ugye belenyomjuk az ásót a talajba, kiemeljük azt a talajdarabot vele, és megforgatjuk, tehát az alulról jövő réteg fölülre kerül,

0: lazításnál, például egy ásóvillát használunk, és az ásóvillával nem forgatjuk, csak beleszúrjuk a földbe, és így meglazítjuk, akkor nem forgatjuk fel a talaj felszínre a mélyebb rétegekben lévő gyommagvakat vagy mikróbákat. Tehát ez a kettő között a különbség. De azért szokták az ásást, illetve a talajforgatást támadni, mert hogy a talajban élő baktériumok és mikroorganizmusok és minden élőlénynek megvan a szerepe és megvan a rétegzettsége, hogy melyik milyen talajrétegben, talajmélységben helyezkedik el. Fölül vannak azok a mikroorganizmusok, amiknek sok levegőre van, oxigénre van szükségük a működésükhöz, ugye ezek lebontók, aztán ahogy haladunk mélyebbre, más típusú, más feladatot végeznek el a talajban. És amikor megforgatjuk a talajt egy ásással vagy egy szántással, akkor ezt a réteget, ezt tulajdonképpen teljesen fölforgatjuk. Ugye, aki alul volt és alul érzi jól magát, az fölkerült fölülre és fordítva, és egy csomó időt és energiát von el a talajból is, meg a mikroorganizmusoktól is, akik nekünk hasznos segítőink, hogy ezt megint minden visszakerüljön a helyére. És ebből a szempontból ugye, hogy ez nem jó a talaj számára. De azért hozzá kell tegyük, hogy vannak olyan esetek, amikor annyira tömörödött talajunk van, hogy nem biztos, hogy csak egy sima lazítóval meg tudjuk lazítani. Nyilván az a legszerencsésebb. Ilyenkor ugye van olyan, hogy mély lazítást használnak, tehát egészen mélyre le tudnak hatolni a talajba, és meglazítják, megmozgatják, de nem forgatják ki. Nyilván ez egy kis kertben, egy sima kerti ásóval azért nem hoz már más eszköz kell, de az biztos, hogy a talajélet szempontjából a legkedvezőbb, hogyha csak lazítunk. És ezért egy ásóvilla az az egyik legjobb eszköz a kertész vagy egy hobbi kertész számára.
1: Ezek a hasznos tanácsok, ötletek, hogy hogyan kell tervezni egy biokertet, mifán terem egyáltalán biokert, ezekhez segítséget kaphatnak a laikusok, ha például ellátogatnak az Önki oldalára?
0: Igen, az Önki oldalán, ugye a tudástár fül alatt számos hasznos információ, ugye növényvédelmi információk vannak, de kerttervezéssel kapcsolatos információkat is, kis videókat is találnak az érdeklődők.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a növénytársításokról hallhattak.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Turuzsonyi korog, felhív, beköszön, bekopog. Dúdol, Turuzsonyi korog, felhív, beköszön, bekopog.
1: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője.
3: Tényleg ez egy ilyen hozott, a jó Istentől hozott adottság volt, ez az éneklés szeretete. Amit én nagyon meghatározónak tartok, az a pedagógusok az életemben, akik folyamatosan tereltek mindig a zene, és azon belül a népzene felé. Már általános iskolában is az énekpedagógusom, ő meglátta bennem azt, hogy hiába, hogy egy kis hangú lány voltam, nem volt egy nagyon nagy erős hangom, tisztán énekeltem, de tényleg kifejezetten nem ez a nagy hangú, színpadra termett kislány voltam, emlékeim szerint, ő viszont meglátta bennem azt, hogy ott van a csíra, természetesen mivel falubali volt, és a Nógrád Tánc Együttesnek egy oszlopos tagja, fontos volt számára maga a néphagyomány, tudta, hogy ugye a felmenőim is ebben járatosak voltak, és ezért ő így megfogta a kezem is, és nem hagyta, hogy eleresszem ezt a szárat, és vitt népdaléneklési versenyekre.
2: Északfog címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról.
4: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. S évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
5: Nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészet. Táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És ő volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti.
2: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
0: Odafent

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője. Pályájáról, az éneklésről és az iskoláról is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Simon Katalinnal, valamint stúdiónk vendége Remman Zoltán civil referens.
2: Van egy apaképezgető, vagy apakényeztető, ki hogy hívja. Az apakényeztetőt egy kicsit átneveztük, mert az egy kicsit furcsa elnevezés volt, és sokaknak nem tetszett. Úgyhogy apaképezgető, van egy ilyen klub Miskolcon. Apukák járnak oda, és mindig van, minden hónapban van egy meghívott vendég. És a legutóbb meghívott vendég Katalin volt, és énekeltünk népdalokat a Gonda pincében. Vagyis hát nem is a pincében, a teraszán, úgyhogy, de ott az avason. És hát nagyon megtetszett az egész hangulat a rendezvénynek, és úgy gondoltam, hogy a miskolciaknak is ezt meg kell ismerniük, és hát Katalinhoz fordulhatnak nyugodtan, hogyha egy ilyen baráti összejövetelen tényleg értékesen akarják eltölteni az időt.
1: Azt mondta nekem Zoltán, hogy bármit kérdezhetek a népzenével, népdalokkal kapcsolatban. Honnan tulajdonképpen ez a sok tudás? Hogyan kezdődött az életedben ez a vonzalom a zene iránt?
3: Igazából a zenéhez való vonzalmam az, mióta az eszemet tudom, az jelen volt. Egy nógrádi kis faluból származom, Karancsvölgyében helyezkedik el Egyházasgerge, és az édesapám életében is nagyon fontos volt a zene, mert bár nem ez volt a hivatása, ő kőműves és kőműves tagoktató volt, de emellett lagzik zenekarban dobolt, valamint az apai nagymamám is sokat énekelt. Pont most nemrég beszéltem édesapámmal, hogy voltak kint a 80-as években a tévéből is, és készítettek egyházas gergiekkel filmet, és hogy abban a nagymamám is énekelt népdalokat, sőt, mivel ő volt az egyik varrónő a faluba, ezért viseleteket is ő vart és készített. Úgyhogy ilyen szempontból már eleve volt egy hozott, hát nem tudatos, de mégis egy minta az életemben a népzene felé, bár kisgyermekkoromban nem úgy kifejezetten a népzene volt, ami vonzott, hanem maga csak az, hogy énekelhessek, és így állandóan énekeltem, tipikusan az a gyerek voltam, aki nem igazán volt csöndben. Ha bicikliztem, ha járkáltam a faluba, akkor is folyton dudoráztam. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen hozott, a jó Istentől hozott adottság volt, ez az éneklés szeretete. Amit én nagyon meghatározónak tartok, az a pedagógusok az életemben, akik folyamatosan tereltek mindig a zene, és azon belül a népzene felé. Már általános iskolában is az énekpedagógusom, ő meglátta bennem azt, hogy hiába, hogy egy kis hangú lány voltam, nem volt egy nagyon nagy erős hangom, tisztán énekeltem, de tényleg kifejezetten nem ez a nagy hangú, színpadra termett kislány voltam, emlékeim szerint, ő viszont meglátta bennem azt, hogy ott van a csíra. Természetesen, mivel falubali volt, és a Nógrád Tánc Együttesnek egy oszlopos tagja, fontos volt számára maga a néphagyomány, tudta, hogy ugye a felmenőim is ebben járatosak voltak, és ezért ő így megfogta a kezem, és nem hagyta, hogy elereztem ezt a szárat, és vitt népdaléneklési versenyekre. Én mellette zeneiskolába jártam, 8 éves koromtól zongoráztam, középiskolában pedig a Pitti Katalin énekesnőnek a tanárnőjéhez felviteliztem, a Gut Éva tanárnőhöz magánénekszakra, és fel is vett Éva néni, viszont ott megint egy pedagógus fogta meg a kezem, a gimnazista énektanárnőm, az akkori igazgatóhelyettesnek volt a felesége, és ő szépen így, amikor kijöttem a magánének felvételiről, megfogta a kezem, és átvitt a népdalénekes felvételére, hogy most indul a népdaléneklési szak is, hogy mi feltétlenül ott egy évet töltsök el, és ha még utána is szeretnénk magánénekléssel foglalkozni, akkor menjek. És tényleg ott is maradtam a népdaléneklésnél, és ott abban az egy évben dőlt el, tizedikes koromban, hogy én akkor népzenével szeretnék foglalkozni, és onnantól kezdve már célirányosan énekeltem, megtanultam tekerőlantozni, még ott a Salgó-Tarjáni Zeneiskolában Andrássy Ferenc tanár úrtól, aki a Dűvőnek volt nagyon sok évig a cimbalmosa és a bőgőse, aztán egy egészségügyi ok miatt már nem tudta vállalni, mivel a Dűvőnek ugyan minden évben sok külföldi és amerikai fellépése is van, ezért már egy idő után ő nem repülhetett sajnos. De a népének tanárnőm is egy rendkívül jó pedagógus volt, a Kubinyi Szabó Katalin, aki az országosan ismert Kubinyi Júliának az édesanyja. Úgyhogy tényleg egy nagyon jó pedagógus gárdához kerültem, és tényleg végigvezettek az utamon, és úgy gondolom, hogy emiatt is lett számomra nagyon fontos a pedagógus pálya. Nagyon-nagyon szeretek színpadon lenni, de legalább ugyanolyan katartikus élményt ad számomra, amikor akár egy kisgyereknek, akár egy fiatal felnőttnek taníthatok énekeket, népdalokat. És ezen kívül, ami egy új dolog szerintem mostanában a népi énekes képzésben, hogy mi már nagyon odafigyelünk a hang egészségre is, hogy hát szerintem most egy olyan 8-10 éve kezdődött el ez a folyamat, hogy már csak nem csak az a fontos szám a népdalénekes tanárok számára, hogy népdalokat tanítsunk, hanem megtanítsuk azt a természetes hangképzést, ami által egy szép, erős hangot tudnak kiadni az énekesek, de nem fogják elfárasztani a hangszalagjaikat. Úgyhogy nekem igazából ez is egy hatalmas öröm, amikor bárkinek tudok egy kis útmutatást, egy kis segítséget adni ahhoz, hogy ő jól érezze magát a bőrében, amikor énekel.
4: Az apukákat dalra fakasztani mennyire volt nagy kihívás?
3: Szerintem nagyon-nagyon könnyedén beadták a derekukat. Igazából először megijedtek, hogy ezek nehezek lesznek, ezek a dalok, de első dal végére már annyira szépen szóltak, hogy szerintem utána meg is jött mindenkinek a bátorsága, és az az igazság, hogy közösen énekelni mindig egyszerűbb. Szóval én azt gondolom, hogy ha valaki egy kicsikét bátortalan is abban, hogy énekeljen, de van benne egy vágy arra, hogy énekeljen, ez nagyon fontos az, hogy találjon egy közösséget, ahol meg tudja ennek az alapját kapni, kap egy biztonságérzetet, és akkor ott már utána tud egyéni úton is, hogyha valaki szeretne esetleg díszesebbeket tanulni, vagy hangképzést is kapni, utána már lehet fordulni külön-külön így énektanárhoz. De igazából most Miskolton számos olyan lehetőség van, ahol közösségben lehet énekelni. Egyrészt a kicsiknek, a gyerekkorosztálynak pont péntekenként van a Városház tér, nem tudom pontosan a számot, a Gofrim felett a Rápóti Mónika kért fel engem, hogy tartanék a gyerekeknek ilyen közösségi éneklést. Úgyhogy egyrészt ott van lehetőség, pénteken 16:30-kor tartjuk ezt a közös éneklést. Ez inkább mondom az általános iskolás, illetve a középiskolás korosztálynak szól. Azért érdemes mindig ránézni esetleg az én Facebook oldalamra, mert hogyha nincsen, akkor azt azért szoktam jelezni, ez a közösségi éneklés. De havonta az Adi Endre Művelődési Központban pedig a Miskolci Tambura Zenekar, akinek a vezetője Csiszár István kollégám, ők is tartanak közösségi éneklést, ez is az bármilyen korosztály számára nyitott, úgyhogy oda is lehet becsatlakozni, ha valaki szeretne énekelni. Illetve, ha jól tudom, az Avasi Közösségi Házban is szokott lenni, az Avasi Kávézóban is szokott lenni minden hónapban egy ilyen közös éneklés. Az teljesen alulról is önkéntes szerveződés. Én úgy tudom, hogy ott nincs is tanár, hanem csak van egy kis csapat, ha jól tudom, Bájer Attila szervezésével, akik így összejárnak havonta is így énekelnek, mindig van egy megadott téma, de úgy gondolom, hogy ezek fel is lelhetőek egyrészt az Avasi Kávézó közösségi oldalán, illetve a Miskolci Tambora Zenekar oldalán is fellelhető azt, hogy mikor tartják ők ezt az Adi Endre Művelődési Házban mindenhonnan. Úgyhogy hála Istennek amúgy lehetőség erre van, hogy Miskolcon.
4: Szóltán, visszatérve az apaképezgetőre, milyen élmény volt a közös éneklés?
2: Nagyon jó volt, tényleg jó volt, tényleg jó volt énekelni, meg hát az a kilátás arról a teraszról egyébként is annyira jó volt, meg hát volt egy jó énektanárunk, úgyhogy tényleg jó volt.
3: Hát igen, a férfi énekes az úgy általában kevesebb, de ez úgy látszódik a alapfokú oktatásban is, hogy a fiúcskák is, szóval az egy olyan, azért az éneklés az egy intim dolog, és általában a lányok nyitottabbak arra, hogy így kiadják magukat és az érzelmeiket, mint egy fiúnál. Azt vettem észre. Viszont aki pedig erre rágyja a fejét, az általában nagyon tehetséges és nagyon ügyesek. Nekem pont most találkoztam pár napja a közösségi médiában egy volt tanítványomnak a videójával, még negebben kezdtem a Farkas Ferenc zeneiskolában, és volt egy fiúcska népdalénekesünk volt, és Ovó bácsi lett belőle, és fantasztikus. És hogy most előadásokat tart arról, hogy mennyire fontos az, hogy ne csak bent legyenek a gyerekek, és ne csak az óvodaudvaron legyenek, hanem vigyék őket az erdőbe, mert hogy teljesen más, hogy tudnak helyzeteket kezelni, stressz helyzeteket, más a megismerésük a természetnek a formáival, az anyagaival szemben, úgyhogy igen. Szóval, hogy aki viszont általában énekel és fiú, az utána erőteljesen azért jelen van az életében, a zene, azt vettem észre.
4: Hogyan vezetett az út a Miskolci Bartók szakgimnáziumig?
3: Ugye Negerben kezdtem, mint előzőleg mondtam. Az én időben egyedül még Nyíregyházán lehetett népzenetanári diplomát szerezni, és amikor végzős voltam, akkor hívták fel az ottani főtárgytanáromat, Juhász Erikát, hogy keresnek népzenének tanárt Egerbe, és úgy kerültem az Egri Farkas Ferenc zeneiskolába. Ott pedig családot is alapítottam. Személyes okok miatt átköltöztünk Miskolcra a családommal, és amikor már itt a két gyermekemmel itt töltünk Görömbölyön, akkor keresett meg Ázs Gyula tanár úr, hogy keresnének egy népdalénekes tanárt a konziba, és hogy ezt vállalnám-e. És végül is nekem így vezetett ide az utam. És hát ez már 10 éve volt, úgyhogy 10 éve tanítok itt a zene, és most már táncművészeti szakgimnáziumban.
4: És népzene tanszak is van, ha jól tudom.
3: Igen, igen, persze, népzene tanszak is van. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a népzene tanszaknak a vezetését rám bízták, úgyhogy most jelenleg inkább a vonós tanszakunk az erősebb, most 2 vonós 9-es növendékünk van. Ezen kívül a felnőtt oktatásban is részt vesz a népzene tanszak is, úgyhogy igazából, hogyha valakinek érettségi után jut el oda, hogy akár csak mondjuk pihenni akar 1-2 évet az egyetem előtt, és szeretne egy képesítővizsgát tenni bármilyen hangszerből, ami bármilyen is lehet, de én most ugye a népzenére gondoltam, hogy van nálunk lehetőség kobozból, vonós hangszerekből, fúvós hangszerekből, ugye énekesként is jöhet hozzánk, illetve hát tekerősöket is, de szeretettel várok, eddig egy tekerős volt a pályafutásom alatt itt a konziban, ő pont tavaly végzett, felvételt is nyert a Nyíregyházi Egyetemre, énekzene népzene szakra, és most végzi az első évet. És természetesen hát van az 5 éves képzésünk is, ahova szintén szeretettel várunk minden népzene iránt érdeklődőt.
4: Mennyire népszerű tulajdonképpen a fiatalok körében?
3: Úgy általában ugye most van az az időszak, amikor kevesebb gyermek van úgy országos szinten, úgyhogy azért ezt mi is érezzük ilyen szempontból. Meg a másik nehézségünk, hogy úgy, mint mondjuk Egerben vagy Salgótarjában, mert nagyon-nagyon régen évek óta kialakult, hogy az állami zene oktatásban benne van a népzene. Ugye itt valahogy itt úgy alakult Miskolcon, hogy az állami zeneiskolában alapfokon nincs népzene oktatás. Ugye Színva Völgyében van magánúton, illetve a Garabanciásban is van magánúton, de az államiban, ugye ami a közfutatban benne van, oda valahogy nem érkezett meg a népzene oktatás. Úgyhogy nekünk ilyen szempontból egy kicsikét nehezebb helyzetünk van, hiszen mi már egy középfokú intézmény vagyunk. Nálunk az az elvárás, hogy olyan növendék érkezzen hozzánk, aki már pár évet tanult előtte, és a mi feladatunk az, hogy felkészítsük őket a Zeneakadémiára, vagy a Nyíregyházi Egyetemre, nekünk ez a 2 kifutásunk van. Úgyhogy reméljük, hogy ebben lesz nem sokára változás, és akkor egy kicsit több népzenész növendékünk lesz. Most jellemzően felvidékről jönnek hozzánk, most is a 2 9-es növendékünk, ők határon túliak, felvidéki 2 fiatalember jár hozzánk.
4: Beszélgetés elején említetted, hogy szeretsz színpadon állni. Mit jelent ez pontosan? Milyen zenekarral, milyen lehetőségek vannak tulajdonképpen?
3: Most 2 zenekarban vagyok aktív énekes. Az egyik az közelebb áll a népzenéhez, a Debaba zenekarnak vagyok az énekes, ez egy nemrég alakult zenekar. Igazából a műhely munka az 3 éve kezdődött meg, de aktívan igazából most novembertől állunk színpadon. Ez egy elég nagy fős zenekar, az alaptagok is 9-en vagyunk. De például most volt május 2-án az Otthonkába koncertünk, oda még két vendégzenészt hívtunk, és ott még volt egy fagottosunk és egy hegedűsünk is. De alapvetően ez egy kicsikét ilyen, hát ilyen a Bobán Márkovics orkesztrához tudnám hangzásilag hasonlítani, hiszen szaxofonok vannak benne, klarinétok, tuba, gitár, szóval abszolút ezt a balkáni hangzást próbáljuk meg eleveníteni. Végülis a feladatnak azt tekintjük, hogy minél több fajta népnek a zenéjét megmutassuk, így török, tatár, görög, bolgár, macedón, cigány népzenét, román cigány népzenét, nagyon-nagyon sokféle népzenét játszunk, és mindegyiket az eredeti nyelven énekelem el a zeneszámokban, úgyhogy most ez az egyik nagy szerelem gyerekünk. Igazából Fáj Ádámmal vagyunk ennek így a megálmodói, és általában a hangszereléseket ő csinálja, valamikor ő hozzanéz, valamikor én találok valamelyik népnek a dalát, ami megtetszik, megmutatom neki, és akkor ő szépen megcsinálja a nagy munkát, és megcsinálja erre a 9 vagy 11 főzenekarra a hangszerelését ennek. Ez az egyik, a másik pedig a Róka Lánya nevű zenekar, amit sokan mondják azt, hogy úgy gondolják, hogy ez világzene, amit játszunk, de igazából ezek a zenekar vezetőnek, a Fehér Sándornak, aki a Kalamajka Báb Színháznak a Kalamajka Báb Színház Fehér Sándornak a dalai, ő írja a szövegeket és magát az alapdallamokat is, amit persze aztán a zenekartagok még felöltöztetnek. Van Sándor mellett egy másik gitárosunk is, aki a basszusgitáron is szokott játszani a zenekarban, van ütősünk, van egy fantasztikus hegedűsünk is, és tényleg Sándor ő csak az alapot hozza nekünk, és azt, hogy ki mit gondol hozzá még szóló részbe egy hegedűre, vagy hogy milyen harmónia kíséretet ad, az már mindig egy közös zenekari munka. Igazából nekem van a legkevesebb dolgom, mert a dal az mindig készen van, nekem azt csak azt kell érzelemmel megtölteni, vagy hangvétellel kell megtölteni. Viszont azért szokták azt gondolni, hogy világzene, amit játszunk, és népdalfeldolgozások, mert egyrészt a zenei gondolkodás módja Sándornak kicsit népzenei valami miatt, pedig tényleg nem népzenész, és nagyon egyszerű és letisztult dallamokat próbál inni, ugye, amilyen maga a népzene. Másrészt ugye én jó magam népzenénekes vagyok, és a hegedűsünk Juhász Gabi is számos évig a Csender zenekarnak volt a prímása, ő is népzenész, így óhatatlanul a mi saját ízünk által már népzenei lesz a hangzásunk.
4: Mik a célok, tervek a közeljövőben, vagy távolabbi jövőben?
3: Hát igazából a zenekarokkal igen dolgozunk, most a Debabával többet koncertezünk, a Róka Lányával most műhely munkában vagyunk, és szeretnénk, hogy legyenek felvételeink a zenéinkről, és reményeink szerint azért nyár vége felé, szeptember elején már aktívabban részt veszünk a koncertezésben is. És hát természetesen a népzenetanszakot pedig szeretné az ember, hogy minél jobban felvirágozzon. Örülünk, hogyha minél többen tudnak róla, hogy itt folyik a Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumban népzeneképzés is, úgyhogy itt is próbálunk azért megjelenni a városban. Nekünk minden évben két kötelező tanszaki koncertünk van. Most például azzal a célral, hogy minél többen tudjanak a létezésünkről, a tavaszi tanszaki koncertünket a Mesekocsma keretében tartottuk április 20-án, és hála az égnek nagyon sokan ott voltak, úgyhogy egy teltházas Mesekocsma keretén belül mutatkozhattak be a növendékeink a Grizzlyben. És valószínűleg az évvégi Vizsga koncertünk is nyilvános lesz. Ez már hagyomány nálunk évek óta, hogy a Diós Győri Kézműves Házban tartjuk az évvégi koncertünket, ugye akkor már általában jó meleg van, ez egy szabadtéri koncert, próbáljuk azért ilyen 5-6 körülre tenni, hogy ne legyen annyira meleg, ugye szemben el lehet menni nyugodtan fagyizni, sütizni, úgyhogy majd, ha lesz pontos időpont, akkor természetesen arról is beszámolunk, illetve, ha már a Bartók Béla gimnázium tanáraként is itt vagyok, ott is készülünk egy nagy eseményre, ahol természetesen a népzenetanszak is képviseltetni fogja magát. Idén a harmadik Bartók Gálát fogjuk tartani május 27-én a Művészetek Házában, ahol a nagy együtteseink fognak játszani. Ugye a népzenetanszak bemutatkozik, a jazz és könnyűzenei tanszak is, ugyanis most indult idén a könnyűzenei tanszak az iskolánkban, és második felében a műsornak pedig a táncosaink fognak bemutatkozni, mind a néptáncosaink, mind a modern táncosaink. Úgyhogy oda is nagy szeretettel várunk mindenkit a Művészetek Házába, május 27-én 18 órakor.
1: Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője. Pályájáról, az éneklésről és az iskoláról is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Simon Katalinnal, és stúdiónk vendége volt Lejman Zoltán civil referens is.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról. A lap előzményeiről Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költőt, írót, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjét hallják.
2: Én 1968-ban kerültem Miskolcra, és először a Napjaink szerkesztőségébe dolgoztam, mint felsorovat vezető a megszűnéséig, a lap megszűnéséig, és utána 90-ben alakult a Napjainknak megszűnése, utána a Holnap című folyóirat, amelynek én lettem a főszerkesztője. Ez az én vezetésem alatt 3 évig működött, kuratóriumi vezénylet alatt, háttérrel, és utána anyagi megfontolásokból, szorításból, Tibbe vittük át a székhelyünket a Korvin utcából, majd onnét is Kapdeból óránk hívására kivittük a lapot az egyetemre, ahol tulajdonképpen nekem már kifelé állt a szemkerem rúgya, úgyhogy én a továbbiakban csak a Felső-Magyarország kiadót vezettem, mint mostanáig. Néhány év ezelőtt fejeztem be, mert hát Pestről nem lehet mindent csinálni, ahol olyan körülmények között lakom, lakótelepi lakásban, ahol nincs a raktár, ahol a feleségem elhaltak mellőlem, akik az apró munkát elvégezték addig, azután már nem. Tehát befejeztem azt, és úgyhogy amikor lehetőségem nyílt arra, hogy megtudva, hogy van lehetőség, anyagi lehetőség az, hogy Miskolcon lapot indítsak, vagy próbáljak indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
1: Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
2: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
1: Hogyan telnek mostanában a napjai, a nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
2: Hát próbálok írni, megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészítés alatt 2 könyvem is, egy verses kötetem és egy próza kötetem, amely elbeszélésekből áll. És próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet. hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, ahol, amely gondozott.
1: Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem ért meg?
2: Hát ez az, ami nehezebb, a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen. A kis ujjamban ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem. Az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
1: Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
3: Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg, és tartotta fent tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila Díjas, Kossuth Díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti

0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békés Csabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
1: Az időjárásról.
0: Esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gólya Budapesten pottyantott le, egy Budapest 11 általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelezően járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanár képző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó két évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespálné gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Református Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörbe az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodákban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként, teljesen a szívem behatolt ez a muzsika. Megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarában, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindezek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladása és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezet, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsengetén. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló, gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, hogy olyan csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt, és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjba menni Csovasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespányi Gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem. Az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból. Miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszélytehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett. Ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjuk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket. És ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten látta, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség is. Ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte hát hogyha valaki azt mondja, hogy mennyit tanálnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanárhúnynak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, ott hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastatok valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecen, Nyíregyházán vezeti, az kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam. A volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungaricum vegyeskar, ami egy gyönyörű, szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungaricum vegyeskarral a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltémur Hungaricumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy néznek ki tehát szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc Zsoltár a tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy Zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a Zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan Zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a Zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor Zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni. Hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. Zsoltár az egyik, 6. bűnbánati Zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. Zsoltárt, amelyik álom szép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel dőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővele töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai énektanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízűen ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elegen van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a boka ízületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, ha megnézek egy sportközvetítést, a befutók hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó életödöntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzunk meg a halakkal, és akkor azt szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy a gyarlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon és többre jussak általa, de hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccendést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni, tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélem.

0: Zenes Alp című műsorunkat hallották, melyben a Phono Folk and World Music Selection válogatás lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békés Csabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
0: Az időjárásról.
1: esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára?
2: Az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni.
1: A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle szerkesztő bizottsága.
3: 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán.
1: Mesekuckó, 10. születésnapja.
4: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára? Nem csak az számít, hogy betöltötte a 6. életévét, hanem az is, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is készen áll az új kihívásokra. De mire kell figyelniük a szülőknek? És milyen jelek mutatják, hogy valóban megérett az iskola kezdésre a gyermek? Erről beszélgetünk most Bacskó Éva alsós tanárral, akivel körbejárjuk az iskola érettség legfontosabb szempontjait, a gyakori bizonytalanságokat, és azt is, mikor érdemes még egy évet várni.
2: Az iskola érettség tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermek rendelkezik-e azokkal a képességekkel, készségekkel, amivel képes lesz aztán az iskolában helytállni.
3: Képesség vagy tudás?
2: Képesség. A tudást azt majd később fogja megszerezni. Minden gyereknek vannak sajátos képességei. Valakinek erősebbek, valakinek gyengébbek, és ahogy az első kérdésben felmerült, hogy kinek kötelesség ez felmérni, hát első szempontból az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni. Tehát már az óvoda adhat egy olyan információt a szülőnek, hogy a gyermeknek van-e iskola érettsége az iskolára. Magyarországon kimondottan végeznek erre felméréseket az óvodákban, és hogyha úgy látja az óvoda, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor ők tanácsolják, hogy majd hadd maradjon még egy évet a gyerek az iskola, az óvodában. Nálunk is vannak már, mert én hallom, hogy az óvodákban készítik a gyerekeket. Van iskola előkészítő foglalkozás, ott próbálják felmérni, viszont a szülők ezt még nem veszik teljes készpénznek, úgy mondom, hogy ők, ha úgy döntenek, hogy a gyereket be akarja adni a iskolába 6 évesen, akkor be.
3: Mert sok esetben arra gondolok én szülőként, hogy a tudás az, amiről, hát én gyerekem tud olvasni már, ugye, vagy nem írni legalább 10 év, nem.
4: Ismeri picit a betűket.
3: Számolni, akartam mondani, itt a koncentrációs képességek. Tud számolni már legalább 5-ig vagy 10-ig, meg ugye már szépen mond dolgokat, az egyenlő azzal, hogy iskola érett. Akkor igazából egy sokkal komplexebb a dolog, és nem a tudás mennyisége, hanem ezek az korábban említett aktív vitás, figyelem és motoros képesség.
2: Így van, pontosan. Tehát ott nagyon komplexen kell nézni az egész dolgokat. Tehát az, hogy gyerek tud számolni 100-ig akár, mert van olyan gyerek, aki 6 évesen 100-ig számol, sőt, már akár összead, kivon is, de ott nagyon sok olyan dolog van még, amit mi utána majd az első osztálytól kezdve sajátítunk el a gyerekekkel.
4: És melyek azok a jelek, amelyeket a szülő otthon figyelembe tud venni ilyen esetben? Mert ugye Zoltán említette azt, hogy tud számolni pár, nem tudom, 5-ig, vagy jól beszél. Melyek azok a jelek, amelyek esetleg arra utalnak, hogy mégsem iskola érett?
2: Hát itt nagyon sok mindent figyelembe lehet venni. Itt akár egy szülői elválás is. Hogyha az óvodában nehezen maradott a gyerek, akkor az iskolában is probléma lesz, hogy ott is nehezen fog ott maradni. Tehát a szülőről való megpróbálni leválasztani a gyereket, hogy igenis ő tudja, hogy neki van egy kötelessége, amit egy nap folyamán neki ott teljesíteni kell. Aztán jönnek a különböző testi fejlődés, testi fejlettségek. Hogyha megfelelően, ugye a fogaknak a fogak váltása, a megfelelő testsúly, testmagasság, ezek is az iskola érettségre viszonyulnak. Aztán a koncentráció. Ha a gyerek nem képes egy 5 percnél tovább egy helyben megülni, hogyha nem tud figyelni egy mesére, sajnos a mai gyerekeknél ezt észrevesszük, mert a mai technikák, ugye a televízió, számítógép, telefonok, ezek mind befolyásolják a gyerekek, és egyre kevesebbet tudnak a gyerekek koncentrálni, tehát ezt nagyon figyelemmel kell kísérni, hogy az órán, az órai anyagot megfelelő időben ő el tudja sajátítani.
3: Erre mindjárt visszatérünk, hogy mit kell tenni a pedagógusnak azért, hogy a mai világban, amikor látunk egy valódi igaz történet, hogy ott volt egy nyuszi, egy vadnyúl szaladt az úton, és ezt az ablakból nézte a kisfiú, és elkezdte az ablakot így a kezét. Nagyítani, és aztán nem értették, hogy mit csinál, mert a telefonon keresztül gyakorlatilag a gyermek az csak ilyen jellegű dolgok találkozik a természettel, és hát ezzel a technikával elkezdte nagyítani a kijelzőt a természetben. Hát ez egy ijesztő dolog, na de ez mindjárt témakör. Aztán beszéltünk a jelekről, mi van akkor, amikor kérdésünk van, kihez forduljunk?
2: Az iskolának vannak pszichológusai, óvodáknak is vannak pszichológusai, tehát itt lehet a pszichológus szakvéleményét is bevonni. Utána, amikor augusztusban van, amikor már a beszoktató időszak, tehát akkor már a tanárnak is nem azért van, hogy na csak a gyerekek éppen ott találkozzanak egymással, tehát az már a tanárnak egy bemutató jelleget mutat, hogy milyen képességeik vannak a gyerekeknek. És volt olyan, mikor azt mondtuk, hogy még a gyerek nem iskola érett, és gondolják meg azt, hogy szeptemberben megkezdik az iskolát.
4: Mennyire befolyásolja a gyermeknek a születési hónapja azt, hogy iskola érett lesz vagy
3: ez
4: sem?
3: A november, mert decemberben született gyerek.
4: Igen, ez november és a december az, ami kérdéses, hogy általában mindig azt halljuk, vagy vagy én azt hallottam, hogy aki novemberben, decemberben születik, az nem biztos, hogy mikor oda kerül a sor, szeptemberre ő iskolai érett lesz.
2: Hát ez szerintem ez 50%, így mondom. Mert valamelyik gyerek már akár azt mondom 5 évesen is iskola érett, valamelyik meg 7 évesen sem. Úgyhogy ez ilyen 50-50%-ba. Ez az iskolába dől el.
3: Azt mondják egyes európai statisztikák, hogy sok esetben jó döntés az, hogy a szülő elfogadja annak a tudatát, hogy a gyerekem még nem iskola érett, még akkor is, hogyha 6 pluszosról beszélünk, mert igazából sokkal többet, később sokkal többet tud majd abból profitálni a gyermek a tanulás idején, miközben, hogyha elindul iskola éretlenül, akkor viszont rengeteg hátránya is lehet ebből a tanulás, a felzárkózás folyamatában. Miért érdemes úgy dönteni, hogyha vannak értékek, akkor engedjük el azt az évet?
2: Hiszen mindenképpen, hogyha már valaki külső szemmel látja azt, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor érdemes megfogadni a tanácsát, mert ha a gyerek nem iskola érett, nem alussza ki magát, nem képes koncentrálni, tehát ez inkább akkor várjunk egy kicsit. Hátránya én szerintem a mai világban nem fog származni abból, hogy ő egy évet később fog kerülni az iskolából ki.
3: Akkor valóban fontos az, hogy akkor engedjünk ennek a dologban. Beszéltünk arról, hogy ma már teljesen megváltozott világ van, és amikor én voltam Metlen Gábor gimis, és tesómik is oda jártak egyébként a 6-os iskola után, akkor gyakorlatilag teljesen más volt a világunk. Mi nem nagyítottuk a kijelzőn, ha láttunk egy kecskét a mezőn, hanem mi ezt láttuk saját kezünkkel, és teljesen más impulzusokban növekedtünk és nevelkedtünk, és ma már azon gyermekek kerülnek iskolába, akiknek a szülei is igazából média függő, képernyő függő, ezt sajnos ki kell jelentenünk. És mennyire hoz ez nehézséget akár az első osztályban lévő gyerekeknél? Mert gondolj, teljesen más kihívást is eredményez az, hogy a gyereknek más impulzusokkal kell szolgálni. Mert 40 percen keresztül tanárnak lenni ma, az gondolom, hogy nagyon nagy kihívás.
2: Hát muszáj vagyunk mi is fejlődni a technikával, ugye a tanároknak is. És természetes, hogy ugye alkalmazunk mi is projektorokat, számítógépeken dolgozunk a gyerekekkel, második osztálytól ugye már informatika óránk van, igaz, hogy heti csak 1 óra, de már második osztályban mi is leültetjük a gyerekeket a számítógéphez, tehát megmutatjuk nekik azt, hogy nem csak játszani lehet a telefonon, nem csak játszani kell a számítógépen, hanem bizony dolgozni is lehet rajta. Tehát próbáljuk használni is, de megfelelő mennyiségben, hogy a gyerekeknek érdekes is legyen, de ne vigyük túlzásba, hogy ezek a technikai eszközöket ők megtanulják megfelelően használni.
1: Az elmúlt percekben az iskola érettségről Bacskó Éva alsós tanárral beszélgettünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a teológiai szemleszerkesztő bizottsága. A neves kutatók, felsőoktatási intézmények vezetői alkottak grémium tagjai találkoztak a házigazda egyetem oktatóival, valamint hallgatóival is, akikkel előremutató beszélgetést folytattak. Bóna Zoltán nyugalmazott református lelkész, aki mintegy 30 éve főszerkesztője, a 101 éves múlttal büszkélkedő szemlének elmondta, körülbelül 25 éve vezették be ezt a gyakorlatot, hogy olyan látogatásokat szervezzenek, amelyek keretében találkoznak szerzőikkel, potenciális olvasóikkal. Bódis Attila összeállítása Sárospatakról.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Bóna Zoltán, nyugalmazott református lelkész vagyok, és körülbelül 30 éve a teológiai szemlének a főszerkesztője, ami 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még, és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán bátorodjanak neki, kapjanak indítatást, érdeklődjenek a szemle iránt, hát nyilván először olvasóként, másrészt pedig szerzőként is, és hát ennek érdekében vannak olyan rovataink, ahova komoly teológiai felkészültség kell, de van olyan populárisabb rovatunk is, vagy a könyvismertetés, ahol diákok, nem csak teológiai hallgatók, de diákok szociológiával, joggal, irodalommal, stb. Foglalkozók jó ismeretanyagot tudnak leadni egy-egy könyvnek az ismertetésével. Szóval mindenféleképpen a személyes találkozásra úgy tekintünk, mint ami életesíti, inspirálja a szerkesztői munkát, a szerzői munkát és az olvasói kört is.
3: Beszéljünk egy kicsit magáról a kiadványról, hiszen egy ökumenikus folyóiratról van szó. Mi a szerepe a mostani egyházi környezetben egy ilyen lapnak?
2: Úgy gondoljuk, hogy a teológia nem csak örökké valóságot hirdet, hanem ameddig ember lesz a Földön, addig az Isten kérdés, a transzcendencia, az sokakat utolér, és ez nem egyformán éri utol az embert, akár az ember alkotát illetően, akár a történelmi kort illetően, X kultúrába ágyazottan jelenik meg leginkább, és aztán természetesen az egyes éráknak, egyes korszakoknak a technikai szintjén jelenik meg, és hát sorolhatnánk, a problémája szintjén jelenik meg. Például a béke kérdése, a hidegháború korában fontos teológiai kérdés volt, aztán úgy tűnt pár évtizedekig, hogy nem is annyira fontos, egész jól megvannak a népek, bár helyi háborúk ugye mindig voltak, de most megint úgy vagyunk, hogy emberek kimerik mondani a világháborúnak a lehetőségét is. Tehát most a béke kérdése, vagy békesség kérdése, az nagyon is fontos, és a 20.-21. században egy csomó olyan jelenség, társadalmi jelenség került a felszínre az ember életébe, amire úgy gondoljuk, hogy nem ott van a válasz, vagy nem csak ott van a válasz, vagy nem ott van a végső válasz, ahol a probléma keletkezik, hanem az ember kérdésére, hogy nagyon általános legyek, az ember kérdésére az Istennél van a válasz, és ez a maga megfogalmazásában, megjelenésében nyilván sokat változik, és különbözőképpen jelenik meg, és ez a különbözőség, ez megjelenik a felekezeti különbözőségekben is. Tehát elhangzott, hogy ökumenikus folyóirat vagyunk, ezt én egy kicsit még hadd keményítsem azzal, hogy mind a mai napig 100 éve az egyetlen teológiai ökumenikus szakfolyóirat vagyunk. Mert vannak ökumenikus populáris lapok, vannak teológiai szakfolyóiratok felekezetenként, de az, hogy teológiai szaklap és ökumenikus, ez a teológiai szemle egyedül, ami mindenféleképpen azt sugallja, hogy abban a körben, amiben mi élünk, ahol egy katolikus érsek egyszer egy konferencián azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi így együtt, és ott volt minden nagyobb magyarországi felekezet, meg a kisebbek is, így együtt is kisebbségben vagyunk. Tehát a központi üzenet hitelesebben hangzik, hogyha közösen mondjuk, és a központi üzenet pedig Krisztus. hogy Ady Endre mondta, hogy a textus ma is Jézus. Van egy ilyen szép vers, és ez egy nagyon mély református üzenet, hogy nem a cserebogár halhatatlanságáról beszélünk, hanem Jézusnak a kegyelméről beszélünk a konkrét kegyetlenség közepette, az aktuális kegyetlenség közepette. Na, hát akkor most azt mondanám, hogy Krisztus kegyelme egyetemes, és a problémák nagy része is egyetemes. Minden felekezetet érint. Én most nem akarok felsorolni semmit, de mondjuk maradjunk a békénél, hogy a gazdasági válság, vagy a különbözőségeknek az elfogadása, az együttélése, na mégis csak mondtam, migráció, na helyben vagyunk. A kihívás mindenkit érint, és én úgy gondolom, hogy a felelősségteljes, teológiailag megalapozott válasz is egyetemes. A Biblián közös, a Krisztusunk közös.
3: Látszik, hogy a szerkesztő bizottságé rendkívül sokszínű, mind tudományban, mind felekezeti tekintetben is, hát akár a társadalmi szerepvállalásban is. Egy nagyon színes társaságról van szó. Amikor ilyen témakörök foglalkoztatják a világot, akkor ezekhez a témákhoz önök keresnek, fölkérnek-e szerzőket, kutatókat, akiknek tudnak róla, hogy hasonló témakörben teológiai ügyekkel foglalkoznak, vagy pedig a bejövő anyagokból válogatnak?
2: Hát nyilván is felkérni legritkább esetben, csak úgy zárójelben említem, hogy akkor illene tiszteletdíjat fizetni, amire nincsen lehetőségünk, ez egy nagyon földhöz ragadt probléma, de sokkal inkább érvényes az, hogy először is, ami foglalkoztatja az embereket, az előbb-utóbb ide bejut. Vagy én látogatok ilyen-olyan konferenciákat, kapok meghívást, és én megszólítom az előadót, hogy akkor, hogyha ezt záros határidőn belül szerkesztett vagy szerkeszthető formában, mondjuk egy prezentációval nem tudok mit kezdeni, de mondjuk egy szerkeszthető esszével már tudok, megkapom, akkor azt közlöm. Tehát ezért is tájolunk, bocsánat, ezért a színházias kifejezésért, hogy egy kicsit kapjunk ismeretet arról. Most például elhangzott, hogy szeptember 2-án egy nemzetközi ökumenikus dokumentumnak az új fordítását fogadják el ünnepélyes keretek között. Ott bizonyára ott leszek, bizonyára az előadásokat, még a prezentációk is, megpróbálok egy párat megszerezni, úgyhogy megkérem, hogy írja át esszé formájába, előadás formájába. És akkor azzal a reménnyel közöljük nem csak a dokumentumot, hanem a dokumentumra a magyar reflexiókat, hogy arra majd akár ilyen intézmények, diákok egy professzor vezetésben, szemináriumi dolgozatként, ők is reflektálnak vele. Vannak olyan kérdések, ami benne van a dokumentumban, mert nemzetközi, de Magyarországon még nagyon is furcsa érzéseket kelt, és nem olyan természetes, és akár tiltakozhatunk ellene. Na minden esetre őszintén beszéljük meg, és ha azt őszintén megbeszéljük, és ezt dokumentáljuk, akkor szemlébe meg fog jelenni. Tehát ilyen értelemben fel nem kérünk, de figyelünk az egyházi élet, és általában az élet, de konkrétan az egyházi szellemi életnek az eseményeire, és akkor azt tükrözni próbáljuk.
3: Azt sem kerülhetjük el, hogy volt egy választás ugye Magyarországon, ahol nagy fordulatot vett a politika is. Hát ugye most ezzel párhuzamosan több egyházban, elsősorban református, evangélikus egyházban fölmerültek, hogy átpozícionálni az egyház működését. Ezzel is együttműködésben tudna esetleg a teológiai szemle működni, mint tudományos háttér. Látnak-e ebben lehetőséget?
2: Én úgy gondolom, hogy az, amit fölmerült, az nem feltétlenül az elmúlt választással függ össze, hanem sokkal inkább a teológiai műhelyeknek a beilleszkedése az egyetemi életbe általában is, a rektori konferenciákon, a teológiai képzéseknek a helye a magyar felsőoktatásban. Talán ez merült föl egyrészt, másrészt pedig az, hogy a teológiai műhelyek, oktatási például, mint a Pataki is, elég tudatosan készíti fel a jövő lelkészeit abban a világban való szolgálatra, amiben majd ők belekerülnek, mert az nem az a világ, mint a nagypapájuk világa. Tehát egy lelkésznek ugye a Karl Barth, egy svájci református teológus mondta, hogy egyik kezében a Biblia, a másikban az aznapi újság. Tehát azt nem lehet olyan kérdésekre válaszolni, ez meg egy másik teológusnak van nagy mondása, hogy az egyház templomok azért ürülnek ki, mert sokszor olyan kérdésekre válaszolunk, amit senki nem kérdez. Tehát oda kell figyelni, hogy az embereknek mi a kérdése, és megpróbálni arra teológiai választ adni. Na most én úgy gondolom, hogy nem kerülöm el a kérdését, hogy a szemlének nem primér feladata, ez a teológusoknak a feladata, akár oktatási intézmény, akár szerző, akár magányos tudós, tehát teljesen vidé, aki gondolkodik, aki ír, aki eszmélődik, aki eszméltet, ez annak a dolga. A mi dolgunk sokkal inkább az, hogy ezt esetleg elősegítsük, vagy ezt inspiráljuk, a problémát fölvessük, de nem feltétlenül mi fogjuk megválaszolni, és azokban a műhelyekbe fölkínáljuk a magunk továbbadó, vagy éppen vitafórumot lehetővé tevő szolgálatát, hogy bejön egy anyag, három előadást közlünk, és azt reméljük, hogy majd erre akár műhelyek, akár gyülekezeti lelkészek, akár tudós teológusok majd reflektálnak, egyébként bevallom férfiasan, hogy ez a reflexió a leggyengébb pontunk, ami megint fakad abból, hogy valaki elolvassa a szemlét, elolvas egy cikket, egyetért vele, de ezen a három ponton nem ért vele egyet. Azt el is mondja a feleségének, vagy a kollégájának, vagy a diákjainak, de már nem veszi esetleg a fáradtságot arra, hogy ezt jól artikulálva megfogalmazza, mert boldogan közölnénk nyilvánvalóan. És hát ezt most azért mondom el, hogy inspiráljam is az embereket, hogy aki a szemlét olvassa, és lát benne valamit, amivel kapcsolatban van sajátos gondolata, ne spóroljon a papírral, meg a tintával, küldje be, közölni fogjuk.
3: Összefoglalva, hogyan tudná összegezni ezt a megbeszélést, ezt a beszélgetést? Ezt várják-e ezektől a találkozóktól, hogy milyen visszajelzéseket kapjanak, mint amilyeneket
2: itt? Én azt hiszem, hogy egy rövid határozott igent kell mondanom, tehát mindenféleképpen nagyon pozitíven értékelem, ami talán elősegített az, hogy pont a Pataki Teológiával, Hittudományi Egyetemmel meglehetősen, nem azt mondom, hogy intenzív, de valós a személyes kapcsolat. Tehát csak mondok egy példát, a rektor úr együtt jártam gimnáziumba 55 évvel ezelőtt. Tehát a Fodor tanár úrral együtt jártam teológiára 45 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Szóval a pataki tanárok egész jól írogattak a szemlébe, tehát a Füsti Molnár, Szilveszter tanár úr, Fodor Ferenc is, a felesége is, a Nagy Sarolta, a Nagy Károly Zsolt tanár úr, bevallott, hogy a szemlébe írta az első írását, hát biztos régen volt. Volt már kapcsolatunk, tehát tudtuk ott folytatni, ahol abba hagytuk sokukkal, nagyon örültünk a diákoknak, nagyon hűségesen, az összlétszámhoz képest nagyon szép létszámmal, érdeklődéssel jelen voltak. Egyáltalán jó volt a személyi megjelenés is, tehát sokszor mi többen vagyunk, mint a hallgatóság, tehát most itt azért többen megtiszteltek bennünket, és óráikat elhagyták. Szóval mindenféleképpen azt érezzük, hogy nyitottsággal fogadtak, és a beszélgetésből nagyon sok minden, nem csak mi adtunk információt, hanem jó értelmében az, hogy provokációt kaptunk a másikból, hogy mi mindenrel kéne még foglalkozni, esetleg közösen. Tehát egy következő alkalmat egy szélesebb körbe meg lehetne szervezni, érdemes volna. Tehát ezek mindenféleképpen nagyon jó volt, és közben nagyot sétáltunk Patakon, az is fontos volt, ellátogattunk az egyházközségekbe, aztán együtt vacsoráztunk, a görög katolikus, a római katolikus, az evangélikus, aki ugye Tokajról jár, elfogadta a vacsora meghívásunkat is, és egy fehér asztal mellett egy kellemes estét töltöttünk együtt, természetesen nem feledve, hogy miért is vagyunk itt, de mégis kötetlenebbül, tehát mindenféleképpen abszolút szuperlatívuszokba tudok nyilatkozni arról, hogy milyen jól eljöttünk. És hát azt remélem, hogy a házigazdáink is hasonlóképpen gondolnak erre a találkozóra.
3: Dr. Engi Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora megköszönte az érdeklődést az intézmény iránt, egyben hangsúlyozta azt is, hogy az egyetem vezetői, oktatói, valamint a teológiai szemle vezetői közül többen régi jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ráadásul megjelent oktatóik között voltak már szerzői is a rangos folyóiratnak.
4: Önmagában véve is egy egyházi felsőoktatási intézmény számára mindig megtiszteltetés, ha valaki odafigyel ránk, amikor valaki odafigyel, akkor azt érezzük, hogy valakik vagyunk, nem élünk hiába, valami jelentőséggel csak bírunk. Amikor egy testület jön, akkor ennek a testületnek a munkáját nyilván fémjelzi az a kultúra, az az irányvonal, amit képvisel. A teológiai szemle a maga ökumenicitásával, az, hogy különböző felekezeteket foglal magába, és látja a teológiai megoldásoknak a szükségszerűségét, és ezt a tanulmányok szintjén is képviseli. Ez egy külön megtiszteltetés. Az, hogy ebben a szerkesztőbizottságban ott van főszerkesztőként a Bóna Zoltán, aki gimnáziumi évfolyamtársam, a bizottságban ott van két rektor, a Hittudományi Egyetem rektor, a Pápai Hittudományi Karnak, a Teológiai Akadémiának a rektorasszonya. Ezek mind oktatási területekről érkező kollégák. Az, hogy egy egy Fischer Vilmos, ott van, aki az Ökumenikus Tanács főtitkára, az, hogy ott vannak metodista egyházból, az, hogy pünkösdista egyházból, ezek külön szeletei, külön csemegéi ennek a találkozásnak. Természetesen a mi tudományosságunkat is fémjelzés a nagy testvér, a MAB és a tudományos világ figyel bennünket, hogy publikálunk, örülünk, hogy a teológiai szemle tisztában van azzal, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi is írunk ezekbe a teológiai folyóiratokba, és a mi általunk képviselt tudományosság is jelen van. Hát ilyen komplex az örömöm.
3: Az itteni megbeszélésen, ha egy-két mondatban össze lehet foglalni, hogy melyek voltak azok a felvetések, amelyek az intézmény részéről érkeztek a teológiai szemle további szerkesztésével, vagy pedig munkájával kapcsolatban, esetleg arról, hogy maga az intézmény, mint ahogy rektor úr említette, miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy a teológiai szemle egy a korábbi színvon alatt megtartó, azt talán felül is múló kiadvány lehessen, és ehhez hozzá tudjanak járulni a pataki kutatók is.
4: Nekünk is van folyóiratunk, Sárospataki Füzeteknek hívjuk. Nekünk is van tudományos tevékenységünk, tudományos rektorhelyettesünk. Az, hogy a tudományosság kiemelt része a teológia életének, ez nyilvánvaló. Természetesen, ahogy az előbb is fogalmaztam, rá vagyunk utalva arra a tudományos fejlődésre, amit a MAB megkövetel tőlünk. A mi felvetéseink azok voltak, amelyekről a kollégák is nyilatkoztak, hogy milyen irányok felé halad majd a teológiai szemle, mint jegyzett, különböző tudományos fórumokon jegyzett folyóirat, nem mindegy, hogy milyen szintbe publikál. Megéri-e energiát fektetni abba egy teológiai tanárnak, hogy valahova írjon, mert valamit jegyez a tudományos világ, és valamit nem jegyez, vagy valamit nem olyan fokon jegyez. Erről hajnalig tudnék mesélni, most nem ez a lényeg, hanem erre kérdeztünk rá. A másik pedig az, hogy vajon elége ez a mostani állapot, ahova 100 év után jutott a teológiai szemle. Mi az, amit újra kellene gondolni irányokban, rovatokban? Mi a fejlődés útja? És mi felajánlottuk kollégáink bölcsessége révén azt a párbeszédet, amire a tudományban szükség van, magyarul a teológiai folyóiratoknak is szükségük van ezekre a párbeszédekre, hiszen többször elhangzott, hogy nem csupán kijelenteni jött ide a teológiai szemle, hanem kérdezni és párbeszédet folytatni. Nos, ebben veszünk, úgy vettem észre részt a jövőben, a folyóirat és a mi folyóiratunk arculata, alakulása és tudományos színvonalának a fejlődése szempontjából.
1: A Sárospataki Református Hittudomány Egyetemre látogatott a Teológiai Szemleszerkesztő Bizottsága. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.

0: Erdély. 10 évvel ezelőtt 2 dobozkönyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját, a kezdetekről. A riporter Bálint Enikő.
1: 2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
2: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
1: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
2: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem.